0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Spórol az ország, Paks tartja a frontot. Nem csak Magyarországot sújtja a vízválság. Ideje lecserélni a lapozgató személyiket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Spórol az ország, egyre több önkormányzat, intézmény és nagyfogyasztó csökkenti áram felhasználását, főként a délutáni esti csúcsidőszakban az energiatakarékossági felhíváshoz csatlakozva. A takarékoskodásban az állami intézmények és a lakosság is részt vesz. Közben a paksi atomerőműben már csak az utolsó turbina működik, amely mintegy 230 megawatt áramot állít elő. Az aktuális teljesítmény az Országos Atomenergia Hivatal honlapján folyamatosan nyomon követhető. A rendkívüli asszály már a térség több országában is komoly gondokat okoz. Szerbiában történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása, emiatt a Vajdaság vízellátását biztosító Duna-Tisza-Duna csatorna rendszert kiszáradás fenyegeti, több településen pedig rendkívüli helyzetet hirdettek. Közben Szlovéniában is készülnek a legrosszabbra. A Száva alacsony vízhozama és felmelegedése miatt a következő napokban korlátozhatják a kriskói atomerőmű teljesítményét, végső esetben pedig a fokozatos leállításra is szükség lehet. Lejártak a régi lapozgató személyi igazolványok. Akinek még ilyen van, azoktól azt kéri a belügyminisztérium, hogy mielőbb igényeljenek új okmányt bármelyik kormányablakban. Közben egy parlamenti törvénymódosítás is készül, amely elfogadása után az év végéig bizonyos ügyekben, például egészségügyi ellátás vagy nyugdíj átvételekor még lehetővé tenni a régi igazolványok használatát. A tárca arra kéri a hozzátartozókat, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik okmányait. Visszahívta a saját márkás vöröshagymás tepertőkrémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki, ezért a forgalmazó levette a polcokról és visszahívta a vásárlóktól is. A fogyasztóvédelem azt kéri, hogy akinek van még a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kisbolygót neveztek el Presser Gáborról, a hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés a magyar csillagász Sárneczky Krisztián felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezette el kisbolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg.

0: Ma szinte zavartalan napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem valószínű, a Dunántúlon viszont megélénkülhet a déli szél, keleten inkább csak lustán mozoghat a levegő. A hőség tovább erősödhet, délután 37 és 41 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. Holnap is maradhat a napos száraz forró idő, akár 42 fokos csúcsokkal. Csütörtökön már helyenként megnőhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kipattanhatnak, pénteken pedig szépen lassan mérséklődhet a forróság.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nem veszi meg a kormány a zuglói irodakomplexumot. Felkarolja a tehetségeket az iparkamara. Marad a kánikula, ma még melegebb lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kitart a kánikula, ma is hőségre, erős UV-sugárzásra kell készülni, harmadfokú hőségriasztás érvényes. A tartós forróság megterheli a szervezetet. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a legmelegebb időszakban kerüljük a tűzőnapot, keressünk hűvösebb helyet. Igyunk sok folyadékot, használjunk fényvédő készítményeket, viseljünk kalapot, sapkát, napszemüveget. Részleteket a várható időjárásról híreink végén hallhatnak. Elhalasztja a nem sürgős karbantartásokat az MVM a rendkívüli hőség miatt. A hálózati társaságok csak azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból nem halaszthatók. Az aktuális munkálatokról és esetleges áramszünetekről az MVM hálózat honlapján lehet tájékozódni. Eláll a kormány a zuglói kormányzati irodakomplexum megvásárlásától. A miniszterelnök közölte, a jogi és pénzügyi átvilágítás során több szerződésszegést is feltártak, ezért visszakövetelik az előző kabinet által már kifizetett több mint 300 milliárd forintot. Magyar Péter szerint az összeget inkább az ország biztonságát szolgáló fejlesztésekre, például az energetika, közlekedés és az egészségügy korszerűsítésére fordítanák. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
3: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
2: Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyen

0: Enként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Szélesítik az M1-es autópályát, emiatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelték át. Itt irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek nagyon óvatosan és vegyék figyelembe a sebességkorlátozásokat. Az M3-ason Bak térségében a leálló sávot aszfaltozzák Budapest felé. Szűkített sávokon lehet autózni a 40-es és a 33-as kilométer között.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Attila vagyok, a többiek még mindig Szabin vannak, de én folyamatosan hozom nektek a kedvenc best of-jaimat.
2: Tom Hanks sírását nézzük meg egy picit közelebbről. Azt, hogy Tom Hanks egy óriási színész, azt mindannyian tudjuk. De ugye amellett, hogy nagyon nagy színész, a szerepei elképesztőek. Tehát, hogy olyan szerepeket kapott ez a manus, olyan karaktereket alakít, hogy az lenyűgöző.
3: Mindig mélység van a szerepeiben. Tehát mindig valami olyan emberi mélység, ami vagy szívet melengető, vagy gazdagabb leszel tőle egyszerűen. Én mindig ezt tapasztalom.
2: Én egy picit úgy érzem, hogy ha vannak nagy sztorik ilyen hollywoodi filmírók kezében, azt Tom Hanks-nek adják.
4: Így van, és ilyenek a filmje is.
2: Így van.
4: Tehát mindegyik értéket képvisel.
2: Ez a Számkivetett a te kedvenced?
4: Hát én imádom a Számkivetettet. Tehát szerintem az egy zseniális film. Tehát az annyira...
2: De az olyan film, amiben bele kell pörgetni.
4: Hát neked.
3: Dehogy is.
4: Hát de neked. De ezért nem vagyunk egyformák.
3: Mert hát az nem évi életének egy szimbolikája.
4: Hát nem viccel.
3: Sziget, nem szabad átpörgetni.
2: Sziget, ugye... Megmentés.
4: Nem csak ennyi.
3: Kettő között egyet, én letudtad 20 perc alatt ezt a filmet.
4: 3 perc alatt.
2: A többi az a nyüglődés.
4: A túlélésről beszél.
2: Ott van valami kosárlabda, egy...
4: Röplabda.
2: Röplabda, mindegy. De akkor a Terminál, az is pörgetős.
3: Hát az is nagyon jó film. Na melyik részét pörgetted annak, és az egész közepét?
4: Látom, hogy leszálljon egy repülő.
3: Leszállt a repülő, hazament, kész. Ennyi?
4: Nem tud átmenni a kapun.
2: A Da Vinci kód, az jó. Az jó, mert ezt negyedszer is megnéztem, és nem értettem.
4: Na hát azért.
2: De azért szeretem, mert az egy intellektuális kihívás.
3: Nem mertél belepörgetni, mi?
2: Nem. Philips kapitányba se pörgettem bele.
3: Hú, az nagyon izgalmas volt.
2: Akkor Sully-ban nem pörgettem bele, ugye a csoda a Hudson folyón.
4: Igen. Hát azért, mert az érdekelt.
2: Az nagyon.
4: Ugye a repülőgép, amelyik a Hudson folyóra érkezik.
2: Ryan közlegény. Forrest Gump, Gyuri, az
3: Forrest
2: a te
3: az ikonikus az a film. Csodál. Hát abba nem mond. Az hol, abba hol pörgettél vele őszintén?
2: Nem pörgettem bele. Oda kellett pörgetnem, hogy Kennedyvel kezdett fog, azt szerettem azt a jelentést.
3: Még vissza is pörgetted, mi?
2: Jó, de jó, ott van egy ilyen picit bolond fiú, aki gyalogol nagyon sokat, és egy rák kocsmát akar nyitni. Ennyi a sztori.
3: Hát már tudom, hogy pörgettél át.
2: Igen. Közben a Kennedyvel kezdett fog.
4: Neked ennyit jelentett ez a film?
2: Nem, szeretem, én imádom Tom Hanks, tényleg. Képzeld el, most egy interjúban elárulta azt, hogy melyik az a filmje, saját filmje, amin úgy sír, mint egy kisbaba. Ezt ő mondta így, hogy úgy sírta, mint egy kisbaba. Na, lehet találgatni, melyik az? Én először azt hittem, hogy a Meg Ryan-es film. Tehát, hogy láttam, hogy Meg Ryan-t úgy szétszúrva, szétbotoxolva, és elkezdett sírni, hogy az olyan szép volt ez a nő.
3: Úristen, belejátszottam,
2: ez sokok, az olyan cuki volt, nem? Olyan cuki, és kész. Tehát, hogy én szerintem azon sírt.
4: Nem, szerintem a Szám kivetetten.
3: Igen? Azon is sírhatott van.
2: Hogy annyira beleélte magát, hogy még nem szabadult ettől?
4: Nem, az, hogy az
3: még
4: az
3: egész... mindig a padlón alszik, mert nem tud az ágyba feküdni.
4: Nem, de annak nagyon sok mondani valója volt, és lehet, hogy az a film adott neki a legtöbbet a forgatásokon.
2: Vagy bármikor meglát egy FedEx autót?
3: Röplabdát, azóta is a hón alatt hord egy röplabdát.
2: Az röp volt, nem kosár? Röplabda volt. Wilson, ugye?
3: Wilson,
4: igen.
3: Aha.
4: Igen.
2: Nem kosár volt?
3: Nem, a márkájából adta a nevét.
2: Lehet, hogy túl mentem.
3: Lehet, hogy már a DiCaprio kosaras naplójába belepörgettél.
2: Neked mi, melyik sem sírta?
3: Szerintem azon, amiben tudod, ezt a morcos, magányos öregembert játszotta, ez mit tudom én, egy ilyen 8-10 éves filmje talán. Az, Otto.
5: Igen.
3: Hát az is csúcs volt szerintem.
2: Csúcs.
3: És azon is sírhatott.
2: És képzeld, hogy nem azon sírt, tehát nem a saját szerepén, a saját karakterén sírt, hanem az egyik kopó, másik ebb című film. Ami azért eléggé furcsa.
3: Hogy sírt rajta, mint a karrierje olyan pontján, amit nem akar mutogatni?
2: Vagy én
3: hogy?
2: Is ezt gondolnám. Nem, ugye ez 89-ben forgatódott, vagy forgott, és akkor még nagyon fiatal volt Tom Hanks, és itt nagyjából az a lényeg, hogy egy kutya lesz a társa, és gyakorlatilag a szerepe szerint ő utálja a kutyákat, de az állata, ugye az élete árán megmenti Tom Hanksnek az életét. És a kutya, ezt kell tudni a sztorihoz, hogy miért sír Tom Hanks, 3 évvel a forgatás után elpusztult. És ez annyira megviselte Tom Hanks-et, hogy amikor egy boltban meglátta a film DVD-jét, kézbe vette, és kitört belőle a sírás. Azt mondja Tom Hanks, hogy egyszerűen nem tudtam nem nosztalgiázni, úgy sírtam, mint egy kisbaba. De ott tartotta a DVD tokot, és sírt, mint egy kisbaba a Costco-ban.
3: Azt a mindenit.
2: Ja.
3: Egyrészt értem, másrészt viszont mégis egy...
2: Mit értesz?
3: Hát az, hogy ez így feltört benne. Ő egy nagyon érzelmes ember egyébként. Tehát itt teljesen meg tudom érteni, hogy annyira felzaklatta ez, hogy az akkori színésztársa.
2: Színésztársa.
3: Hát színésztársa volt
4: igen,
3: abban a filmben.
4: Tehát hogy miért nem lehet egy kutya elvesztése megható és fájdalmas?
2: Abszolút lehet, de hát nem az ő kutyája. Ez egy, és 3 év eltelt, tehát ez egy bérkutya volt, és 3 év eltelt, érted? Tehát most egy olyan kutya, amelyet ha én 3 éve láttam, ma meghal, nem tudok sírni.
4: Tényleg? De több hónapot együtt, igen, több hónapot együtt dolgozom.
2: Olyan nem volt még. De lehet egyébként. De az a baj, hogy igen, ti is így vagytok vele, Anett már látom, hogy gyűjti a szavakat és szürcsöli a könnyeit.
5: Nem gyűjtöm, csak azt mondtam, hogy én viszont képes lennék, tehát, hogy a kutya ad nekem egy olyan pluszt, hogy igenis, tehát társamnak nevezzek, és hogyha elvesztem, akkor a hiányát
2: nem veszel játszom. El, mert nem te kutyád.
5: De együtt vagyok vele hónapokon keresztül.
3: Uh-huh. Igen, hát ő biztos, hogy tényleg ilyen filmes társának.
2: Mi a bajod, Lacika?
6: Tetszik ez a film?
7: Fölhangosítva maradt a foci.
3: Uh-huh. Szóval, ha zavarunk és filmeznél inkább.
2: Lacika itt fölhangosította magának a tévét.
4: Gondoltam megnézni ezt a filmet.
2: Szóval a lényeg az, hogy a kutya, először nézzük a kutyát filmekben. A kutya a filmekben mindig egy érzelmi faktor. Azért rakják bele. Szar a film, berakunk egy kutyát. Jó a film.
3: Ugye? És utána Magic, és működik.
2: És biztos. Utána Magic, így van. És gyakorlatilag én nem tudom, tehát Gyuri, te például mit szólnál ahhoz? Most csak kíváncsi vagyok Tom Hanks-e meg erre az egész viszonyra. Mondjuk Ossamban vagy hol van ilyen DVD turkáló még, és ott látod, mondjuk Anger Zsoltot is fogja két kézzel az IT DVD tokját, és zokogva sír. És látod 5 méterről.
3: Úgy látom, Zsoltot.
2: 5 méterről, igen.
3: Hú, Zsoltnak milyen szert tettek az italába, én egyből ezen aggódnék, hogy mit ihatott, hogy miért van romon?
2: Tehát na, én azt gondolnám, ez mit szólsz, Anett, hogy miért van romon?
5: Jó, azon én is vihognék, és lehet,
2: de miért vihognál? Hát egy érzelmes lény, együtt dolgozott IT-vel, nem dolgozott együtt, de mindegy, meghatotta.
3: Meglátogatott egyszer engem ő. És ezért sír.
5: De igen, tehát én azt nem tudnám elhinni, hogy ott komoly érzelmek vannak.
3: Uh-huh. Én nagyon furán néznék, lássuk be. Tehát
2: mit mondanál neki?
3: Zsolt, hadd kísérjelek el szakemberet.
2: Hadd kísérjelek ki.
4: Nyilván megkérdeznéd, hogy miben segíthetek, nem?
5: Megadnál egy papírzsepét.
4: Igen.
2: De ez nem volna hiteles. Azért, mert IT gumiból van, csak azért?
5: Hát én valószínűleg
2: hát legalább azért. IT belőlem több érzelmet váltott ki, mint Jerry Lee, vagy hogy hívják ezt a kopó kutyát.
4: Hát, de benned semmilyen kutya nem vált ki érzelmet, tehát nyilván IT, aki nem létezik, az több
3: belőled,
4: érzelmet
3: belőled,
4: vált.
3: Belőled, szerintem a Szezám utca bábja is több érzelmet
4: igen,
3: váltott
4: ki. Semmi.
2: Ne. Aki olyan szemekkel néz rám, az kivált. IT.
3: A megható szem az IT.
4: A megható szem az nem IT. Létezőség, így van.
2: Na jó. Gyerekek, akkor nézzük azt, hogy a férfi, aki tud sírni, vagy a férfi, aki hajlandó sírni. Tehát, hogy ugye azt mondjátok állandóan, hogy az az erős férfi, aki tud sírni. Ezt mondják a nők.
3: Minden csaj ezt mondja.
2: Igen, ti nem ezt mondjátok. Vagy azt mondod?
4: Szerintem vannak olyan pillanatok, amikor a jó dolog, ha a férfi elérzékenyül. De nem akkor, nem olyan
2: de azt te határozod meg.
4: Igen, ezt én mondom.
3: Na most sírhatsz, most varokod.
4: Igen, de például, hogyha mondjuk lenne egy párom, és állnék az olimpiai dobogon, és elsírná magát, akkor én azt gondolom, hogy ez egy szép pillanat, és sírjon. De ha most megnézzük együtt...
2: Még egyet nem tudsz mondani, ez az egy sztorid van.
4: Ez az egy volt egyébként, de ha filmet nézünk, ne sírjon már.
2: És hogyha, mit tudom én, medvehagymás Gásmár megkéred, hogy rakjon föl egy ilyen műholdas vevőkészüléket, ha izében nem akarsz fizetni telekomot, és nem jön be a CNN. És Gáspár elsírja magát, hogy ezt most nagyon elrontotta.
4: Hát ne sírjon. Nem, ahhoz legyen
3: nem
4: más.
3: Nem öleled magadhoz, és nem, mondod azt, hogy gyere látom, hogy most kibudjant az érzelem.
4: Miért szerintek ez sírásra adok ott, hogy béna volt?
3: Aha.
2: Én nem tudom, én azt gondoltam, hogy nektek, és te Anett már a felvezetőben azt mondtad, hogy téged ez taszít, hogy férfi ne sírjon.
5: Igen, mert hogy nem tudok elvonatkoztatni az egyetlen egy emlékemtől, és én bekategorizáltam az ilyen...
2: Ő hol volt? Hol volt ez a jelenet?
5: Nálad.
2: Ja, az a jelenet. Te az volt az első és egyetlen és utolsó férfi, akit sírni láttál?
5: Igen. Igen.
2: De akkor hova mentél? Mert azt tudom, hogy a Voga okozta a sírást.
3: Anett arrébb ment nevetni. Egy darabig szorongatta a combom, és aztán nem bírta tovább, és arrébb ment nevetni.
4: Bocsánat, ne arra aggódjatok, és most biztos elítélnek sokan. De nekem az annyira szürreális volt, hogy én ott, és nem tartottam igaznak.
2: Bementél?
4: Be utána.
2: Gér, vagy?
4: Nem, mosdóba.
2: Nem tudtam, hogy Anett ekkora hatással volt. Hogy a traumaként üldözik.
3: Ránk is, tehát szerintem mi sem sírunk azóta, vagy ritkán.
2: Nem.
3: De igen. Neked volt már, bocs, hogy te sírásra meg tudtad nő szívét lágyítani?
2: Nem.
3: Komolyan?
2: Nem, tényleg. Nem.
4: Miért tudsz sírni?
2: Én tudok sírni, de hát nyilván a klasszikus megható pillanatokon, tehát hogy az annak komolynak meg, kell lenni.
4: Tehát hogyha érmet akasztanak a nyakamba, vagy mi?
2: Én azért tényleg, ha én egy sporteseményen sírok, akkor pofozzatok fel.
4: Tehát mondjuk egy Neuer nagy védése nem van megható.
2: Nem megható. Istenem. Na de várjál, itt térjünk vissza a kutyás dologra, mert nyilvánvalóan ez a Tom Hanks filmnél is egy ilyen tipikus hatásvadászat volt. És aztán Tom Hanks tényleg beleesett még a saját csapdájába is. Először is nézzük meg, hogy milyen kutyás, filmes kliséket ismerünk. Ugye van az, hogy elkóborol, de megtalálják, vagy hazatalál magától. Akkor van az, hogy... Na?
3: Szinte hallom ezt a nagy instrumentális zenét, ahogy hazavágtat a réten, tudod, és érzem, hogy elszorul a torkon, működik.
2: Igen, akkor van az, a utálja a kutyákat, de megszereti a film végére a kutyákat.
4: Ez is nagyon jó.
2: Igen, ez is nagyon jó. Akkor megmenti a kutya még az élete árán is.
3: Na, ettől félek, mikor elkezdek nézni egy kutyás filmet, ettől félek, hogy ez lesz a fordulat a végén, mert azt nem bírom ki.
4: Azon te is sírsz.
2: És aztán van még, hogy a kutya megmenti a gyerekeket, tehát az már nagyon durva.
3: Az
2: akkor tudod, hogy itt nagyon nagy hatás.
3: Az hollywoodi sortűz.
2: Igen. Anett, neked volt ilyen valós az életedben? Amit filmben láttál, kutyás filmben láttál, és veled megtörtént?
5: Igen, hát ugye a vendégkutyám, ő sokszor elkóborol, de haza is talál.
2: Na jó, hát ez most megható volt? Volt nagy könnyezés, minden?
5: Hát meg, igen, tehát, hogy volt, amikor úgy
2: volt,
5: kerestem,
2: hogy... megmentett a kutyád, ezt mond inkább, hazatalált a kutya, ne hülyeség.
5: Igen, volt, amikor az pedig málna.
2: Hát akkor a nyakadnál fogva végighurcolt a veszélyből ki.
5: Nem, de
3: egyéb
5: volt...
3: Pénteki volt.
2: Lacika, kellemetlen vagy magadnak?
3: Tudsz te máshol is tévézni, nem?
7: Nem mondok semmit.
2: Jó, erre nem mondok semmit. Jó, mondjad, Anett, drágám.
5: Szóval nekem, amikor megmentette a málna az életemet, volt egy rossz periódus az életemben, és hogy ott volt...
2: És a tóból húzott ki?
3: Nem, a kocsmából.
5: A kocsmából. De megmentette az életemet. De nagyon másra nem emlékszem, ami még mondjuk...
2: Jó, mindegy, jó, csak akartam tudni, hogy volt egy ilyen igazi filmes kutyás jelenet.
5: Igen, ez a kettő volt.
2: Gyerekek, én... Nem tudom, hogy egyébként Rex felügyelő nem az érzelmi vonalra ment. Rex felügyelő olyan más. Rex felügyelő az egy kollega. A kutya az hasznos, olyan, mint egy eszköz, mint egy jó svájci bicska.
3: És lehet, hogy azzal pasiként könnyebben is azonosulunk, nem? Igen. Tehát, hogy a kutya egy ilyen jó társ, nem érzelgősködjük túl, hanem igazából együtt vagyunk, és a kutyának is van egy karaktere, nem csak ez a kis nyáladzás.
2: De volt egyébként a 70-es években, az idősebbek emlékezni fognak rá, volt Kántor. Még ki is van tömve valahol.
4: Én csak hallottam róla.
2: Kántorról hallottam? Fekete-fehér volt.
4: Fekete-fehér, de nem tudom, hogy mit csinált.
2: Szörnyű volt. Szörnyű volt. Ott volt egy ilyen ügyefogyott rendőr, és Kántor, és nem tudom, miért hívta Tyutyukámnak a Kántort.
3: Hát becézgette vissza.
2: De hát miért adott már, a rendező adott már egy nevet a kutyának.
3: Igen.
2: Várjál, ebből van egy jelenet, figyelj.
8: Kántor, ez az okos kutya vagy. Köszönöm, Tyutyukám, keresd tovább.
4: Tyutyukám.
2: Te mit hatodsz meg? Ez magyarázza meg.
5: Ez nagyon cuki, ahogy a kutyáját becézi, hogy kutyuskám, gondolom a
2: tyutyukám.
5: De gondolom arra utal.
2: És ez jaj.
5: Igen, érződik rajta, érződik a színeszen, a szeret, igen.
2: A szeretet. Jó, akkor várjál, volt...
3: Például a kutyám Jerry Lee volt ilyen, amit én nagyon-nagyon csíptem. Tehát, hogy ott is a
2: az, végén... Az volt a Jim Belushival, ugye?
3: Az, igen. Ott jól megmutatták ezt az összemelegedést a kutyával, és aztán, hogy a kutya tényleg még egy golyót is bevállalt érte, hogy megmentse a Belushi.
2: Na jó, szóval. Hát jó, de azért összekarcolta többször a bőrülését, meg a kocsit.
3: Szóval ennyivel tartozott, erre gondolsz?
2: Nem az.
3: Ez a minimum, ez a minimum te kutya.
4: Ugorjál a golyó elé.
2: Hát de most kapok egy Chevroletet a minisztériumtól.
4: Igen.
2: És hozzáadnak egy kutyát, így volt, ugye?
3: Uh-huh. Pont így volt. Pont.
2: Adnak hozzá egy kutyát, és szétcseszi a bőrülésedet, meg a ízi műszerfalat.
3: Aha. Te akkor kicserélő minisztérium, nem?
2: Tehát, hogy akkor... nem ismered a minisztériumot. De várjál, abban is van egy jelentünk.
9: Volt pofád letépni a tükröt egy 1965-ös Mustangról? Ha nem szállsz le azonnal, nem törődöm vele, hol vagyunk. Előveszem a revolveremet, és lelőlek.
3: Innen indult a barátságok.
2: Lenyűgöző ez a rossz színészi teljesítmény, csak úgy mond.
3: Jó, hát valóban kép nélkül egy kicsit furcsa hangzott.
2: Ugye, hogy kép nélkül nem jó? Hanem, mit szólsz ehhez? Ez is egy kutya szeretet.
5: Ez is igen, de aki kutyás, az annak hozzá kell ahhoz is szoknia, hogy vannak károk is.
2: Há. Ó, oh, igen?
4: Igen.
2: Jó.
5: Igen.
4: Hozzá kell szokni.
3: Azért az kemény.
4: Azért a visszapillantómat ne szedje le.
3: Igen.
4: Mondjuk Westin van, nem éri föl.
2: De mondjuk Rexnél ez így hangzott.
9: Ó, Rex, mit csináltál? A díjaim, amit a bunyóért kaptam. Menj innen.
3: Uh-huh. Hát igen, náluk is ilyen volt. Ez a néha borsot tört a Rex a gazdája óra alá.
4: Igen, de azért Rexnél se volt olyan sok sírós jelenet, nem? Mert ő is egy ilyen munkakutya volt.
2: Igen, azért mondom, hogy a Rex az nem volt annyira megható. Neked mi volt a legmeghatóbb, Évi? Anett, filmekben kutya, film, kutya, film.
5: Mondjuk a Marley és én, vagy a Kutya négy élete. Oh. Tehát mind a két film nagyon-nagyon meghatározó volt számomra.
3: De oké, Anettnek nyilván egy csomó.
2: Mi történt a Marley-ban? A Bob Marley-t láttam, de az...
3: biztos, hogy meghal a kutya.
5: Nem, az igen, a végén. Oh. A végén a...
3: Nem merem megnézni.
5: Ne is nézzétek meg, de egy nagyon-nagyon kis kedves cuki családi történet, amikor örökbe fogadnak egy kutyát, és az idős korában ugye, amikor elpusztul.
3: Neked van olyan kutyás film, ami meghatott? Gondold végig, most
5: biztos,
3: már annyi
5: hogy nincs
3: feljött.
5: Neki.
2: Annyit mit fejlődtem?
4: Semmit.
3: Annyit fejlődtem 6-0-8 óta.
2: Nem, és miért provokálsz? Miért lenne ilyen? Nem volt.
3: Valami, nem. Csak ott volt a Beethoven is például, nem?
2: Beethoven, ne viccelt, azt a nyáladzást, amit ott két órába levágnak. Nem.
5: Ez egy ilyenfajta kutya.
2: Nem.
3: 101 kis kutya.
2: 101 kis kutya, azok meg gonosz kutyák. Hát,
5: miért gonosz?
3: Ja, tönkretették azt a szegény prémkereskedő asszonyt?
5: Igen.
3: Azt a szörnyellel?
5: A szörnyellel a gonosz.
2: 101 gonosz kutya.
5: Ne.
3: Ez volt az eredeti cím, az amerikai, igazad van. Csak nálunk
2: jó, akkor Gyuri, azt mondd el nekem, hogy mitől érik el a kutyás filmek azt, amit elérnek? Tehát, hogy miért, mivel érik el az ember lelkét? Mint pszichológus mondd el nekem.
3: Azzal, hogy van benne egy ilyen személyiségfejlődés, tudod, amit akár én is lehetnék. Tehát ez megnyílok, és egy olyan feltétlen szeretetet kapok egy lénytől.
2: Amit nem feltételeztem, én egy zord lélek vagyok.
3: Így van, és amire
2: rólam szól.
3: Titkon, igen, mindig rólad szól, igen. És titkon mindig vágytam arra feltétlen szeretetre, amit látok, hogy a kutya ad abban a filmben. És ez a szeretet vágy, amit a legjobban ezek meg tudnak ilyenkor érinteni. Uh-huh. Ezért van.
2: Jó. Anett, akkor viszont azt csináljuk, hogy próbálunk neked ilyen filmes kutyás kliséket mondani, és te mondd el, hogy hol kezd el folytogatni téged a sírás, jó?
3: 1-5-ös skálán?
2: Akár 1-5-ös skálán.
5: Uh-huh.
2: Oké, tehát melankolikus zene szól, kamera közelről veszi, ahogy a kutya értetlenül félrehajtja a fejét, tudod ez a...
5: Uh-huh.
2: És értetlenül nézi a gazdia hulláját.
5: Oh. Itt ez egy 4-es, 5-ös, igen, ez itt biztos, hogy sírnék ezen a ponton.
2: Jó. Egy kutya ugrik egy nagyot, elkap egy frisbit, és mellette a gazdi hullája.
5: Ez egy 2-es. Itt biztos, hogy...
3: Miért? De hát elkapta a frisbit, ügyes.
5: Hát, de jó, de halott. Igen, de mégiscsak a gazdi halott.
2: Az előzőben is halott volt a gazdi.
5: Igen, de ott sírtam is nagyon, mert hogy ott feküdt mellette.
3: Igen,
5: itt
3: de mielőtt meghalt, még el tudta dobni a frisbit, ez nem megható?
5: Nem.
2: Oké, tehát 1-2-es. Akkor... A parkban a kutya meghág egy másik kutyát, és mellette a gazdi hullája.
5: Ugye nem várjátok el, hogy ez megható legyen nekem?
2: Kérdezlek.
5: 1-es.
3: Ne viccelj, egy élet elmúlik,
5: Gyuri,
3: egy élet születik.
5: Gyuri, akkor...
3: Ez mi az, ha nem megható?
5: Gyuri, akkor válaszoljál te, hogyha te nem vagy hajlandó elfogadni az én döntésemet.
3: Szerintem megható.
4: Hát neked megható.
5: Szerintem ne.
4: Nektek ez a megható, igen. Tényleg.
3: Ti nem látjátok benne, a szimbolikát.
4: Azért, mert van benne felnőtt filmes rész.
3: Ti nem látjátok a szimbolikát. Ezek művészeti alkotások. Tényleg, művészeti tevékenység.
4: Magam. tudom, hogy ez tetszik neked.
2: Jó, akkor a kutya rutinosan a konyhából a nappaliba bevisz egy üveg vodkát, a nappaliban ott fekszik a gazdi hullája.
5: Ez nagyon megható. Mert gondolt, még valószínűleg ilyet a gazdia, amikor
2: kiment.
5: Kiment a vodkáit.
3: Túl sokáig kereste a vodkát, Csapi.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Sok múlik majd az önkéntes fogyasztás csökkentésen. Tovább tombolnak az erdőtüzek Görögországban. Ma a tegnapinál is melegebb lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van. Ezt közölte Facebook oldalán este a miniszterelnök az energiaválság kapcsán. Magyar Péter szerint az eredmény az önkorlátozásnak köszönhető. A kormányfő később a Mavir központjából jelentkezett. Jelezte, az előrejelzések szerint a szerda lehet az egyik legnehezebb nap, és nagyon sok múlik majd a fogyasztás önkéntes csökkentésén. A vállalatoktól és a lakosságtól is azt kérte, hogy továbbra is takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
2: 5. napja pusztítanak az erdőtüzek Görögországban. Aténtól északnyugatra tegnap is tűzoltók százai próbálták megfékezni ezeket. Az erős széllökések szítják a lángokat, amelyek már több ezer hektár termőföldet, fenyvest perzseltek fel. Több települést és egy ipartelepet is ki kellett üríteni. Különleges estére készülhetnek a csillagászat szerelmesei augusztus 12-én. Naplementekor részleges napfogyatkozást láthatnak, éjszaka pedig tetőzik a perzeidák meteorraj. A szakemberek szerint kedvező időjárás esetén óránként akár 70-90 hulló csillagot is megfigyelhetünk. Ráadásul idén a holdfénye sem zavarja majd a látvány. Derült, napos, száraz és igencsak meleg idő vár ránk ma. A Dunántúlon megélénkülhet a szél, 37-41 fokos csúcsokra készülhetünk. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, a szél sem támad fel. Hajnalra is csak 17-24 fokig hűl le a levegő. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Némi enyhülés talán pénteken érkezhet, akkor több helyen eshet majd, és néhol már csak 31 fok lesz.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Aszfaltoznak az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék térsége között. A Pécs felé vezető oldalon emiatt a 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. A 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé is lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik. Az M60-ason az M6-os autópálya felé a 23-as és a 18-as kilométer között felújítják a burkolatot. A külső és a leálló sávot zárták le.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra.
1: Ez a Bocskor!
0: Bocskor Best of.
2: Szia, Bokci! Jó reggel!
3: Boldog jó reggelt! Boldog jó
2: reggelt! Boldog jó reggelt!
3: Sziasztok! Hmm. Igen, aki igazán hülye, az hitelesen kell, hogy hülye legyen. Tehát annélkül nem tudsz igazságot osztani, igen. Én nagyon szeretem ezeket az embereket, meggyőződésben mondják, és amikor mondom neki, hogy hát támaszd már alá érvekkel, akkor szó sincs róla.
2: Hát életében nem tanult érvelni, hát te állítottad valószínűleg először lehetőséggel, hogy érveljen, nem tudja mi az.
3: Hát igen, az, igen, először is magyarázd meg, hogy mi az.
2: Igen, ez az egyik.
3: Igen. Nekem volt olyan rokonom, aki azt mondta, hogy a fekete-fehér tévéből tud színeset csinálni. Tehát nem a izéval, tehát van egy olyan, nem ezzel a mi a fóliával, hogy leteszed elé, és akkor tudod fölőz zöld közben, hanem neki van, lehet olyan sprét kapni, érted? Hogy befújod a képernyőt, és színes lesz. És akkor mondtam neki, hogy jó, de nekem színes tévén van, nem tudsz olyat, ami fekete-fehéret csinál belőle? És azt mondta, megnézi, tehát nekem próbál majd olyat szerezni. Tehát én ilyen emberekkel voltam körülvéve, mondjuk. Hát tulajdonképpen igen, rengeteg már mondtál ezzel kapcsolatban, hogy ezek nem igazságok, hanem de mondjuk azt, hogy ezek irányelvek, érted? Tehát gyakorlatilag ezeket leginkább azokról a falvédőkről tanultuk meg, akik gondos láncöltéssel, ugye a 10 parancsolatnak a kibővített változata található volt ezeken a kis rongyképeken, és hát benne volt a nevükben, hogy falvédő, bár ezek tulajdonképpen én szerintem, mert mindig mögé néztem, ott mindig nem volt vakolat, vagy ott sosem volt vakolat.
2: Tehát az azért rakták valami oda ki, mert ezért valamilyen falhibát volt hivatott akarni?
3: Igen, így van, és akkor legyen rajta egy bölcsesség, és minél több bölcsesség van, ugye annál később kell kifesteni, vagy mit tömgletelni, stb. Na mindegy, szóval, de ezt tulajdonképpen azért használták a felnőttek, tehát szintén érvek nélkül, mert azért egy gyereknek sem tudsz nagyon érvelni, érted? Tehát amikor visszakérdez, hogy de miért, akkor ugye őkől beszorul a kezed is.
2: Igen, csak ez a nehéz. Hát ehhez kell már intelligencia, hogy felnőttként, ha a gyerek megkérdezi, de miért, mégiscsak mondj egy érvet, ami nagyjából a gyerek szintjén elfogadtatja veled. Na ez nehéz. Na
3: ez a nehéz, igen, és amit mondtál, a felnőttek általában nem tudnak érvelni. És ezért türelmetlenség miatt bizony megszületnek ezek az alapigazságok, amiket aztán később átörökítenek.
2: Na nézzük már példákat!
3: Jó van, jó. Tanulj jól, és biztosan sikeres leszel. Hát én a 40 év tanítás után azt tapasztaltam, hogy az összes jó tanuló lúzer lett az életben, érted? Tehát egyszerűen nem vitte semmire.
2: Ez mire érdekes?
3: És azok a kreatív illetők, majd is találkoztam egyel például, azok valami iszonyú karriert futottak be. Olyan üzlet emberek lettek, hogy ihajcsúha, érted? Pedig hát a fene gondoltam volna, illetve a kreativitásuk miatt én annak idején, hogy is mondjam, elég sok engedményt tettem nekik, érted? Tehát én azt mondtam, hogy hát nektek nem kell ezt szerintem tudni, mert majd ezt valamilyen szinten bepotoljátok. Az összes kitűnő tanulom lúzer lett. És
2: jó, ezzel kapcsolatban hadd mondjam el a véleményem. Én hál' Istennek egy olyan gimnáziumba jártam itthon, amely valamiért azokat a srácokat is támogatta, akik egyébként tök linkek voltak. Itt magamat beleértve, de egyébként Gangsta Zoli is oda járt meg, és még jó páran, akik egyébként vitték valamire az életben. Na most, ezzel, amit te most az előbb mondtál, ez igaz, hogy hamis, de ez azért van, mert a magyar oktatási rendszer olyan, amilyen. Tehát az a fajta tanulás, és ezt akarom mondani, amit ráerőltetnek még mindig ma is a diákokra, nem változott semmit a 70-es, 80-as évek óta, az a fajta tanulás, az a valós életben, főleg a versenyszférában már semmire nem jó. Az a fajta tanulás, amit más külföldi országokban alkalmaznak, az jó lenne, hogyha ott abban jól kiteljesedsz, de valóban, ahogy te mondod, pont a kreativitást öli meg, meg mindenféle más kitűnőséget és tehetséget.
3: Pontosan ez bizonyítja az én kis rizsrossz élettapasztalatom, hogy gyakorlatilag nagyon megérett az idő arra, hogy változtassunk az oktatási
2: rendszert. Nagyon.
3: A kreativitásra, és a lexikalitását el kell felejteni, hiszen arra ott van mindenféle okos eszköz, semmi értelme.
2: Pontosan, jó. Tehát magyarán évszámokat kikérdezni, és azért adni egy jegyet, mert meg tudod jegyezni 17 évszámot, ez tényleg itt tartunk, ezt rég el kéne felejteni. Összefüggéseket kéne megtanulni, ahogy te mondtad, érvelni, stb. És a kreativitást fejleszteni.
3: Igen, a történelmi korokat, és azokban kik voltak együtt, például ennyi, de az, hogy évszámokat, mondjuk század, az még elmegy. Na, azt mondja, az élet igazságos, mindenki megkapja azt, amit érdemel. Hát, én nem tudom, nagyon sok emberre haragszom, és azt kívánom, hogy ne legyen nekik túl jó, és mégis nagyon jól vannak, érted? Tehát nem nagyon bűnhődtek meg, és az életet nem nagyon tartom igazságosnak. Tehát...
2: Igen, de ez a mondás, ez azt akarja mondani, hogy majd egyszer eljön az idő.
3: Igen, az a néha a gonosz is spórul jár, igen. Nem, sajnos van, aki így éli le az életét, sőt, nagyon sok gonosz így éli le az életét, hogy sosem jár spórul. És hát, és ez elszomorítja az embereket, igen. Frusztrál, hogy végül is látom magam körül a világot, és úgy halok meg, hogy nem igazságos a világ körülöttem. De hát, ha ezt elfogadod, akkor frankó minden. A jó emberekkel csak jó dolgok történnek.
2: Ezt látom, ez nagyon tetszik.
3: Ez szörnyű. Igen, akkor hát mi menjél el egy temetőbe, ezt nézzél körül, meg ott arra egy magyarázat, csak a jók mennek el.
2: Jó emberekkel jó dolgok történnek, és csak a jók mennek el, ez így egymás mellett.
3: Igen. Persze, igen. Aztán várjál. Igen. A felnőttek mindig tudják, mit csinálnak. Higgy a felnőtteknek.
2: Ez egy nagy baj.
3: Képzeld, mennyi kis gyerek menne ilyen kis pedofil felnőttekkel kézen fogva haza, tehát iszonyú ez.
2: Most ne egyből ez jut is a eszedbe, hogy hány kicsi gyerek menne pedofilokkal haza, hanem az, hogy a felnőttek tudják, mit csinálnak. A felnőttek mindig jól mondják. Én mindig erre tanítottam a gyerekem, hogy ne, azért, mert egy felnőtt mondja, te ne hidd még el. Neked legyen ezzel kérdésed, és saját magadnak higgyél.
3: Igen, ez így, tehát nem... Gyakorlatilag egy nagyon hülye szülőkkel eláldott, nagyon hülye gyerekkel általában nagyon hülye felnőtt lesz, és abból nagyon hülye nagypapa lesz, érted? Tehát a hülyeség az nincs korhoz kötve.
2: Így van, és a hülye nagypapa nem állja meg, hogy nem mondjon bölcsességeket.
3: Így pontosan, a nagyon hülye gyerekének.
2: Igen. A nagyon hülye gyerekének, így van.
3: És a nagyon hülye SMS-ező meg magára veszi, hogy az én nagymamám hülye. Igen, meg rosszul fősz, igen, képzett. Na, azt mondja, majd megérted, ha nagy leszel. Én egy csomó dolgot nem értek, nem tudom, mi úgy vagytok ezzel, de még mindig a világ dolgairól gondolom.
2: De ebben van részigazság egyébként. Tehát tényleg egy gyerek nagyon-nagyon sok mindent nem ért meg. Ahhoz tényleg kell egy tapasztalat, egy élettapasztalat, akár kapcsolatokat, szociális kapcsolatokat illetően, vagy a világ nagy dolgait illetően, hogy megértsd az összefüggéseket, és tudd, hogy mi miért van. Ez tényleg bekövetkezhet, hogy felnőtt korban megérted, de egy gyerekkorban semmiképpen.
3: A család mindig szeretni fog. Hát ezt meg ugye a naponta abuzált gyerekeknek lehet elmesélni, hogy olvassák el a falon mindig, miután otthon agyonverték, vagy mit tudom én, hogy a család mindig szeretni fog.
2: Igen, érdekes, a családban van valamilyen varázslat, és ezt nagyon sok ember, a legtöbb emberekén nagyon komolyan veszi, hogy azért, mert a vérvonal azonos, azért valamiféle plusz kötelék jár. Vagy elvárható.
3: A következő, ez a vér kötelez. Na tessék, ezzel ti hogy vagytok?
2: Sehogy.
3: Hogyha nekem tényleg valami nagyon szar testvérem van, vagy nagyon izzét a idióta rokonom van, és ezek feltétlenül nekem azt szeretnem kell.
2: Nem, én felszabadítok, Vokci.
3: Jó van, rendben van.
2: Nem, én... igen, én tudom, hogy itt tartják, és látok ilyeneket, és megvan az előnye is, tényleg van egy összetartás, pedig semmi közük egymáshoz. Más intellektuális szinten vannak, másképp gondolkodnak, talán még fúrják is egymást, de hogyha arról van szó, hogy valamiben össze kell fogni, akkor összefognak, és akkor mit tudom, jön segíteni Béla, és felhúzza neked a tetőt, vagy tanúskodik neked valamiben, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez létezik, ez a dolog. Én nem vagyok ilyen, mondjuk nincs is nagyon nagy rokonságom, teszem hozzá, de azért, mert tényleg szűkebb vagy tágabb családi szálak kötnek egy személyhez, az nekem se jelent semmit.
3: Másrészt pedig, most nem akarok szétrobbantani családokat, de tényleg, hogyha szarok a rokonaim, akkor felesd el őket, tehát akkor nincs értelme ezzel foglalkozni, tehát vérkör.
2: Ebben tökre igazad, és gondolj abba bele, hogy szaremberek vannak, ugye?
3: Várjál, mindjárt könyörgök az ablakon. Ho-ho, látom
2: vannak. Őket. És minden szarembernek van rokona is, ugye?
3: Ez az, így van.
2: Tehát az a rokon, az felismerhetné, hogy szarember a rokona. De nem ismeri fel, mert vér kötelez, érted?
4: Mert szinte-szinte.
3: De a szülők mindig a legjobbat akarják a gyereknek, hát ez a másik dolog, amikor az állami gondozott ül a kis szobájában, és várja, hogy a szülő mindig jót akarjon neki, és a legjobbat, igen.
2: Igen, most már a harmadjára jössz elő ilyen tényleg szomorú dolgokkal. Nem, ezek valós dolgok, de nem a többség.
4: Nem azért mondták, meg nem. Igen.
3: Jöjjön a vidám része, oké. Bármi lehetsz, amit csak akarsz.
2: Ez igaz, mi nem lehetek.
3: Hát igazad van, az összes tehetségkutató első 4 adása erről szól egyébként, hogy bármi lehetsz, igen.
2: De mi nem lehetsz, Vokci?
3: Hát például, amit ott látsz a tehetségkutatóknál, amikor kiáll valaki és énekel, ugye? És...
4: De akkor nem ott kell csinálni, menjen el máshova.
2: Így van.
3: Már hogy érted?
2: Hát hogyha te plázákban akarsz énekelni fél playbackre, még a következő 20 évben úgy, hogy minden gázsitból 20%-ot leadsz a TV2-nek, akkor menj a Megasztárba. De ha mást akarsz, és mondjuk a Madison Square Gardenben akarsz majd énekelni teltház előtt, egy másik utat válasz, de mehetsz.
3: Jó, oké. Ehhez tartom magam.
2: Szívesen.
3: A kedves vagy másokkal, ők is azok lesznek veled. Ez a mindig az jut eszem, amikor át akarod segíteni az illetőt a túloldalra. És
2: jó, de te erőszakkal akartál átvinni néniket. Ezért ez nem úgy van.
3: Vagy fölbevér a fehér botja, hogy az ellenkező irányba akar.
2: De ebben sok igazság van egyébként.
3: Igen?
2: Hát igen, tehát ez a amilyen az agyon Isten, amilyen a fogadj Isten, ebben azért van valami. Én, hogyha nagyon kedvesen belépek valahova, és mosolygósan, udvariasan, kedvesen szólok akár egy morcos emberhez, az vissza tud jönni. Nem mondom, hogy törvényszerű, de
4: elindítasz valamit benne.
2: Igen, igen, igen, igen.
3: Jó, képzeld el ezt egy kocsmában mondjuk, jó? Tehát amikor ott éppen ott nyüstölik egymást, és akkor odamész, és azt mondod, hogy ennyi fiúk, ne bántsátok már egymást.
2: De nagyon hülye vagy, Jóci. Tényleg nem minden. Ne fiúk, ne bántsátok. De nem kell egy tömegverekedésbe oda menni kedveskedni.
4: Hát az... Csak oda akar menni kedves lenni. Ott akar kedves
3: fiúk,
4: lenni.
3: Hagyjátok már, nagy fiúk vagytok ti. Ne szúrd már hasba még egyszer. Na jó, oké. Okay. Azt mondja, az idő minden sebet begyógyít.
4: Ez így van.
3: Hát ezt elmondhattuk volna például, ugye a Lacinak is akkor azon az éjszakán, amikor ugye csirdogált nekünk, és próbáltuk gyógyítani a sebeit, de hát látod, hogy ennyi idő múlva sem sikerült a vélt sérelmeket, hogy is mondjam, rendbe hozni.
2: Igen, mindenki leborult az asztalra, csak mondom, Vokci.
3: Úgyhogy...
2: Ja, figyelj, kevés időnk van, itt vannak, amit a hallgatók írtak.
3: Igen.
2: Mert ők teljesen más irányba gondolkodtak. Ők azt mondják, engem azzal szívattak a felnőttek, hogyha megsózzuk az ősz farkát, akkor megáll is meg lehet simogatni. Sokáig elhittem.
3: Utott az ősz után is zévasóval.
2: Igen, tehát hogy nem, hogy a gyerekbe tényleg ilyen dolgokat is el tudsz hitetni, és nem tudom, ennek mi az értelme vagy oka.
3: Mesélj de nekem ennek a gyakorlati megvalósítását. Hogy sózod meg az ősz farkát?
2: Hát ez a lényeg, hogy a szegény gyerek az világ életében ezt nem fogja átélni. A sós őszfarok simogatás.
3: Én úgy értelmezném ezt, hogy sós puskával seggbe lögöd, és akkor megáll esetleg, nem?
2: Nem hiszem, hogy megáll. Na várjál, van még nekem. Mondta a nagyapám, ha lenyered a rágót, lufit fogsz fingani.
3: Hát jó,
2: ezt továbbadtam a lányomnak, szegény nézte a segét, miközben pukizott, üzeni Tomi.
3: Hát igen, tehát ezzel gyakorlatilag csak kísérletre ösztönzöd az illetőt, akkor sorba nyeri le a rágókat, igen.
2: Jó, édesanyám...
3: és letolt gatyával próbálja kis társainak a játszott érőn produkálni magát.
2: Mindjárt jön a lufi. Na jó, édesanyám kulcsmondata a gyerekkoromban, gyere csak ide, fiam, nem foglak bántani. Az első nő volt az életemben, aki hazudott nekem, üzeni Joci.
3: Igen,
2: ez tetszik jön. Neked, látom.
3: Piszok nagy pofonok, igen.
2: Gyere csak ide, fiam, nem foglak bántani.
3: Várj, és utána legközelebb. Na gyere, de nem foglak bántani. Múltkor is ez volt. Jó, kétszer azt a poén nem sütöm el. Mondja, hogy boom. És ezt még négyszer megcsináltam.
2: Igen. De valaki...
3: A három az már túlzás, érted? Azt még én sem csinálnám meg, de hogy is.
2: Igen. Valaki, aki azt mondja, tegnap kellett felvilágosítani az egyetemre járó fiát, azt mondja, a magyar oktatás az egyik legjobb a világon, csak sajnos a pedagógusok nagy része alkalmatlan tanítani, stb. Nem, a magyar oktatás nem az egyik legjobb a világon, tehát itt érdemes utána nézni ennek, drága szülő, és örülök, hogy a fiad egyetemre megy, de messze nem, nagyon-nagyon el vagyunk.
3: Tőle lenne a legjobb, nem is érdem, hogy mondhat valaki ilyet.
2: Igen, nem, tényleg nem értem, de mindegy. Jó, Vokcika, hát köszönjük szépen, végigmentünk ezen, sok trauma. Okay. Feljött újra. Köszi. Csőkutya.
3: Csőkutya, sziasztok.
2: Hello, hello.
4: Szia, Boga.
2: Na.
4: Hát itt minden kiderül.
2: Mert?
4: A Boga zseniális.
2: Jó? Mindenki itt elalud, gyerekek? Tehát,
4: nem, de nem akar, én nem kötözködök, hát mindenre tudtam volna választani, de nem akarom a Bogánál kihúzni a gyufát.
2: De miért? Hát most
5: félelemből nem lehet ezt csinálni, Évi, amit mi csinálunk.
4: Hát ez te vagy a legnagyobb félelemben, nem szólalsz meg.
5: Hát mert ti vagytok a műsorvezetők, a János meg a rovat szereplő. Ennyi.
2: Ti most hogy visszavonult szerkesztői pozícióba?
4: Szerkesztés közben.
2: Igen.
0: Műsorajánló. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
6: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
8: This is summer.
9: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
9: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
10: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
11: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
10: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
11: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
14: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár bődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
15: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
16: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat,

0: 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
1: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
0: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Még hátra van a legnehezebb nap az energiaválságban. Tepertőkrémet hívtak vissza szalmonella gyanú miatt. Perzselő hőség vár ránk ma is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyelőre stabil a hazai villamos energiarendszer, de a legnehezebb nap még hátra van. Erről a miniszterelnök beszélt, amikor a védelmi munkacsoport ülése után este bejelentkezett a Mavir vezénylő központjából. Magyar Péter közölte, az országos terhelés jelenleg 6300 megawatt körül alakul, ami még megfelelő tartalékot jelent. A Duna alacsony vízállása miatt ugyanakkor a következő órákban dőlhet el, hogy tovább működhet-e az utolsó paksi blokk. Elmondta azt is, hogy folyamatosan figyelik a Duna vízállását és a csapadékkal kapcsolatos híreket a folyó vízgyűjtő területén, ahogy az energiafogyasztás egyensúlyának alakulását is. A kormányfő hozzátette, a szerdai hőség hozhatja a legnagyobb terhelést, ezért továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentést kért a vállalatoktól és a lakosságtól. Visszahívta saját márkás vöröshagymás tepertőkrémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki. Ezért a forgalmazó levette a polcokról és a vásárlóktól is visszahívta. A fogyasztóvédelem azt kéri, akinek még van a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kisbolygót neveztek el Presser Gáborról. A hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés Sárnecki Krisztián magyar csillagász felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezett el kisbolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság azt tervezte, hogy a létesítmény körül vizes árkot alakítanak ki benne nílusi krokodilokkal. A terv ellen azonban egy állatvédő szervezet keresetet nyújtott be, és ezután felfüggesztették azt. Az ötlet egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. A hőség nem múlik, sőt fokozódhat is. Jönnek a részletek a várható időjárásról. Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
5: Átépítik az M5-ösön a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Most csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóágat lezárták. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület érvényes. Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél pedig csomópontot építenek, útszűkület mellett engedik a járműveket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Gondolom, hogy mindenki emlékszik Szabó Franciskára, tavaly áprilisban járt ő nálunk, és ő ugye Sina Bátori néven aratott elképesztő sikereket Amerikában. Ő volt a Power Slap világbajnok, ez a pofoszkodás, és te hallottad, láttad azt a műsort.
2: Igen, ugye? Én láttam ezt a műsort, és hát egyrésztről zseniális volt, tehát nagyon jó karakter, egy olyan sportoló, akit, amiről mindig szoktunk beszélni, igen, hogy legyen egy jelenség, és hát nyilván az a sportja meg elképesztő, tehát ez a pofoszkodás zseniális.
1: Igen, ez arról szól, hogy egymással szemben állnak ugye a lányok, és akkor mindenki üt, felváltva ütnek egyet-egyet, és amelyik jobban bírja, az nyert.
3: És ebben a Franciska ős tehetség.
1: Hát, mert általában a keze alatt összeesnek az ellenfelek.
3: Ez jó, az ős tehetség.
1: Pontosan. És amikor tavaly itt volt Franciska, és bejött hozzánk, és Lacika, ugye a drága, mi kis vizuális Lacikánk, ő hipnotizálva volt tőle, tehát ő teljesen annyira lenyűgözte ez a lány, hogy azt se zavarta, hogy őt állítottuk oda, hogy őt pofozza meg Franciska.
3: Meg kiért jelentkezett rá?
1: Igen. Lényegében igen. És csak hogy emlékezzetek arra, hogy tehát odaállt Lacika, egymással szembe álltak, és aztán Sina Bátori, azaz Franciska karja lendült. Olyan lágy próba pofont Franciskától. Csak azért legyen egy emléked.
4: Lágy próba pofonba beleállok.
1: No! Na, igen?
4: Hát miért lesz?
5: Jó, csak imitál.
1: Lacika tényleg bátor vagy, Lacika oda megy most Franciskához. Franciska egyébként brutál jól néz ki.
3: De várjál, most a fal felé ütöd, vagy elfelém, hogy el tudjam kapni, ha úgy van.
1: Fal felé. Jó, de tényleg lágyat, jó? Tehát,
5: látod, itt már hajlítom a lábamat? Egy, és pum!
1: Yeah, de cuki vagy! Én már úgy megijedtem.
4: Hidd el, a szele is kemény volt.
1: Nagyon cuki vagy. Nagyon gyorsan még annyi, hogy te mikor itthon vagy, mivel foglalkozol? Ütsz egy homokzsánkot vagy?
5: Nem, MMA versenyekre készülök, úgyhogy abba is volt már.
1: MMA-ra?
5: Én nem úgy MMA-zom, igen.
1: Oh, baby! Ez volt ugye tavaly áprilisban MMA, aztán volt itt minden judo, stb. És ugye most azt olvastuk róla, sőt, hát meg is néztük gyorsan a videót, hogy legutóbb Manchesterben lépett ringbe, de most boxolóként ez a Misfits Boxing Gála Tina Snows ellen. Viszont ezt a mérkőzést, ezt megelőzte egy kis botrány, mert volt egy sajtótájékoztató, és akkor ez a Tina, ez elkezdte nagyon provokálni Franciskát, olyannyira, hogy egy hamburgert nyomott az arcába. Erre Franciska, hát őt le kellett fogni, három testőr vitte odébb, és így ez az aprítás, ez megmaradt a boxmeccsre, a ringre.
3: Igen, ott már abban a videóban látszott, hogy nem volt olyan jó ötlet felpiszkálni a Franciskát, tehát ez nem...
1: Nem. És ugye Franciska, tehát ugye ő Sina Bátori néven szerepel. Egy rövid közvetítés csak, hogy mit váltott ki az amerikai műsorvezetőkből az ő harca, ezt halljátok most.
6: She's continuing, but that expression does not tell me she wants to, BJ.
7: She's taking the breath. Get in there.
6: Oh, my God.
7: That
6: was... The towel comes in. The Knight Rider will head home in the losing column. Sina Bathory gets it done in one with these fans.
8: Sina Bathory presenting a burger.
1: Igen, tehát, hogy gyakorlatilag egy perc alatt kivégezte.
3: Nagyon durva.
2: Nagyon durva.
1: Ez volt, így van. Na, van miről beszélgetnünk. Itt van velünk Szabó Franciska, azaz Sina Bátori. Szia Franciska, jó reggelt!
9: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hello! Na, milyen volt végighallgatni a múltadat?
9: Jó, az itt van.
1: Itthon vagy amúgy?
9: Igen, két napig értem haza, de most már a Power Slap-el forgatok, mert most lesz az ÖF címért a meccsem július 30-án Szerbiában, úgyhogy nincs megállás.
1: Ah, júni 30 Szerbia, és akkor éppen Power Slap-ez? De akkor te most ugrálsz? Mert múltkor, amikor itt voltál, mentél MMA-zni, ez most egy box gála volt.
9: És igen, hát az az igazság, hogy ugye nőknél nagyon nehéz egyébként így meccset találni a közös sportokba, és éppen ezért örülök minden lehetőségnek, ami megtalál, úgyhogy nekem nagyon rajtra késznek kell lennem, éppen bármilyen küzdősportba felkérnek meccsre, és nagyon örülök a lehetőségeknek.
1: Évi, ugye itt van velünk Risztov Évi, olimpiai bajnok, úszó, és ő azt mondja, hogy hihetetlen, tehát nagyon bírod őt.
2: Én nagyon bírlek téged. Egyrészt én azért nagyobbat adtam volna Lacikának, tehát a múltkor ugye nem ültem itt, tehát én bátorítottalak volna, de hogy számomra az, hogy hagyd tegyek fel egy kérdést még az előző történethez, hogy az, amikor megütsz valakit, akkor ott előtte fel kell spanolnod magadat, hogy kijöjjön a teljes erő, mert én például akkor tudnék izomból ütni, ha nagyon ideges vagyok, de ez úgy általában reggel 8-tól délután 4-ig van.
9: Hát igazából Power Club-be is azt a részét szeretem jobban, hogyha engem először megütnek, mert utána nekem valami elszáll, és akkor így ki tudom hozni a 200%-ot magamból. Az, hogy itt valakinek csak úgy ok nélkül neki menjek, az annyira nem bal rám. Ezért is volt jó ennél a boxmatchnél, hogy a csaj hergelt már engem ugye a sajtótájékoztatón, vagy annál a face-offnál, és így igazából lelkiismert fordulás nélkül le tudom mészárolni őket.
1: Ez volt a legszebb szó. Én láttam ezt a mérkőzést, hát mit láttam, a mérkőzést tartott egy percig, de ezt már mindig meg akartam kérdezni, hogy ugye ez a face-off, vagy ez a sajtótájékoztató, amit te is említettél, hogy ott lehetett látni ezt a provokációt, lehetett látni a reakciódat, és az ember mindig azt kérdezi magától, hogy vajon ez egy megbeszélt dolog, ez a show része, a rendezők kérik azt, hogy legyen valami, vagy tényleg az ellenfeled döntött így ezzel a hamburgerrel, hogy neked megy, te nem tudtál semmiről, és tényleg bepipultál. Ez hogy volt?
9: Valójában a karakterek nagyon meghatározóaknak kell lenni ahhoz, hogy hosszú távon bent legyünk ilyen ligákba, tehát nem akarnak unalmas versenyzőket, a UFC is így van felépítve, tehát minél több a balhé, annál tovább maradsz bent. Na most szerintem a csajna tudta, hogy elég hamar el fog nálam vérezni, és szerintem nem volt neki más lehetősége felhívni magára a figyelmet. Úgyhogy ott látszott is a videóban, hogy azért volt egy pár másodperc, amíg így végigfutott az agyamon, hogy most mi történt, hogy az most komolyan megcsinálta, hogy mivel játszik a csaj konkrétan. És
1: az életével.
9: Igen, és igazából a Misfits rájöttem, hogy itt kimondottan arról szól, hogy az érzelmeket, meg az indulatokat azt szeretné a főszervező, hogy kivigyék. Tehát ez hoz nézettséget, stb. És igazából meg is hozta, tehát valójában a csaj nagyon jó munkát végzett, mert majdnem, hogy jobban fel voltak spanolva a mi meccsünkre, mint a főcím meccsre.
1: És ott ezen, amikor lefogtak téged a testőrök a hamburgeres jelenet után, akkor te tényleg, tehát hogyha te ki tudsz szabadulni, akkor megütöd?
9: Hát én abból voltam.
1: Abba voltál,
9: hogy, ott nekem elöntötte a szarat agyomat.
1: Istenem! Na, yeah. Szóval aztán ugye itt volt a maga a mérkőzés. Első menetben kivégezted, ahogy mondtad, lemészároltad, ez egyébként hány menetre volt kiírva ez a meccs?
9: 4x2 perc,
1: aha. És neked volt arra taktikát, hogy milyen gyorsan akarod befejezni? Most csak azért kérdezem, mert ugye olyan vehemenciával estél neki, hogy azért ezt 4 meneten keresztül nem lehet bírni ilyen erővel. Tehát
9: igen, a sajtótájékoztatón megígértem neki, hogy 30 másodpercen belül ki fogom ütni.
1: És mit láttál egyébként rajta a sajtótájékoztatón és majd a ringben? Félelmet, vagy ő is magabiztos volt, mint te?
9: Vajon vegyes volt, mert néha-néha olyanokat szólalt fel, hogy mondom, a csaj ilyen delulú, mondom, most kajak elhiszi, mondom, amiket mond, vagy mondom, csak a média miatt tolja. Tehát így néha engem is azért összezavart, mondom, az nagyon magabiztos a csaj is. Valahol működött, mert én tényleg úgy készültem rá, tehát most papíron tényleg így kellett, hogy vége legyen ennek a meccsnek, azért neki nincsen akkora sportmúltja, mint nekem, de mégis azért én úgy készültem arra, hogy nekem egy nagyon jól kell teljesítenem, tehát nem éghetek be. Tehát így volt egy minimális pressure rajtam, de ezen kívül szerintem úgy teljesítettem, ahogy ezt elvárták.
1: Ő egyébként kicsoda, ez a Tina Snow? Ő egy boxoló, vagy ő is mindenhol?
9: Neki már volt 2 box meccse neki, tehát most így nem tudom, ebből megítélve, nem tudom, milyenek lehettek azok az ellenfelek, hogyha most is sikerült nekem így ilyen hamar bedarálni. Hát ő igazából modellkedik, meg azt hiszem felnőtt filmes.
1: Ó, látod, ez is egy szép háromszög. A box, a modell, meg a pornó, nem? Hát azért az izé. Azért az is bájos.
9: Hát én azt vettem észre, hogy, hogy ezek a gálákon egyre jobban belevonják ezeket a hölgyeket, mint díszlenék is, mert nagyon-nagyon magas követési számmal rendelkeznek.
1: Nagyon
9: megdobja a nézettséget, és a UFC-be is szoktam látni, hogy az egyik hölgy az mindig face-offozik a versenyzőkkel, úgyhogy itt van egy komolyabb stratégia mögötte.
1: Hát nyilván, és egyébként az Évivel is, a Risto Évivel is beszéltünk arról, hogy a sportban mindig kellenek olyan show elemek, amik nem a sport része, és pontosan azért, mert hogy
9: minél színesebb legyen a nézőközönség, igen.
1: Egyébként, amikor itt voltál a stúdióban, akkor ilyen mondtad, hogy az MMA-val, nem, meg a pofoszkodással is, hogy jól lehet azzal keresni, ugye közben MMA-zol, boxolsz, mindent csinálsz, melyik a legjövedelmezőbb mégis a te számodra? A box, az MMA, a pofoszkodás, melyik?
9: Majd a box lesz nagyon jó. Azt szerintem az egyik legmagasabban fizetett sportág. Szerintem pont azért is, mert annak van az egyik legmagasabb nézettsége is. Azért a Misfits egy nagyon kiemelkedő gála, főleg Angliában, tehát ott abszolút number van. És nyilván nekem ez az első meccsem volt, de nagyon-nagyon elégedett volt velem az egész szervezői stáb, és már úgy néz ki, hogy valószínűleg szeptemberre már hívnak is vissza, és igazából így meccsenként fogják majd valószínűleg emelni a fizetésemet, de a következő meccsem valószínű a kétszeres olimpiai bajnok aikidós csajszi lesz, vagy tékvándós.
1: Tékvándós lesz, aki szintén boxolni fog, tehát ez újra box
9: igen.
1: lesz.
9: Aha. Igen, itt ez a lényeg a Misfitsben, hogy annyira vegyesek vagyunk más sportákból, vagy éppen valaki felnőtt filmes, és így vagyunk összeválogatva, mert ugye az emberek kíváncsiak, hogy igazából ez hogy tud egy ilyen meccs lezajlani, tehát ki mit tud hozni.
1: Igen, egyébként a box stílusodban lehetett látni azt, hogy a pofoszkodásból jössz. Tehát ugye itthon nálunk ezt ilyen parasztlengőnek hívják, de a lényege az, hogy egy hihetetlen nagy ívet ír le a karod, ami ugye óriási lendülettel érkezik az eltalálandó felületre.
9: Igen, még nagyon nagy ívbe ütök, és ezt próbálja kiverni belőlem a boxedző.
1: De ezt akarom kérdezni, hogy ez jó ötlet kiverni belőled? Tehát, hogy mert ezt te tudod, tehát te olyan erőt tudsz abba a nagy lendületes karlengésbe összpontosítani, amit lehet, hogy egyébként egy ilyen tömörebb mozgásnál nem tudnál, nem?
9: Hát az az igazság, hogy egy sokkal tapasztaltabb boxom, most nyilván nem profi meccsem lesz a közeljövőben, de ott nagyon látványos, hogy én azt az ütést indítani akarom, hogyha nagyon nagy ívből csinálom, hogy nagyon nagy ívből akarok ütni. Tehát itt valószínűleg el is fog menni, főleg a tékvándos csajszínál azt vettem észre, hogy nagyon lent van a keze, tehát nagyon szabadon van az arca, mivel ő inkább rúgásból ugye jeleskedett versenyeken, úgyhogy itt vannak azért megpróbáltatások, meg olyan berögzött mozgások, amiket hozunk, és így
1: persze.
9: Igyekszünk csiszolni rajta.
1: Na most a végén ugye azt is lehetett látni, hogy te is vittél neki oda egy hamburgert.
9: Azt láttátok? Igen. Sokan nem látják.
1: Én láttam, és vittél egy hamburgert, és még a boxkesztyű rajtad volt, és így vitted kvázi a tenyereden a boxkesztyűbe neki a hamburgert.
9: És így kiverte a kezemből.
1: Szóval ezt akartam kérdezni, hogy ott, hogy először is az arcát nem tudtam értelmezni, hogy ott mosolygott vagy sírt.
9: Én szerintem megijedt, azt hitte, hogy vége, és én még oda megyek, és lekeverek neki egy maflát.
1: Közben csak egy hamburgert vittél neki.
9: Igen, én mondom, csak hoztam egy hamburgert.
1: És azt a hamburgert már direkt bekészítetted? Tehát a csapatodnak mondtad, hogy egy hamburger legyen ott a ring?
9: Igen, ez az én ötletem volt, hogy a végén viszek egy hamburgert neki, csak én nem a képébe fogom adni, mert én rendesen boxszabályrendszer szerint ezt le fogom játszani, a végén megkap tőlem egy ajándék hamburgert.
1: És én néztem az arcát, és nem tudtam, hogy az most mosolyog, vagy benne van a fogvédő, vagy sír, vagy izé, de azt, hogy kivette a kezedből, azt én nem láttam. És utána már nem kommunikáltatok többet, ugye?
9: De még a reggelinél később odajött, meg én valahol azért tisztelem a csajt, hogy ezt így bevállalta őszintén, mert kint Tájföldön, és kint voltam idén ilyen Muay Thai versenyen, és hárman visszamondták, egy meccset tudtam kapni négyből. És úgy, hogy azért ott az hozzátartozik a kultúrájukhoz, hogy kb. Mindenki tud ugye mindenki ért a Muay Thaihoz szinte, és mégis a csajok visszaléptek. Itt meg ez a csaj beállt azért ide a ringbe ellenem, tehát látta nyilván a videóimat, hogy milyen erő van bennem.
1: Igen, az érdemes megnézni azért. Na jó.
9: Annyit mondott egyébként, bocsánat, hogy közben, hogy azt az egyet akarta, hogy az óra ne legyen eltörve.
1: Hisz modell meg felnőtt filmes, tehát, hogy az...
2: Az úgy rosszul néz ki.
9: Igen.
1: Na jó, Franciska drága, hát kívánunk neked további sok sikert. Most legközelebb akkor Szerbiában ugye a pofoszkodáson, de hát akkor fussál be egy szép nagy box karriert.
9: Nagyon szépen köszönöm, úgy lesz.
1: És bármi van, úgyis jelentkezünk, jó?
9: Jó, rendben. Köszönöm, okay. Szép napot nektek.
1: Neked is, Sina Bátori, ez a Szabó Franciska. Szia-szia! Mekkora az arc, nagyon bírom.
2: Igen, nagyon-nagyon nagy. Bárcsak ilyenek, úgy irigylem ilyenkor az olyan sportolókat, akik aktívak és ennyire lazák, és ezeket így mind tudták. Nekem belőlem ez nagyon hiányzott.
1: Hogy? Pontosan mi?
2: Hogy az, hogy ezt így tud erről beszélni, és hogy így van felépítve, és észreveszi azt, hogy ez egy show műsor, nem pedig azt hiszi, hogy na hát olimpiát kell nyerni, akkor minden nagyon jó lesz.
3: Ne így irigyeld, hát neked is itt van a lehetőség, ez a Misfits box kála simán.
2: Misfits, hát de ahogy is az
1: elkezdeni. Nem, de ugyanakkor de tényleg ne ostorozz magát, tehát teljesen más millióból jöttél, tehát hogy ezek a merev struktúrák, de... ezek a régi reflexek, stb. De most komolyan mondom, tehát hogy...
2: Annyira nem ostorozom magam, de például ez a pofoszkodás, ez nekem is tetszik. Ez a sport, ez nagyon tetszik. Tehát, hogy hát figyelj, jobbkezes vagyok, bum!
3: Ha akkor, mikor ugye bent volt, és a Lacika ideált, ha akkor már velünk dolgoztál volna, akkor logikus lett volna, hogy te állj elé, hiszen akkor csajjal tudod.
2: Így van, annyira bátrak vagytok.
1: Figyú, láttad a videófelvételeket? Tehát egy ilyen Sina Bátori ütéstől elájulsz.
2: Tudom.
1: És pedig nyitott tenyér, tehát nem ököl, nyitott tenyér.
2: Én nézem őket, tehát én nézem ezt a sportot. Ja, elképesztő. Okay. Elképesztő, ha ki oda mer állni is.
3: Hát nagyon.
1: Hát hihetetlen, nem hosszú egyébként egy ilyen mérkőzés, nem. De mindent, amikor csak YouTube-on nézed, fáj. Tehát fáj nézni. Nem tudok mit mondani.
3: Igen, amikor tényleg olyan állapotban volt az ellenfel, hogy fel akart állni és bukfencelni tudott csak.
2: Az is nagyon.
1: Ezért mondta Lacikának, hogy ő is akar-e bukfencelni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: 8 megyében írtják a szúnyogokat a héten, csak a sürgős beavatkozásokat végzi el a kánikulában az MVM. A hőség ugyanis kitart. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kitart a kánikula, ma is hőségre, erős UV-sugárzásra kell készülni, harmadfokú hőségriasztás érvényes. A tartós forróság megterheli a szervezetet. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a legmelegebb időszakban kerüljük a tűzőnapot, keressünk hűvösebb helyet. Igyunk sok folyadékot, használjunk fényvédő készítményeket, viseljünk kalapot, sapkát, napszemüveget. Részleteket a várható időjárásról híreink végén hallhatnak. Elhalasztja a nem sürgős karbantartásokat az MVM a rendkívüli hőség miatt. A hálózati társaságok csak azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból nem halaszthatók. Az aktuális munkálatokról és esetleges áramszünetekről az MVM hálózat honlapján lehet tájékozódni. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
3: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
2: Küzdelem a szúnyogok ellen a héten 8 megye 43 településén folytatódik az írtás. A katasztrófa védelem szakemberei Békés és Csongrád-Csanád megyében a lárvákat gyérítik légipermetezéssel egyes holtágakban. Több településen pedig már a kifejlett szúnyogok ellen védekeznek. A hőség és az aszály miatt országos szinten ugyan kevesebb a vérszívó, de a Tiszatónál, a holtágaknál és a kertvárosokban továbbra is szükség van írtásra. Derült, napos, száraz és igencsak meleg idő vár ránk ma. A Dunántúlon megélénkülhet a szél. 37-41 fokos csúcsokra készülhetünk. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, a szél sem támad fel. Hajnalra is csak 17-24 fokig hűl le a levegő. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Némi enyhülés talán pénteken érkezhet, akkor több helyen eshet majd, és néhol már csak 31 fok lesz.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Élénkül a forgalom a Budapest környéki utakon, telítettek a sávok, például az M3-as bevezető szakaszán az M0-as autóúti csomóponttól befelé. Sokan haladnak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-esen Leányfalu és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól és az 51-es főúton Dunaharasztitól a főváros felé is. Aszfaltoznak az M6-oson Szekszárd és Bátaszék térségek között. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig a belső sávot lezárták.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Jó reggelt, Vokci! Szia!
2: Hello, boldog jó reggelt! Nektek is, Csalihó!
1: Csalihó! Rég hallottam. Na, Vokcika!
2: Figyeljetek, azokkal a kérdésekkel egyébként lehet engem bombázni. Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy amikor bemegyek a mezőgazdasági boltba, akkor én is elmondom, hogy mi a franc. Az egyébként ezt tudom mi, ez egy hülye moly, egy leginkább a káposztát támadja nálam, meg mindenféle. Egy ilyen apró kis fehér molyletkeszerű van, ami még pattogni is tud, nem csak repülni, hanem marra nehéz elkapni. Ez egy érdekes, ez két permetezőszer kell egy ilyen rögzítő is hozzá, tehát ráfújod a cuccot a növényre.
1: És utána egy hajlakkal berögzített, hogy ott maradjon?
2: Körülbelül egy ilyesmiről van szó, igen.
1: Aha. Jó, mégiscsak tudja a voga, látod?
2: Nem, mert hát azért figyeljetek, én azért dolgozom, mint az állatok kertben az Ildikóval, hát ugyanazok miatt szenvedünk, mint bárki más, akinek kertje van.
1: Igen, és mindig elmondod a kudarcaidat, tehát nagyon rég hát számoltál be sikerről.
2: Általában csak arról tudok beszámolni. Igen, de nem szívesen.
1: Nem szívesen? Így legalább jó tanácsokat tudsz adni.
2: Igen. Hogy milyen porú járta meg. Mi is köszönjük, ez sokat segített.
1: Kb. Igen, ez a tanácsadás. Ja.
2: Na, nézzük akkor a szúnyogokat. Na, vannak új kísérletek. Képzeljétek ezeket a kísérletek. Egyébként marha érdekes, hogy a holland zenei fesztiválokon végezték. Ugye ott jó sok ember van, meg jó sok szúnyog, meg jó sok lehetőség. Csak ott nézegették a rengeteg embernél, hogy kit miért csípett meg, stb. Szükség van az új vizsgálatokra, mert ugye hát a átlag hőmérséklet emelkedésével egyre több faj jelenik meg Magyarországon is, és hát a szúnyog az emberre nézve az egyik legveszélyesebb rovar, ugye hát terjeszti olyanokat, mint hogy malária, sárgaláz, dengiláz, mit tudom én, van még zika vírus például.
1: Igen, tényleg.
2: Csikungunyoláz. És a tigris szúnyog ezek közül hármat is, a dengilázt, meg a zikát, meg a csikungunyát is terjeszti. Még nincsenek megbetegedések Magyarországon, tünetek már vannak, de megjelent a tigris szúnyog Magyarországon.
1: Meg, hát ez a fekete-fehér csúnya is sokkal agresszívebb, sokkal pofátlanabb.
2: Igen, kisebb, mint a mi szúnyogaink, az őshonosnak. Csíkos, ugyan a lába is, meg a potrohája is. És van egy hosszanti csík a hátán egyébként, ami fehér szintén. Ja, kis utálatos dög, így van.
1: Igen, igen. Egyébként is mondtad, hogy holland zenei fesztiválon, tehát bocsánat, de egy holland zenei fesztiválon résztvevőnek mi lehet a vérében? Kontra mondjuk a Gyurinak a vérében.
2: Pontosan ezt nézegették. Ja. Kinek mi volt a vérében, és kire hogy hatott a dolog, hogy másztak rá az illetők. Na, a lényeg az, hogy hát azt tudjuk, hogy a szúnyog azt mindenki tudta eddig, hogy semmi más nem követ, csak a széndioxid útját. Tehát ezzel van kapcsolatban.
1: Ma már tudjuk, ez nem volt olyan evidens régen. Mm. Igen, azt hitték, hogy az izzadság miatt jön, meg igen. Mit tudom én, és azért, na mindegy.
2: Ja. Olyan is van, igen. Na lényeg az, hogy hát kinek van magas széndioxid kibocsátása, ugye, hát nézzük meg. Hát először is a magas testalkatúaknak, ugye, akik nagyobb testtömeggel rendelkeznek, azoknak nagyobb a széndioxid kibocsátása, tehát azokat gyakrabban csípik a szúnyogok. Nagyobb testsúly, ugye, azoknak is, ugye, mi történik, több széndioxid, többet kell, ezért oxigén felvétel, stb. Tehát a nagy testsúlyokat is bizony jobban támadják.
1: Mert hogy több oxigént vesznek fel, és akkor ennénk meg fent több széndioxidot bocsátanak.
2: Széndioxid nyomnak ki, így van, okay. Tehát hogyha nem akar, akkor fogyjál le kész, meg mennyi össze, eddig ez a megoldás, igen. Aztán várandós nők például, ugye, kettő az egyben, szeretik a szúnyogok, tehát ott is nagyobb a széndioxid kibocsátás. Aztán például intenzív sportolói edzés után például magasabb a széndioxid kibocsátás, tehát edzés után ne menjél holland zenei fesztiválra, mert rommá csipkednek a szúnyogok. Tehát ez a széndioxid kibocsátáshoz kapcsolódó ismertető jelek. Testhő Igen. Hmm. Tehát ha valaki lázas például, azt előszeretettel csípkedik a szúnyogok. Szintén edzés után, ugye, mert akkor magasabb a testhőmérséklet. Tehát ez is közre játszik. És itt van a bőr természetes illata. Igen, vannak olyan emberek, akinek a verejték mirigyében kicsit több a karbonsav, mint az átlag emberekében, és ezeket kedvelik a szúnyogok. Tehát, hogyha magas vagy, és edzésről jöttél, vagy kövér vagy, és edzés, akkor nem jöttél edzésről, akkor... akkor, és ráadásul van egy ilyen genetikai karbonsav túltengésed, akkor igen, előfordul az, hogy téged százszor annyi szúnyog csíp meg, mint a többieket. És egy ilyen embernek a társasága baromi jó dolog esti éjszakákon, ugyanis akkor titeket nem bánta az illető, hanem legyen a társaságban egy magas, kövér, edzésről megérkező, és genetikailag karbonsavat termelő egyén, akkor
1: a karbonsav az nem a szénsav? Tehát bocs, csak az, hogy a karbon az a szén, nem?
2: Nem, az nem. Nem
1: jó, oké.
2: Okay. Jó, na, a lényeg az. És még van egy tényező, a vércsoport, igen, ez egy friss kutatás, ez pedig kézzétek, a nullásokat nagyon szeretik egyébként a szúnyogok, tehát valószínűleg, hogy bennük nincsen annyi...
1: De mi vagy, Anett?
3: Én is nullás vagyok.
1: Na,
3: sem. Tényleg, hát ezt már többször elmondtam.
2: Hát akkor...
1: Ha nullás vagy.
2: Ne csodálkozz, hogyha megkeresnek téged, ugye, és erőszeretettel majszolnak belőled.
3: De képzeld el, hogy nem akarom megcáfolni ezt az infót, de engem is időszakosan, van, amikor jobban csípnek, de például tavaly egyáltalán nem csíptek a szúnyogok, és ezt meg is egyeztem talán adásban. Úgyhogy valószínűleg ez sem annyira igaz, hogy a nullás.
2: Csak... Igen, talán, mert áttértél a borra, tehát esetleg amiatt lehet.
4: Igen, amíg vodka
1: lédit jobban csípték.
2: Látod, jó,
3: hát lehet egyébként.
2: Na, azt mondja, ruházat, ugye ezt tudjuk, a sötét ruhát jobban kedvelik, tehát fekete, sötét, és ezek is egyébként a hőmegtartás szempontjából fontosak. És a legújabb kísérlet, ugye a Holland Fesztiválon mi derült ki? Hogy nem is annyira maligám az, ami befolyásolja tulajdonképpen a szúnyogoknak a vonzáskörét, hanem a sör. A sörben van valami idiotizmus, ami miatt ötször annyi szúnyog csípi meg a sörívókat, mint az egyéb alkoholt fogyasztókat. Tehát itt...
1: Tehát a sörívó kipárolgása
2: igen,
1: a vonzó.
2: Igen.
1: Aha.
2: Pontosan. Meg a lehelete. Így van.
1: A lehelete is. Aha.
2: A nehéz ételekkel kapcsolatban csak annyit tudtak kísérletben kimutatni, hogy akik nehéz ételeket esznek, azok jobban izzadnak, melegebbek, és esetleg ezért valami kis eltérés van, hogy őket előszeretettel látogatják a szúnyogok. Na, hát ennyi, ilyen összetett dolog.
1: De nincs a vérben ilyen különbség most. Szerintem rengetegen hallgatják ezt, és azt mondják, jó, de hát én nem vagyok sem magas, se terhes, se nem izzadok, nem edzek, nem iszom sört, és mégis agyon csípnek a szúnyogok. Ha én kiülök, akkor engem agyon csípnek, ha a férjemet meg nem. Tehát, hogy van-e valami, nem tudom, a vér íze, a bőr színe, a mit tudom én, a szűz vagy nem szűz. Tehát, hogy
2: benne van, igen. Éppen ciklusváltáson vagyok.
1: Igen, menopauza előtt, után.
4: Igen, engem csíptek, amíg szűz voltam, igen, abszolút.
2: Da, persze. Hát én meg kell keresni az okokat, gyerekek, ennyi a lényeg. De hát egyébként a helyzet az, elmondom, ha amit felsoroltál, hogy te semmelyik kategóriába nem tartozol, azért széndioxid kibocsátásod van, igaz? Biztos. Ha egyedül ülsz, és nincs ott a környékeden senki, legyél te a szúnyog számára bármilyen szar, azért csak rád fanyolódik.
1: Persze,
2: igaz?
1: Mert azért oda jön.
2: Hát persze, igen, te vagy ott egyedül.
4: Te vagy az egyetlen büfé a környéken, akkor ez csak benéz.
2: Így van, és akkor azt fel vagy háborod, vagy miért pont téged. Ilyen egyszerű. Menjél társaságba, mondom.
1: Akkor azt mondd el nekem, hogy például a páromon, hogyha megcsípi a szúnyog, egy akkora ilyen furunkulus méretű dudor keletkezik, nálam meg épp, hogy olyan kis izé. Tehát, hogy ott az, amit a szúnyog aztán végén belelő, az nála egy ilyen hegyet képez.
2: Igen.
1: Most milyen elképzeled, hogy nézhet ki, mi?
4: Nem. Ez akkor miért? Azt hittem, hogy te elemzed ezt.
3: Igen, képzeld el.
1: Bocsánat, hát én megfigyelem a világot.
2: Igen, persze.
1: Nálad mi keretkezik?
3: Bár egy kicsit színezed is. Tehát,
4: de, mutogatsz is, a Jézus Úristen, mekkora Jézus Úristen, így szoktad.
3: És utána nem láttátok is. Nálad mi keletkezik? De így. Nálam semmi.
1: Na mindegy, mondja el mindenki, mi keletkezik. Nálad egy apró kis rózsaszín pöttyöcske van, vagy egy ilyen pici nagy kráter?
3: Pici kis pötty.
1: Aha.
3: Igen. Nálam is egyébként nagy dudor van.
1: Na, neked nagy dudor van.
3: Igen, igen, de én azért az összes listában benne vagyok. Tehát relatív magas vagyok, relatív kövér vagyok, relatív sportoltam, izzadtam, meleg voltam, hideg voltam, szén-dioxidot bocsájtok fel, nagy a tüdőkapacitásom, tehát nekem
4: sört
3: az egy...
4: Sört is nyeled.
3: Sört is nyeled, de most ezzel nem tudok, és még terhes nem vagyok.
2: Ideális. Na képzeld, akkor mi lesz, atya úristen.
1: Na jó. Voci.
2: Nézzük az állatpereket. Jó?
1: Nézzük, igen.
2: Na, figyeljetek, én is azt hittem először, hogy ez hülyeség, de aztán rájöttem, hogy ennek nagyon fontos oka volt ezeknek az állatpereknek.
1: Hát ha engem kérdezel, Voci, hogy ma én csak mit tudok, és láttam saját szememmel, hogy állatok törvénytelenségeket követnek el, hát az a listát lehetne írni. Hát eleve a harkája, hogy szétszette a fámat.
2: Megérdemeltem.
1: És én nem tudom, hogy megérdemeltem el, de nem jogos. Tehát,
2: nem
1: hogy,
2: te.
1: Ja?
2: Hát ő, hogy pereket indítsunk ellenük. Így persze, van. Hát hogy ne. Én szerintem ezzel kéne foglalkozni ezzel a dologgal, igen.
1: A macska és a bőrülés, a kutya és a nem tudom mi, tehát hogy rengeteg, rengeteg van, te mondtad, hogy ott van az a diófúró légy, vagy mi?
2: Igen.
1: Az is. Na, tehát azért mondom, hogy az állat, hogy az állatok nincsenek benne a jogkövető magatartás kódexben, ezt nem értem.
2: Igen. Nos, a helyzet az, hogy ugye hát régen ezek a perek pont ezért voltak, érted? Tehát nagyon fontos társadalmi rend helyreállítási szerepe volt. Valamint utókezelési funkciója is volt, ugyanis régen az ember az ilyenekre nem kapott ugye elég tételt. Viszont, hogy megmutassák, hogy a jog működik, a jogrendszer, valamint, hogy a társadalmi rend az rendben van, helyre tudjuk állítani, és utókezelést is kapsz, édesapám, meg mondjam, vigasztalást, ezért az állatot elítéljük, megbüntetjük. Három úton tudták ezt csinálni, ugye voltak a polgári perek, voltak az egyházi bíróságok, az egyházi perek. A polgári pereknél ugye rendesen, hogy is mondjam, hát védőügyvéddel voltak ellátva. Elsősorban házi állatokat pereltek egyébként. A házi állatokat főleg gyilkosságért, ugye, valamint termények tönkretételéért. Tehát például a házi állatok, hogyha halálos balesetet okoztak, vagy valami, például híres disznóperek voltak, ugye, akik embereket öltek meg.
1: Igen.
2: Akkor volt egy nagyon híres küzét, a disznóper, ahol a hat, hogy is mondjam, kispalacot is bekísérték. Mondjuk őket felmentették, mert nem tudták bizonyítani a bűnösségüket, de a kocát azt beöltöztették apám embernek, végig vitték az utcán, elítélték ugye a per során, és utána nyilvánosan kivégezték, tehát ott az emberek elégtételt kaptak.
1: Nekem ez tetszik amúgy.
2: Igen, igen is.
3: Gondoltuk.
2: Az illető megérdemli azt, amit tett. Na. És ugye nem beszélve arról, hogy persze voltak enyhébbek is, kiközösítés, stb. Vagy például híres patkányper, amit aztán egy nagyon híres francia jogtudós vezetett le, és precedens értékű volt. A patkányok ugye fölzabálták az árpatermést az egyik gazdánál, és akkor a védő ügyvéd, mivel a patkányok nem jelentek meg a
1: tárgyaláson,
2: igen, a tárgyaláson,
1: merész azért.
2: Azzal védekezett, hogy ez valószínűleg azért történt, mert a faluban nagyon sok a kutya meg a macska, és nem volt biztosítva a patkányok útja, hogy sérülés nélkül bejussanak a tárgyalóba. És ezt precedensnek használták egyébként sokáig a jogban, hogy biztosítani kell a vádlottaknak a
1: szabad utat.
2: A védelmét.
1: Ja, védelmét.
2: Igen. Na, aztán jöttek az egyházi perek, az egyházi pereknél pedig általában a rovarokra terjedt ki, ezek kiátkozással jártak, másrészt pedig, hogy mondják ezt, számüzetést kaptak, tehát bizonyos szőlőkben ormányos bogarak meg kártevőket száműzték egy másik, kijelöltek egy helyet, hogy hova menjenek. Aztán nem nagyon jött be, mert nem nagyon mentek el onnan a bogarak, ezért kiátkozták őket. Ez is tulajdonképpen arra volt hivatott, hogy megnyugodjanak az emberek, hogy bár szétzapálták a természetet, de kiátkoztuk.
1: De egy nagyon szigorú ítélet született, igen.
2: Igen, igen. És utána voltak a boszorkányperek, ugye, ami szintén állatokat is vádoltak boszorkányság és mágia általi halálra. Egy híres kakasperek voltak például. Gyakran van az, volt az a tyúkolban, hogy a kakas ráült a tojásra, és azzal vádolták meg, hogy ő tojta a tojást, és ezt rendkívül természetellenesnek tartották egyházi szempontból, és hát mert abból csak az ördög baziliszkus születhet, meg stb. Storz lények, ezért a kakast és a tojást is nyilvánosan elégették mágián. Na, hát körülbelül így néztek ki ezek a perek, és hát ilyen, hogy is mondjam, funkciójuk volt.
1: Hát de ma is egyébként, nem? Hogyha most mit tudom én, egy állatkerti oroszlán, mondjuk Bertold megeszi a gondozóját.
2: Igen.
1: Akkor Bertoldot...
2: Akkor a gondozóját nem lehet felelősségre vonni, hiszen ő megevődött már.
1: Ő megevődött. De Bertoldot kivégzik-e?
2: Hát igen.
1: Ugye? Én is. Tehát az nem lehet, tehát, hogy kedden megette a gondozóját, szerdán volt belőle egy híradós anyag, Hanga Zoltán nagyon sajnálja, és családját majd támogatjuk, és akkor csütörtökön meg tud nézni Bertoldot.
2: Uh-huh. Igen. És
1: ez kizárt, ugye?
3: Kizárt szerintem. Biztos, hogy
2: de miért kell, aki...
1: Miért kell, de aki... igen.
2: Aki elmondja, hogy miért történt ez, ugye? Mert lehet, hogy azért ennek oka volt. Azért gondolj bele, hogyha az az idomár például titokban, ugye, abuzálta, vagy mit tudom én, valami rosszul bánt vele, érted? Hát akkor...
1: Igen, akkor mindig az arányosság.
2: Körülmények. Igen, így van.
1: Az arányosság azért, az nem teljesen.
2: Vagy önvédelemből, érted? Tehát pisztolyt fogott rá, és lelőlek, ha nem csinálod meg ezt a tűzkarikás jelenetet, mocskos stb. Hát akkor
1: elfordulhat. Na jó van, Vokci, hát ez tanulságos volt. Köszönjük szépen!
2: Oké.
1: Óriási volt csőkutya, és találkozunk.
2: Sziasztok!
1: Szia!

0: Műsorajánló. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
1: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
3: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával akár egy

0: nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Ne várj, használd az Urzinolt!
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
11: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
13: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: A tervezet alatt van az áramfogyasztás. Jövő szerdán tetőzik a Perzeidák hulló csillagraj. Némi enyhülés itthon talán pénteken jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezet alatt van. Ezt közölte Facebook oldalán este a miniszterelnök az energiaválság kapcsán. Magyar Péter szerint az eredmény az önkorlátozásnak köszönhető. A kormányfő később a Mavir központjából jelentkezett. Jelezte, az előrejelzések szerint a szerda lehet az egyik legnehezebb nap, és nagyon sok múlik majd a fogyasztás önkéntes csökkentésén. A vállalatoktól és a lakosságtól is azt kérte, hogy továbbra is takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
16: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
15: 5. napja pusztítanak az erdőtüzek Görögországban. Aténtól északnyugatra tegnap is tűzoltók százai próbálták megfékezni ezeket. Az erős széllökések szítják a lángokat, amelyek már több ezer hektár termőföldet, fenyvest perzseltek fel. Több települést és egy ipartelepet is ki kellett üríteni. Különleges estére készülhetnek a csillagászat szerelmesei augusztus 12-én. Naplementekor részleges napfogyatkozást láthatnak, éjszaka pedig tetőzik a Perzeidák meteorraj. A szakemberek szerint kedvező időjárás esetén óránként akár 70-90 hulló csillagot is megfigyelhetünk. Ráadásul idén a holdfénye sem zavarja majd a látványt.

0: Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Aszfaltoznak az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék térségek között. A Pécs felé vezető oldalon emiatt a 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Az M43-as autópályán Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. A 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé és lehajtó ágát lezárták. A javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik. Az M60-ason az M6-os autópálya felé a 23-as és a 18-as kilométer között felújítják a burkolatot. A külső és a leálló sávot zárták le.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor Best Of.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: Sziasztok, Attila vagyok, a következő Best of a személyes kedvencem, hallgassátok.
2: Van egy óriási Playboy gyűjteményünk. Egyébként ez nektek, nőknek milyen, hogy nekünk férfiaknak van ilyen Playboy gyűjteményünk? Ezt így lenézitek, vagy megértitek, hogy vagytok ezzel?
3: Amikor idejöttem és ezzel szembesültem, akkor nem tudtam, hogy mi fog majd így történni. Tehát, hogy közösen kell nézni.
2: Ja, vagy... hogy a műsor után letoljuk a nadrágunkat és nézzük mindannyian. Tehát, hogy ezt gondoltad, hogy ez benne van a pakliban?
3: Nézd, sok gondolat volt.
4: Még nem jöttél, ezt így csináltuk, csak mondom.
2: Igen, elődött férfi volt. Na,
3: jó, igen. És akkor voltak gondolataim, és aztán rájöttem, hogy egy teljesen más aspektusból is lehet ezt nézni, nem csak a mesztelen nők kapcsán.
2: Végre mondja ezt egy nő is egyébként, te, Anett?
5: Én pont ugyanezt akartam mondani. Képzeljétek el, amikor én még férnél voltam, akkor a Gergő vette mindig ezt az újságot, és én ki voltam akadva. És mondta neki, figyelj, csak el akarom mondani, hogy ő mivel magyarázta a cikkekkel, és akkor én ezt nem is fogtam fel, hanem amikor ide megérkeztem én is hozzátok, meg megérkeztek az újságok, és láttam én is benne ezeket a tök jó anyagokat, amiket készítettek újságírók, rájöttem, hogy az nem kamu volt az ő részéről.
2: Igen, a férfiak mindig ezzel védekezik, a cikket miatt veszem a Playboy, nem a nők, ami részben igaz.
5: Igen.
2: Tehát, hogy azért először ugye megnézzük Hargitai Beát minden szögből, és utána olvassuk el Fiala János cikkét. Van egy sorrend.
4: Van, abszolút van sorrend, és aztán még megyünk tovább is, mert ott vannak még a viccek benne, meg a technológiai cuccok, meg egy csomó minden egyébként.
2: Úristen, a technológiai cuccok, én imádom ezeket, a régi kütyüket, hogy tényleg csak egy hőmérő is olyan volt, hogy ezt úgy megvenném.
4: Igen.
2: Nekem, prémium cuccok voltak mind.
4: Nekem mindig az volt, mikor tini koromban gyűjtöttem, hogy tényleg a menő tehetős felnőtteknek van ilyen. Tehát, hogy valahogy így próbáltam így magamba szívni, hogy mik ezek a dolgok, amik királyak.
2: És egyébként igazán Anettnek, meg Gergőnek is, tehát olyan jó nívós cikkek voltak benne, egyébként rengeteg témáról ma már nem is írhatnának, mert minden tabuizálva van. És öröm ezeket olvasni. Az a nálunk ugye a 2000-es évek elejéből vannak Playboyok. Itt jó pár, legalább 50, nem? Vagy nem tudom, 30, 50, nem tudom. És így lapozgatjuk mindig, amikor egy picit pihenünk, tehát ez olyan, mint egy ilyen wellness hétvége. De 5 percben.
3: Igen.
4: 3 nap pihenést megkapunk 5 percben, igen.
2: És pont az én kezemben volt a 2004 márciusi szám, és abban volt egy összeállítás, ahol 50 olyan terméket soroltak fel, egy-két fotókkal, sztorikkal leírva, vagy a rövid leírásokkal, amelyek megváltoztatták a világot. És akkor így néztem, hogy ezek aztán teljesen különböző dolgok, mert hogy az 50. helyen már az atombombával kezdték. Mondom, termék, ez érdekes.
4: Megváltoztatta a világot.
2: Erősen. És ezért pont kíváncsivá tett. És elkezdtem ezeket nézegetni, elkezdtük közösen nézegetni, és gondoltuk, hogy álljunk meg egy pár ilyen cuccnál, kütyű, termék, bármi jelenség, ami megváltoztatta a világot, valamikor el is mondjuk a helyezetét, tehát hogy az 50-es listán hol helyezkedett el, és hogy ki hogyan viszonyul ehhez, hogy tényleg megváltoztatta el szerintetek, vagy a ti életeteket.
4: Van-e logika, hogy itt van ezen a listán?
2: A 48. a kvarcjáték. Kinek volt? Tudjátok, ezek a kis
4: nekem.
2: LCD monitoros...
5: Igen, ilyen volt nekem.
4: Ilyen nagyon hasonló, amit most a Lacika
5: csak
4: mutat
5: pontosan.
2: A Lacika egy oroszt talált, az orosz nem volt a legjobb termék a piacon.
4: Nem, akkor már át volt címkézve.
2: De hát itt van a Super Mario Brothers.
3: Igen, én nekem Gameboyom volt, tudjátok, és azon már ugye Máriót játszottam, meg volt egy ilyen másik ilyen pingvines játékom. Tehát, hogy ennél már picit modern, mint az előbbit láttuk. Tehát egy picit modern.
2: Nekem is Nintendo Gameboyom volt, és azt a gyerekek, én azt imádtam, ez állandóan nálam volt.
3: Mindig nálam volt.
2: És én hosszú repülőutakon játszottam eszméletlen sok Tetriszt, és volt még egy másik kártyám, Monopoly. Nekem az arra tudtam cserélni, nem tudom honnan volt. És rendesen tudtam a gép ellen monopolizni.
4: De az már egy menőbb időszak volt, mert volt még előtte, amikor tényleg csak ilyen alapjátékok voltak, hogy 3-4 kis kockából állt, például nekem volt ilyen egy versenyautó, és akkor azt kellett csinálni, hogy kerülgetni kellett a különböző akadályokat, akik még szintén pár ilyen kis kockából álltak, tudod, és akkor haladt az út.
2: Mit változtatott az életünkön ez? Végre nem kellett olvasni.
4: Igen. Én már ebbe csöppentem bele, nem is olvastam.
2: Tehát unaloműző Nem? Ma, ma mit csinálunk a telefonunkkal? Ugyanezt csináljuk. Nézzük, nyomkodunk valamit
3: és
2: rajta.
3: És rajta van a Game Boy, rajta van minden. Nem?
2: Akár, igen, csak hogy valami unaloműző, vagy valami foglalatosság két dolog között, akkor igen. Elővettük a kvarcjátékot.
4: De mennyivel másabb, volt az inger küszöb, akkor belegondoltok, hogy simán egy ilyen kis játék, ami ennyit tudott, meg három kocka volt rajta, az lekötött órákig.
2: Igen.
4: Ma
2: igen.
4: Meg mennyi minden kell ahhoz, hogy lekösse a figyelmedet órákig.
2: Tehát na jó, nézzük a következőt. A 44. helyen van a tangabugyi. Angolul G-string. Gyerekek, ez egyébként a 70-es években indult hódításra, és ugye ez az, amikor hát a Rióban még most is divat, és mindig is divat volt, és divat lesz, amikor bemegy a popóba a csík. A jó csík. A gyerekek, szóval a G-string, a tangabugyi.
4: Nem kérdés,
2: megváltoztatta a világot.
4: Nem kérdés, szerintem. Megváltoztatta nagyon is. Innentől lett a fehér nemű maga szexi, nem?
5: Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem is sokkal szexibbé tették a nőt ezek a fehér neműk.
2: Neked is volt?
5: Van is egyébként.
2: De van is.
5: Tanga bugyim, igen.
2: Ez a bugyid vagy fürdőruhád van ilyen tangás?
5: Csak bugyim, nekem nincs fürdő.
2: Strandos, hanem hordod?
5: Brazil bugyis, tanga bugyis fürdőruhám is van. Igen, van. Csak nem ilyen csík, hanem annak van egy ilyen szép formája.
2: És ez nem dörzsöli a rozettját?
5: Nem.
2: Most komolyan, hát nem, ugye nekem semmi nem ér hozzá igen. A rozettámhoz, hogy neked Évi volt ilyen?
3: Nem, beszélj Anetta, jó lesz az.
2: Nem versenyeztetek ilyen tangában?
3: Nem, képzeld, ez nem arról szól ez a verseny. Itt a sport teljesítményről, nem a popóról szól.
2: Én azt gondolom, hogy igen, hogy tehát a tanga bugyi az bátor volt, és nekünk kedvezett kér, és nektek jó volt-e?
5: De szerintem nincs vele már semmi. Én most már abban a korban használom, amikor már valószínűleg sokkal kényelmesebbek. Lehet, hogy a 70-es években ez baromi kényelmetlen volt, de szerintem
2: mi az, hogy ma már kényelmesebb?
5: Hát más anyagból készíti.
2: Ja, azt hittem, hogy te változtál.
5: Nem, a más anyagból készülnek ezek a fehér neműk már.
3: Igen.
2: Jó.
3: Kényelmesebb.
2: Na jó, akkor menjünk tovább. 43. a Rubik kocka. Gyerekek, Rubik Ernő szabadalmaztatta még 1975-ben, és csak annyi, hogy a New Yorki Museum of Modern Art is felvette a gyűjteményében, tehát a modern művészetek New Yorki múzeumában ott van egy darab, mert ez képvisel valamit az emberi kultúrából.
3: Szerintem ez egy nagyon fontos dolog volt.
4: És tehát, megváltoztatta.
3: Mindenki, igen, megváltoztatta a gondolkodást, a játékérzetet, és szerintem és nehéz is volt.
4: Lett egy intelligencia fokmérő, tehát lett azoknak a kezében valami, akik már a busz megállóban is meg tudták mutatni, hogy ők mennyire okosak, akik képesek voltak kirakni. Nekünk, akik nem tudtuk kirakni.
2: Igen.
5: Mi csaltunk.
2: Igen, de mindig gyanakodva néztünk arra, aki gyorsan ki tudta rakni, hogy ő egy ilyen stréber figura, a társadalom perifériáján mozog, sose lesz jó nője, tehát, hogy így gondoltunk azokra, akik gyorsan kirakták a bűvös kockát. Én, aki egy hét alatt kiraktam, én nekem volt jó nőm. Tehát,
3: és én, aki
4: sosem raktam ki, természetesen a gúny széltáblájává tettem azokat, akik kirakták.
2: Igen. Mert most komolyan, gyerekek, a popkultúra része, tehát most úgy értsd, a popművészet része is, hány filmben szerepel a bűvös kocka? Tehát, hogy az egy akkora szimbóluma a 80-as éveknek, hogy kevés olyan tárgy van.
4: És egyébként menőn néz ki. Tehát jól néz ki. Eleve,
3: és mennyire nem kellett rajta változtatni az idővel, nem? Ez ugyanúgy néz ki, mint régen. Semmit nem változtattak
2: igen.
3: rajta.
2: Igen,
3: mai
2: igen,
3: napig.
2: Igen. Szóval ez egy nagyon fontos tárgy. Akkor 39. és itt most nehogy azt higgyétek, hogy itt elkészítési, gyártási, kronológiai sorrendben vannak ezek, hanem a 39. Legfontosabb tárgy, ami megváltoztatta a világot, a Volkswagen Transporter, tehát a T1-es Volkswagen busz.
5: Ó, hát a te kedvenced.
4: Ez a te kedvenced, de segíts, hogy miért volt ennek ekkora jelentősége, hogy erre a listára fel kellett kerülni, mert oké, busz, annak idején ebbe belefért egy csomó hippi, tehát de azon kívül miért?
2: Nem úgy indult. Tehát a németek viszonylag hamar a második világháború után jelentették ezt meg, hogy a Volkswagen bogár már létezett, és 1950-ben jelent meg a Volkswagen busz. És ezt igazából ilyen üzletek, meg nem tudom, ilyen szállítmányozásra használták első körben, nem azért, hogy helyes ganjázó hippik egy szörfdeszkával elmenjenek a Rajnára.
3: Pedig tehát, az hogy... lesz belőle.
2: Azt, belőle az amerikai kultúrában. De én például emlékszem, hogy ugye én a Külker óvodába jártam, és valahol a parlament környékéről a Gellért hegyre vittek fel minden reggel. És kettő ilyen VW busz volt.
4: Komolyan.
2: És azzal vitték fel a gyerekeket, és ott ültük sorba, és azzal vitték fel, és aztán egy pár évvel lecserélték a robúrra.
4: Ebbe volt, hogy kaptatok már welcome drinket felfelé, meg ilyenek. Tehát ez volt az, ami már eleve szólt a zene, hostessek voltak, meg így hangulat.
2: Hát lehet szépíteni ezt a dolgot. Én emlékszem, hogy a sofőrünk nagyon büszke volt magára, a szülőknek mindig azt mondta, hogy ő úgy szállítja a gyerekeket, hogy egyszer sem kell fékeznie. Mert ő inkább kigurul a piros lámpáig, és azért, hogy a gyerekek ne ütközzenek, ne rászkódjanak, nagyon-nagyon helyes volt. És ez nekem a Volkswagen busz élménye, és aztán mi lett belőle, gyerekek, én ma venni, gyerekek, tegnap küldött a lányom egy videót, mert levideózott egy ilyen Volkswagen busz Budapesten. És tudja, hogy a kedvencem. És én vennék egyet, ha nem 50 millió forint lenne egy jó állapot. 50 millió forint.
4: Elképesztő.
3: Ez tényleg.
2: A T1-es? Ez a T1-es.
4: Egy ilyen vállalható állapotú.
2: Egy jó állapotú. Igen. Az 50 millió forint.
4: Hihetetlen.
3: Ez akkor tartotta az árát, sőt.
2: És gyerekek, mindenhol szimbólum, tehát hogyha belegondoltok, megint csak filmben, a kaliforniai szörfösöknek rengeteg kialakításban volt, ez kempingbuszként működött, ez családi buszként működött, ez Németországban rendőrautóként működött, tehát ez minden volt, ez szerintem egy csoda. Ma is olyan gyönyörű, hogy én...
3: Egy műalkotás, nem?
2: Ez nekem az. Meg szóval örülök, hogy rajta van a listán. A 38-as a jacuzzi.
4: Éles váltás a busz után.
3: Igen.
2: Ami megváltoztatta a világot. Na gyerekek, miben változtatta meg a világot?
4: Hát nem tudom, most önmagában, hogyha most egyszerűen akarok gondolkodni, akkor egy kis kád, amiben csobog a víz, pezseg a víz tulajdonképpen. Ez a nagy zsenialitása.
2: Hát tudod úgy várni a csajodat egy jacuzziban, hogy ő nem tudja, hogy mesterem vagy-e vagy sem, mert megy a víz, és nem látszik. Csak ha kikapcsolod a gombot, akkor van a nagy meglepi. Szállj be hozzám! Gyere, szállj be hozzám, hozzá egy pezseget, ülj be, gyere!
4: Sőt, még csapatépítő is tud így az ember meglepetéseket okozni.
3: Remélem, az nem az a reggeli csapat lesz. De tényleg.
2: Úszók nem mennek jacuzziba?
3: Nem mennek jacuzziba.
4: Miért? De hát ez masszíroz meg minden.
3: Dehogy masszíroz, ez csak fújja a levegőt, és...
2: Ne. Egy jó jacuzzi az hát masszíroz.
3: Lehet, hogy jó jacuzzi, akkor nem ültünk még annó, nekünk nem volt erre lehetőségünk. Én őszinte leszek, én nem szeretem a jacuzzit, tehát nekem semmi újat nem adott. Én értem.
2: Mert oda megy a vízsugáról, vagy nem akarod, vagy
3: igen,
2: miért?
3: Igen, tehát ez nagyon-nagyon zavar.
4: Több helyen lehet ülni, nem muszáj pont a vízsugáról.
2: Így van, tehát a dűznikhez el kell magad helyezned, ahhoz képest, hogy igen, hol fújjon be neked.
3: Szembe üljek velük.
2: És tudsz úgy, hogy csak vízsugarat fúj, és akkor nem látják. Vagy, hogy a vízsugár az levegővel van dúsítva, és akkor bubizik.
3: És az, melyik a jó?
2: Mire? Hogyha a szembe ülsz?
3: Igen, melyik formában üljek? Hogy használjam, mert eddig még nem tudtam.
2: Na, mit szeretnél elérni?
3: Hát, hogy élvezem a jacuzzizást.
2: Élvezni, igen.
4: Akkor nem baj a bubizás.
2: Na, jó, gyerekek, azért, és ne felejtsük el, hogy jó barátok sztárja Chandler, a Matthew Perry jacuzziban hunyt el. Micsoda, jó, ja, ez nem volt egy jó emlék, de például egy jó emlék, hogy Mel Gibson ugye egy jacuzziban ülve üvöltözött rasszista dolgokat.
4: Megvadít mindenkit a jacuzzi.
2: Igen, a jacuzzi az nagyon, és vagy amikor a két pasi még egy kicsiben Ellen, ugye a volt feleségével összejött a jacuzziban, de titkolni akarta, és amikor belépett, nem tudom, valaki, akkor bement a víz alá.
4: Igen,
2: senki nem látta, hogy mit csinál.
4: Tehát tényleg nem lehet látni a pezsgéstől, hogy mi van benne. Ez talán a misztikuma.
2: Nekem egyébként volt jacuzzim az előző házamban, csak hát ugye ezt nyilván ott hagytam a házzal, amikor eladtam, de én imádtam. Én nagyon szeretem télen a hóban kigyalogolni, fürdőköpenyben beülni a 36 fokos jacuzziba, egy üveg pezsgőt vagy bort viszel még magaddal, és nézed a holdat, gyönyörű.
3: Na, majd egyszer kipróbálom.
4: Hát, volt már olyan, hogy ültetek többen is jacuzziban valahol, mit tudom én?
2: Persze.
4: De hát az azért nem tudom, hogy nem olyan komfortos, nem?
2: Miért nem komfortos?
4: Hát mit tudom én, azért idegenekkel is nem tudod, hogy mit csinálnak.
2: Hát idegeneket nem hívtam be jacuzziban.
4: Nem a sajátodban, hanem amúgy.
2: Én is szokott szomszédolni.
4: Nem, hol? Nem, hanem amúgy bárhol, mit tudom én, szállodában.
2: Én szállodában nem ülök be jacuzziban, nem viccelj. Hát ott úsznak a hámrétegek, és akkor valaki gyorsan bekapcsolja a fürdőmester, hogy ne lásd, hogy a hámrétegek úsznak. Valaki beül szállodában jacuzziban?
4: Nem.
2: Csabival nem szoktatok?
5: Nem, még amikor volt egy olyan szállodai szobánk, hogy a szobában volt, abba se ültünk bele.
2: De az csak pezsgőkád, az nem ugyanaz.
5: Jó, de abba se ültem bele.
2: A jacuzzi az komoly. Tehát az...
4: Ez a romantik lover lakosztály, amiről most Anett beszélt.
2: Na jó, gyerekek, 35-ös az akkori 2004-es Playboy szerint a cvak unikum.
3: Megváltoztatta a világot, ez tény?
2: Igen. Gyerekek, 1790-ben szabadalmaztatták, és mi magyarok gyakorlatilag akár a szociban ugye a hamis unikum, akár most, de az unikum az hozzátartozik a magyarhoz, nem?
4: És büszkék igen. is vagyunk rá. Tehát valami azon kevés dolgok közül, amire mi mindig ki tudjuk hangsúlyozni, nekünk ez van.
2: Igen, volt valakinek közülünk ilyen unikumos korszaka, amikor annyit ittál, hogy azt mondtad, hogy soha többet nem iszol unikumot? Hmm. Akkor csak én, csak nekem?
4: Mesétes.
2: Jó pár évig nem ittam unikumot egy ilyen este után, igen. De szerintem ez sokaknak volt, és az unikum mindig a sörnek a barátja a magyar szerint. Igen.
3: De tehát miért? Ez egy rossz kombó viszont, nem?
2: Rossz, persze, hogy rossz kombó. Tehát, nagyon rossz.
4: Vagy a kávéval, ugye a 70-es, 80-as években ez ment nagyon, hogy kávé és mellé az unikum.
2: Tényleg?
4: Igen.
3: Én nem próbáltam még.
2: Apa?
4: Nincs sem. Nem, filmekben láttam. Ja?
2: Milyen filmekben? Mondja meg.
4: Kabos Gyula, meg ilyenek.
2: Kabos Gyula? Igen vagy te? Kávé és unikum Kabos Gyulával? Soha!
4: Ez volt a buli címe, kávé és unikum Kabos Gyulával. Lehet, hogy valami...
2: Biztos, most kamuzol. Melyik magyar filmben volt?
4: Folyamatosan kamuzok, persze.
2: Na jó, 34-es, ami megváltoztatta a világot, a gumiófszer.
3: Hát az meg.
2: Gyerekek, második Károly brit uralkodónak állítólag egy kondom nevű orvos ajánlotta családi gondok ellen.
4: Oh. Hogy nézhetett ez ki, ez a szenyor kondom, vannak gondjaim a családdal, és akkor ajánlotta ezt, hogy ez lesz a megoldás, de hát ez...
2: Mm. Én nem tudom, gyerekek, a világon nagyon sokat változtatott a gumiófszer, nem? Tehát, hogy lányok, ti mikor találkoztatok először gumiófszerrel?
5: Hát, ha azt is vehetem, vagy említhetem, amikor gyerekként az egyik osztálytársam...
4: Hogy mondjam el,
5: gyerekként az egyik osztálytársam hozott be az iskolába, és hogy ő találta otthon, és vizet engedtünk bele.
2: Ja, klasszik.
5: Igen, így szórakoztunk, tehát akkor igazából...
2: Akkor először.
5: Igen.
2: Évi, nálad?
3: Hát nyilván ilyen hasonló történetem van, de aztán, amikor elkezdtem az ipart...
2: Nevezzük akár így is. Jó, és akkor te hoztad, vagy ő hozta?
3: Hát volt mindenkinél.
2: Neki is volt, csak melyiket választottátok?
3: Hát nyilván az övé.
2: Az övét, és ő magának csinálta, vagy te?
3: Igen.
2: Jó, de hogy nem csak ti megtanultátok ezt kezelni? Vagy csak mi tudjuk?
3: Nem, mi is tudjuk.
5: Szerintem ezt tudják.
2: De ha ki vagyok ütve, akkor te megcsinálod nekem?
3: Én végignézem, hogy nem tudod föltenni. Én ott fogom, és még fel is veszem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
3: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást. Fordulj orvosodhoz, vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
8: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
9: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
10: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
11: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
12: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
13: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
12: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
2: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
14: A szerdai hőség hozhatja a legnagyobb energiaterhelést, mégsem telepítenek krokodilokat az izraeli börtön köré. Napsütés kánikula vár ránk ma is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyelőre stabil a hazai villamos energiarendszer, de a legnehezebb nap még hátra van. Erről a miniszterelnök beszélt, amikor a védelmi munkacsoport ülése után este bejelentkezett a Mavir vezénylő központjából. Magyar Péter közölte, az országos terhelés jelenleg 6300 megawatt körül alakul, ami még megfelelő tartalékot jelent. Elmondta azt is, hogy folyamatosan figyelik a Duna vízállását és a csapadékkal kapcsolatos híreket a folyó vízgyűjtő területén, ahogy az energiafogyasztás egyensúlyának alakulását is. A kormányfő hozzátette, a szerdai hőség hozhatja a legnagyobb terhelést, ezért továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentést kért a vállalatoktól és a lakosságtól. Itthon egyébként országszerte továbbra is harmadfokú hőségriasztás érvényes. A tartós forróság igencsak megterheli a szervezetet. Részleteket a várható időjárásról híreink végén hallhatnak majd. Visszahívta saját márkás vöröshagymás tepertő krémét az Auchan. A 250 g-os augusztus 5-én lejáró termékben szalmonellát mutattak ki. Ezért a forgalmazó levette a polcokról és a vásárlóktól is visszahívta. A fogyasztóvédelem azt kéri, akinek még van a termékből, semmiképpen ne fogyassza el. Kis bolygót neveztek el Presser Gáborról. A hírt Kis László csillagász vette észre egy friss szakirodalomban. Az elnevezés Sárnecki Krisztián magyar csillagász felfedezéséhez kötődik, aki korábban többek között Karikó Katalinról, Krasznahorkai Lászlóról és Tarbéláról is nevezett el kis bolygót. A Presser nevű aszteroida a zeneszerző és előadó művész munkássága előtt tiszteleg. Egyelőre mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság azt tervezte, hogy a létesítmény körül vizes árkot alakítanak ki benne nílusi krokodilokkal. A terv ellen azonban egy állatvédő szervezet keresetet nyújtott be, és ezután felfüggesztették azt. Az ötlet egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta az ítéletet. Derült, napos, száraz és igencsak meleg idő vár ránk ma. A Dunántúlon megélénkülhet a szél, 37-41 fokos csúcsokra készülhetünk. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, a szél sem támad fel. Hajnalra is csak 17-24 fokig hűl le a levegő. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Némi enyhülés talán pénteken érkezhet, akkor több helyen eshet majd, és néhol már csak 31 fok lesz.
10: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Átépítik az M5-ösön a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Most csak a Budapest felé vezető felhajtó ág járható, a lehajtó ágat lezárták. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtó ág sem használható. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület érvényes. Bicske és Óbarok között a 35-ös kilométernél pedig csomópontot építenek, útszűkület mellett engedik a járműveket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of.
1: És folytatjuk az 50-es listából a szemezgetést a Playboyban, tehát azok a dolgok, amelyek megváltoztatták a világot, és 28. helyen maga a Playboy van. És ez egy baromi érdekes dolog. Az első újság egyébként 1956 márciusában jelent meg ilyen kihagyható képekkel. De ha belegondoltok, ez egy igazi forradalom volt. Mit jelent a Playboy?
2: Hát nekünk mást, mint nektek, mert hogy mi nyilván nem a képekért vettük, meg szerintem mi nők nem nagyon vettük, hanem én nekem például az első élményeim azok, hogy mentünk edzőtáborra, repülőúton vették a fiúk, és amikor már nagyon unatkoztál, akkor elkérted, és elolvastad a cikkeket, és értelmetlenül gondolkodtál azon, hogy mit néznek a férfiak a mesztelen nőkön. Tehát, hogy miért jó ez, amikor így felismered ezt a tényt.
1: Igen, hogy... de azért valljuk be, hogy a fazonotokat ott, ugye azt onnan loptátok.
2: Lehet.
1: Most miért van csend?
3: Onnan.
4: Én mégsem mondhatom.
1: Te onnan, Anne. Mondd már meg, te onnan szedted, hogy éppen milyen fazon csinálj.
3: Nekem megbeszélt. A kozmetikus is mondta, hogy most
1: mi javasolta. Kutasson kozmetikus.
3: Igen. Azért vagy az unokatestvérek. De
4: egy láttuk. Volt unokatestvér, és a kozmetikus az egy is ugyanaz volt. Nem?
3: Nem, külön. De hogy azért voltak nagyobb lányok, akiktől így lehetett.
1: De hát azok lehet, hogy tehát, hogy mitől 1991-ben lehet, hogy ők azért mégiscsak a 1971-es divatot hordták magukban.
3: Lehet, de 91-ben nekem még nem volt gondom ezzel.
1: De akkor nem tudom, mikor kezdődött el a gondod.
2: 93.
1: Nem mondj már, hogy nem a Playboyból szedtétek azt, hogy mi a trend.
3: Én akkor azt se tudtam, hogy van ilyen újság, hogy Playboy. Őszinte leszek, a Bravót néztem, a Popcornt, és ezeket.
4: Hát akkor nem volt ilyen. 2018-ban ért le Székutakra
1: a Playboy. És akkor a Bravót, akkor mi limálhaját csináltad meg ott len?
4: A Never Ending Story volt.
1: Annettek mindig limál van?
3: Nem árulok el részleteket.
1: Persze, nyilván nem. Jó, nem akarlak faggatni. Mondja Gyuri.
4: Ne, semmi. Igazából megint megtudtam annetről ezt. Ez jó így.
1: 23. ami megváltoztatta a világot, a Nescafé. Ez érdekes. 1938-ban debütált egyébként az instant kávé, és másnaposoknak és koránkelőknek találták fel.
4: Ez az egész instant műfaj, ezt megváltoztatta a világot.
1: Szerintem is.
4: A zsebedben elvinni bárhol valamit, amiből aztán meleg folyadék lesz egy pillanat alatt.
1: Forró vízzel felöntöd, és megvan a kávé elsősorban.
3: A leves. Minden. Így tehát van. Egy életet fel tudsz húzni.
2: Ugye, Anett? És még pasid is van hozzá.
1: Na jó, a következő 17. helyen a digitális fényképezőgép. Erre azt írta a Playboy akkor, hogy az átlagos párok is lefotózhatták magukat szeretkezés közben, anélkül, hogy elszenvedték volna a fotexes rácok kuncogását.
4: És végre neked se kellett évi egyszer kötelezően a Seychelles-szigetekre utazni, képeket
1: előhívatni. Igen. Igen, ez nagyon-nagyon forradalmasította ezt a műfajt. De tényleg, hát ez a gyerekek, milyen előnyei voltak még ezen kívül a digitális fényképezőgépben?
4: Hát a korlátlanság, nem? Tehát onnantól nem az volt, hogy nézed, hogy hány filmed van még a gépben, meg majd mennyibe kerül előhívatni, hanem ami belefért.
2: És örültél, hogy már más nem tudja meg, hogy hol voltatok, vagy mi történt veled, nem? Mert amikor előhívták a képeket, akkor mindenki tudta, hogy megnézi, mi voltak ők, fotósok, vagy...
1: Persze, igen.
2: Igen, hát a boltban mindenki tudta, hogy a Risztovék hova mentek.
1: Abszolút, ráadásul a Fotexnek olyan automata előhívói voltak, mert régen talán még kézzel is hívta, automata előhívói voltak, még a kirakatban kattogott. Tehát én láthattam, jókor mentem oda, láthattam az összes Risztov fotót.
4: Szuper, ez zseniális.
1: Ahogy ketyeg bele a zacskóba. Na mindegy. És még valami, ami nagyon fontos, hogy tovább küldhető volt.
4: Igen, tényleg.
1: Tehát egy digitális fényképet a világ bármely pontjára, e-mailben vagy valahogy már tovább tudtál küldeni.
4: Meg akkor már az volt, hogy ez a tényleg meg tudod őrizni az utókor számára, mert az előhívott kép egy idő után megsárgul, meg elveszíti ugye a színeit, meg ilyesmi.
1: Igen,
4: itt ezzel
1: igen.
4: Nem volt gond.
1: Igen. Jó. 14. a Fender Stratocaster elektromos gitár. És akkor ezzel most mindenki azt mondja, és de nem, gyerekek. Hát ha akkor Leo Fender ezt nem találja fel, és senki másnak sem jut eszébe, akkor gyerekek, ma a legkeményebb zene a Zorán. De most komolyan.
4: Mert ez volt az első elektromos gitár? Tehát
1: ez volt az első elektromos gitár, igen.
4: Hát akkor nem lennének vadkoncertek, az tény. Az, igen.
1: Semmilyen. Gondolj bele, Jimi Hendrix, a Deep Purple, a Led Zeppelin, a stb. Ez mind nem lenne. Gondoljatok, hogy akusztikus hangszerek lennének csak?
2: Hát ez nem lenne jó.
1: De persze nem lenne jó, hanem egyszerűen nem volna.
2: Nem volna ez a műfaj se.
1: Nem volna Guns N' Roses, semmi nem, Metallica nincs.
4: Hát vagy mindenki ilyen latinos akusztikusban tolna.
2: De hát milyen lenne a világ?
1: Hát. De milyen lenne a világ, igen.
2: Hát azért másabb lenne, nem?
1: Szerintem nagyon más lenne.
2: És egy
1: hát az egész rock műfaj, az a fajta láza, ez minden alakult volna ki. Ha Leo Fender nem találja ki ezt a gitárt. Na jó, ezt csak úgy mondom. Akkor a mikrosütő 54-ben találták fel, az volt a cél, hogy mindenki ezzel készítsen ennivalót, mert ott ugye nagyon gyorsan, nagyon forró, ez a lényeg.
4: Még beszéltünk is egyszer róla, talán, hogy mekkora trend volt ez akkor, hogy mindenki főzzön ezzel, tehát aki igazán menő háziasszony volt, az mikróban csinált minden, szakácskönyv volt a mikróhoz.
1: Abszolút, abszolút, és tényleg a 80-as években, amikor Magyarországon a mikrók megjelentek, akkor az összes háziasszony elkezdett vadul abban főzni, be akarta bizonyítani, hogy abban a mini szekrénykében nagyon gyorsan komplett vacsorákat fog főzni.
2: Igen, aztán lett egy nagy csalódás.
4: Hát persze, mert a közepén nem sült át.
2: Nem sült át, nem főtt meg, nem lett melege, vagy nem lett meleg az étel, tehát sok minden.
1: Igen, igen, igen. Ma mire használjuk a mikrót?
2: Nem tudom, mert nekem nincs.
1: Nélkülött nem? Igen, tényleg nincs?
2: Hát én 3 éve.
1: Az elődődnek se volt.
2: Képzel, hát nem azért, nem is tudtam, hogy az elődömnek milyen van.
1: Csak hát, mondom.
2: De nem hasonlítunk.
1: Nem hasonlítunk, csak nem, hogy neki is voltak elvei.
2: Nem, én kitettem, mert elromlott, és nem mentem el venni. Tehát igazából ez volt a lényeg, elromlott.
1: Ott van a kertben most? Kitetted?
2: Nem.
4: Ja, abban lett a muskátli, nem? Most ott
2: igen, abban ültetem most a palántázat.
1: Jó, akkor a többiektől kérdezem, mikrót mire használjuk ma?
3: Hát én a kutyakaját melegítem. Hát te kérdezted, mással
1: hát nem. Hogy hadd égjen le a szája.
4: Ez megleves, meg kutyakaja, ez a kettő.
1: Hány másodpercet adsz a pedigrépának?
3: 30 másodperc. De már. Tudom, de 25-nél kikapcsolom.
4: Nézd, igen, ha a jutalomfalatot megmelegíted, az már főzés, nem? Tehát, hogy ez már...
1: Na jó, akkor én elárulom, hogy én például csak ilyen, hogy amit tudom, egy pohár vizet teához kell megmelegíteni, vagy egy tegnapról eltett levest újra, akkor nem rakom föl a fazékba és gázzal, hanem akkor megmelegítem egy tányérba, egy tányérleves. Én valamit megmelegítésre használok gyorsan, de nem főzök vele.
4: Abszolút.
3: Na, hát én sem.
1: És nélkülözhetetlen, minden háztartásban ott van.
2: Nélkülözhető.
1: Ja. Jó, akkor a 8., amely megváltoztatta a világot, az AK-47-es. Ez a Kalasnyikov gép fegyver, ha ez így könnyebb.
4: Erre is kíváncsi lennék, hogy milyen szempontok alapján került fel a listára, mert oké, fegyver, de nyilván nem ez volt az első fegyver. Szóval, hogy innentől nem tudom, hogy milyen újat tudott mutatni.
1: Nyilván még a sorozatlövés sem ezt találta fel, de ez egy nagyon megbízható fegyver. Uh-huh. Tehát azt mondják, hogy ez olyan precíz és egyszerűen van összerakva, hogy ez bármikor, ha homok kerül bele, ha olaj kerül bele, bedobod a vízbe, ha kiveszed a vízből, ha nem tudom, ledobod a szikláról, fölemeled, tehát megbízható fegyver a Kalasnyikov. És... Így van, tehát most megbízhatatlan fegyverrel szeretni pusztítani, hogy megbízhatóval.
4: Csak is a megbízhatóval.
1: Na látod, tehát hogy erre jó a Kalasnyikov.
2: Akkor viszont tényleg megérte.
1: Jó, akkor a 6. legfontosabb dolog a Viagra.
4: Aha.
1: Na ez érdekes.
2: Na hát... mesélj, ilyetek.
4: Na mesélj, azt hittem sarokba akarod szorítani.
1: Tudom, hogy sarokba akarsz szorítani, de mindenki kóstolta már, ugye?
4: Nem.
1: Mindenki. Ati nem. Lacika, igen.
4: Lacika bólogat.
1: Gyuri is, nem. Én is. Mindenki kóstolta. Anette is.
3: Én kimaradt az életemből.
1: Na, de most a Viagra a férfi legjobb barátja, így írja a Playboy.
3: Hát akkor ezért nem kóstolta.
1: Szerinted milyen ízű? Áfonyás?
3: Fogalmam sincs. Milyen ízű? Gyuri?
2: Ezt nem lenyelni kell? Az nem ilyenek kapszula, és csak lenyelnek, nincs íze.
4: Nem gondolod, hogy ez ilyen gumimaci. Nem.
1: Jézus Mária.
3: Gyorsan.
1: Istenem, hát értetek van. Nekünk jó, de értetek van.
3: Igen, hát akkor ez mindketünknek
1: hát
3: jó.
1: Na ez nektek jó.
4: A férfiak millióinak tette rendbe a lelki világát.
1: Én azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos. Az önbizalmat és a lelki világot tette helyre. Rengeteg szempont van, ami miatt egy férfi egyébként impotens, és vagy átmenetileg az. Ezek általában pszichés dolgok, és ez egy akkora találmány, és ezeket a férfiakat újra kiküldte a játszótérre. És ezért ez tök jó.
4: Nagyon.
1: Szerintem tök jó. Jó, a második legfontosabb dolog, ami megváltoztatta a világot, az a fogamzásgátló tabletta.
3: Hát igen.
2: Igen. Tényleg?
3: Igen.
2: Jó találmány.
3: Jót tettünk nektek. Tehát levettük a gondot a vállatokról.
2: Felelősséget a vállatokról.
3: Igen. Igen. Tehát ahogy ugye az Offsernél beszéltünk, hogy ti vagytok azok, akik megoldottátok az élet nagy dolgáit.
2: Igen. Mi most már nem bízunk bennetek, és valaki rájött arra, pontosan, hogy kell valami, amivel mi biztonságban tartjuk saját magunkat.
1: De azért azt se felejtsük el, hogy nektek adott egy felszabadultságot.
4: Hogyne.
1: Tehát, hogy most fűvel, fával azóta csináljátok, amióta ugye nincs veszélye.
2: Hát inkább fával, mint fűvel.
1: Nem, Anett?
3: De én nem, tudod, ehhez most nem tudok hozzászólni, mert...
1: Most nem, de azért volt idő.
4: Akkor bőven hozzá tudtál.
3: De az régen volt.
1: Na, de ezt akarom mondani, hogy felszabadultságot adott, persze, nem? Tehát, hogy lehetett, nem kellett állandóan rettegni, kihúzza, nem húzza ki, mi van, nem? Hát ez szörnyű lehetett.
3: Szörnyű is volt.
1: Na jó, az elsőt mondom, gyerekek, de szerintem ez nem olyan nagy meglepetés. Maga az Apple Macintosh személyi számítógép. Tehát az első személyi számítógép, amit egyébként 1977-ben dobtak piacra. Ez volt az Apple.
4: Hát, és ez valóban az egész listánál eddig meghatározóbb, ez biztos. Hogy élnénk számítógép nélkül, belegondoltam.
1: Pontosan,
4: ma.
1: Így van. El sem tudom képzelni. El sem tudom képzelni, hogy hogyan élnék számítógép nélkül, és én éltem számítógép nélkül. Tehát, hogy én tudom, milyen az. Viszont az ismerőseim először, amikor egy Commodore 64-es jutott valahogy a birtokukba, és azt se tudtam, mire jó, azaz programozták, DOS nyelven, vagy nem tudom mi, akkor volt valami játékra, de az egész nem érdekelt. És nem tudtam, hogy mire lesz jó. Hogy az majd maga a számítógép, mint találmány, az én életemben mire lesz majd hasznos. Fogalmam sem volt.
2: És most mindenkinek az élete része. Tehát nincs olyan munka nagyjából, aminek, ahol nem találkozna, nincs olyan munkahely, talán a kutyasétáltatás, de tehát, hogy én mindenkinek életében ott van a számítógép.
1: És mégis én, aki abból a korból jöttem, amikor tudtunk úgy élni, hogy nincsen számítógép nálunk,
2: igen,
1: és nagyon jól tudtunk élni, hogy nincs számítógép. Mégis azt mondom, hogy ma már, hát nem ma már nyilván, de hogy nélkülözhetetlen, tehát jó, hogy van. Nem?
4: Abszolút olyan munkafolyamatokat könnyített meg, vagy tüntetett el. Tehát a pillanatok alatt megoldasz bármit, megtalálsz bármit. Ugye hát az internet is kapcsolódik hozzá, azért azt se felejtjük
1: el. Hát 77-ben még nem volt internet, de ugye szövegszerkesztés, mit tudom én, micsoda grafika, ilyenek, azért nagyon-nagyon komoly. És ez otthon volt nálad, amikor azelőtt az, hogy kompjúter, az, hogy számítógép, az hatalmas termeket jelentett, ilyen óriás tekercses gépekkel is, és ma minden otthon van nálad, akár egy laptop formájában.
2: Igen, nagyon komoly, nagyon jó.
3: És tényleg először úgy hívtuk, hogy kompjúter. Tényleg, ahogy, tehát nem is számítógépnek, hanem az egész.
1: Az amerikai még mindig úgy hívják, még nincs nekik szavuk rá.
3: Tudom,
2: nem vették hát a számítógépet.
3: Nem, azt mondom, hogy
2: próbálták, nem? Csak Steve nem érti.

0: Műsorajánló.
1: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót,

0: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érj el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen,
4: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
6: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
7: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
6: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Csak a sürgős beavatkozásokat végzi el az MVM a kánikulában, felkarolja a tehetségeket az iparkamara. 8 megyében írtják a szúnyogokat a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kitart a kánikula, ma is hőségre, erős UV-sugárzásra kell készülni, harmadfokú hőségriasztás érvényes. A tartós forróság megterheli a szervezetet. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a legmelegebb időszakban kerüljük a tűzőnapot, keressünk hűvösebb helyet. Igyunk sok folyadékot, használjunk fényvédő készítményeket, viseljünk kalapot, sapkát, napszemüveget. Részleteket a várható időjárásról híreink végén hallhatnak. Elhalasztja a nem sürgős karbantartásokat az MVM a rendkívüli hőség miatt. A hálózati társaságok csak azokat a beavatkozásokat végzik el, amelyek műszaki vagy ellátásbiztonsági szempontból nem halaszthatók. Az aktuális munkálatokról és esetleges áramszünetekről az MVM hálózat honlapján lehet tájékozódni. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
18: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmány ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket.

0: és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Küzdelem a szúnyogok ellen a héten 8 megye 43 településén folytatódik az írtás. A katasztrófavédelem szakemberei Békés és Csongrád Csanád megyében a lárvákat gyérítik légipermetezéssel egyes holtágakban. Több településen pedig már a kifejlett szúnyogok ellen védekeznek. A hőség és az aszály miatt országos szinten ugyan kevesebb a vérszívó, de a Tiszatónál, a holtágaknál és a kertvárosokban továbbra is szükség van írtásra. Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Szélesítik az M1-es autópályát, emiatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelték át. Itt irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek nagyon óvatosan és vegyék figyelembe a sebességkorlátozásokat. Az M3-ason Bak térségében a leállósávot aszfaltozzák Budapest felé. Szűkített sávokon lehet autózni a 40-es és a 33-as kilométer között.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja itt a Retro Rádióban. Ez a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra.
1: Ez a Bocskor!
0: Bocskor Best of.
2: Na, az élet hozza a témát, és ez így történt tegnap is egyébként, egy SMS-t kaptunk, és ez nagyjából arról szólt, Laca Biáról írt, hogy a lányát elvitte évzáróra, és hát a szenvedés volt a gyereknek, szenvedés volt a szülőnek, és akkor eszünkbe jutottak a régi emlékek, ugye?
3: Így van, és szerintem mindenki egyből magára ismerte, hogy milyen volt ott állni, milyen volt az ünnepség, és mennyire nem kívánta.
2: Pontosan, és akkor ezeknek az évzáró évnyitóknak a kellékei nagyon-nagyon ugyanazok. Nem tudom, szerintem Rákosi elvtárs óta himnusz, ünneplőruha, ugye a fiúknál fehéring, sötét nadrág, lányoknál matrózblúz, aztán versmondó gyerek, táncprodukció vagy hangszeres gyerek, igazgató, közhelyes monológia.
4: Nagyon nyomasztó, mindenképpen.
2: Stréberek dicsőítése egyenként. Külön megvárni, míg kijön és visszasétál és oklevelet kap, vagy ajándékkönyvet. És aztán még, ha belefér a szózat, hogy az egésznek legyen egy ilyen pukkanós fináléja, nagyjából így. Mutatunk ebből egy csak azt, hogy mindenki YouTube-on találtuk, figyeljetek.
5: Közösen énekeljük el a himnuszt.

0: az ereszre.
1: Kedves kis elsősök, biztos emlékeztek még arra napra, amikor először léptétek át az óvoda küszöbét. Izgalommal, várakozással szemléltétek a sok játékot, idősebb társaitokat, az óvoda udvart. Az óvónénik, dajkanénik kedvesen fogadtak benneteket, segítettek nektek abban, hogy hamar megszokjátok édesanyjátok, édesapátok távol létét.
0: Elsős leszek, akár hiszed, akár nem. Nagyon jó az én kedvem.
2: Bendegúz harmadik osztályos tanulónak jeles tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Dániel második évfolyamos szintetizált osztályos tanulónak az emelő tanulmányokban elért kitűnő eredményéért és sikeres szerepléseiért. Elismerő oklevél Botond 7. osztályos tanulónak a Bendegúz nyelvészverseny megyei fordulóján elért kiemelkedő eredményéért. Elismerő oklevél 11. tanulónak az országos sárkányhajó versenyen való sikeres szerepléséért.
3: Na, stb. És nyilvánvalóan nem az egyéneknek szól, mert cuki a gyerek, aki szaval. Cuki a másik gyerek, aki szaval. És Bendegúz, aki megnyerte a szintetizátor versenyt, egy cuki gyerek, és véletlenül tehetséges. És a legjobbakat kívánjuk neki. Nem erről szól ez a beszélgetés, vagy a tegnapi téma, hanem arról, hogy akik ott állnak, akiknek ez egy ünnepélyes pillanat kell, hogy legyen, ezek a diákok és a szülők, esetleg a tanári kar, ezeknek ez a show, mert ez nem más, ez egy másfél órás show műsor, ez vajon jó-e? Van-e kedvük ehhez?
4: Jó-e, hogy mindig ez van, és csak és kizárólag ugyanez évtizedek óta?
3: Így van. Kérdés persze, hogy mi a funkciója ilyen évnyitónak, évzárónak, és egyébként jött tegnap egy csomó SMS külföldről, tehát Ausztriából, ott élő magyaroktól, Németországból, Svájcból írtak szülők, hogy náluk igenis szórakoztató egy ilyen esemény.
5: Hát mert benne van, hogy ünnep, nem? Az ünnep az mindig arról szól, hogy valamit ünneplünk, jól érezzük magunkat, boldogok vagyunk.
4: Na ez a kettő nálunk az iskola rendszerben még annyira nem találta meg egymást, tehát ezek ilyen párhuzamosan szaladó vágányok, és nem értek össze.
3: Valahogy érdekes módon nem. És ezért tegnap, de tényleg szerintem azért a kedvesség határán belül maradtunk még. Próbáltuk felszólítani az igazgatókat, a tanárokat arra, hogy szabadítsák már fel, vagy az igazgatók, mert ugye ők a diákokat, a tanárokat szabadítsák fel ez alól. Tehát, hogy legyen ez egy kis forradalom.
4: Igen, mert biztos nekik sem öröm évről évre ugyanazt, az átléped a küszöböt, meg kilépsz a küszöbön, meg aztán a sok
3: az életkapuja, meg a... Jaj, na igen, szóval képzeljétek el, és nagy meglepetésünkre, Lacika jót hagyott, nagy meglepetés. Kaptunk egy SMS-t egy igazgatónőtől, ráadásul itthonról, Magyarországról, és leírta, hogy náluk az intézményükben, tehát a suliban egyébként pont habparti lesz, pont ma van az évzárójuk, és úgy gondoltuk, hogy mindenképpen beszéljünk vele, ezért itt van velünk Gulyás Ágnes, a Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola igazgatónője. Ágnes, jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
3: Szia.
6: Köszönöm a hallgatókat és titeket is a stúdióban.
3: Ági, hát milyen volt végighallgatni ezt a felvezetőt?
6: Hát nem kapok levegőt hirtelen.
3: De ugye volt ez a bejátszás, ez egy másfél perces bejátszás volt. Ugye neked is ez ismerő.
6: Visszaugrottam 40 évet.
3: 40 évet visszaugra. Megkérdeztem, hogy milyen korosztály vagy? Bocsánat, csak nem lényegtelen.
6: 50 pluszos.
3: Aha, jó, oké. Na, mert akkor te még éltél, ha nem is a Rákosi rendszerben, de a Kádár rendszerben éltél, így van.
6: Így van.
3: És nem sokat változott ez a történet.
6: Hát nem.
3: Igen, na most tanárként is megtapasztaltad ezt? Tehát még mielőtt igazgató lettél volna, esetleg egy másik iskolában, megtapasztaltad ezeket a ilyen hangulatú ünnepségeket?
6: Igen, borzasztóan unalmasak voltak nekem is, mint pedagógusnak, meg annak idején, mint gyereknek, tehát ez a másfél órásra nyúlt statisztikákkal és egyéb nem tudom mikkel teletűzdelt igazgatói beszéd, ezek a nagyon elcsépelt régi versek és műsorok. Tehát, hogy én innen indultam.
3: Igen, mint mindenki egyébként, és ugye lehet másképp, pont ez volt a tegnapi műsorszámunk, egyébként spontán műsorszámunk része, hogy ezt lehet másképp csinálni. Szerinted egyébként a legtöbb iskola miért választja még mindig ezt a régi módszert? Mert hogy ez egyszerűbb, ezek is sablonok, panelek?
6: Nem, azt gondolom, hogy teljesen természetes, hogy a kollégák egy része még ragaszkodik a hagyományokhoz, hiszen mi is ebben nőttünk fel. És nagyon nehéz egyébként ezt az ünneplős, hagyományos műsor, tehát műsor folyamatot így átalakítani a fejekben. mert még mindig ragaszkodunk ahhoz, ami már volt, és ami már működött, és most egy újat behozni, amiről nem tudjuk, hogy ez milyen lesz, mi lesz a fogadtatása, ez mindig nehéz.
3: Én ezt értem is, meg nem is, mert nyilván a gyerekek szeretik, ha valami laza, ha valami játékos, ha valami színes. Tehát, hogy ez a ragaszkodás, ez kinek, tehát a tanárokban van ez, vagy a szülők felé, hogy a szülők meg ne szólják az iskolát, hogy itt valami lazaság van. Tehát, hogy mitől való félelem ez?
6: Én úgy gondolom, hogy mind a kettő. Uh-huh. Mind a kettő igaz. Tehát a szülőkben is van ez, hogy gyerekem ott áll ünneplősen, és milyen szép, és milyen jó. A pedagógusban meg, hát mondom, egyszerűen elképzelhetetlen szerintem számukra az ünnep, hogy ne ilyen élrevasalt, ünneplőben ott álljon, és...
3: De ez a szovjetes, tehát ez nem mai.
6: Hát ez igen.
3: Igen, szóval 2026-ot írunk. Figyelj, én nagyon bírlak, Ági, már tényleg, ha nemzek még egy gyereket, hozzád fogom beíratni, mert nem, figyelj, én tudom, hogy milyen nehéz jó iskolát találni, tehát én elég hozzám közel álló ember is olyan iskolába íratta a gyerekét, ami tragédia, tehát úgy, az, ami nálam volt 1976-ban. Tehát tényleg az a izé, és ezért bírom azt, hogyha valaki egy picit másképp gondolkodik. Ági, na most egy ilyen iskolai ünnepségnek, ha lehet így kérdezni, vagy lehet így meghatározni, ki a célcsoportja? Tehát kinek készül ez a műsor? Ez a tanároknak, diákoknak, esetleg a szülőknek? Ki a célcsoport?
6: Én mind a három célcsoportot meg szoktam említeni a beszédemben, és én igyekszem rövidre és humorosra fogni a beszédemet pontosan emiatt, és mind a három célcsoportnak humorosan adok át valamit. Egyrészt most ugye tanévzáróról beszélünk, egyrészt a gyerekeknek, hogy hajrá, húrá, vége van és mehetünk, a szülőknek az, hogy igen, mostantól szabadság, bizonyos tekintetben, tehát hogy nem kell korán kelteni, a kollégáknak meg az, hogy végre a kihullott hajaik most egy kicsit visszanőhetnek.
3: Bocsánat, igen?
6: Igen. Mond.
3: Nem, azt akartam kérdezni, hogy most akár ebben a régi rendszerben, akár a mostani beszédekben, tehát nehéz minden évben valamilyen kreatív új témával megtölteni egy ilyen beszédet? Tehát ha is hallottad, hogy a kisiskolások, akik átlépték a küszöböt, meg nem tudom mi. Tehát, hogy úristen, vagy tényleg 8 év után mindig elő lehet venni a régi beszédeket, mert akkor már mindenki elhúzott onnan.
6: Én nem szeretem ezeket a kliséket, én minden évben újat írok, és minden évben valami mást. Minden évet végig élek, és minden évben próbálok olyan dolgokat belevenni a beszédembe, amik itt történtek gyerekekkel, velünk, és akkor ez így.
3: Tehát így aktualizálod, tehát sokkal inkább, mint egy református pap, és nem egy katolikus pap.
6: Igen, körülbelül.
3: Igen, értem a különbséget. Jó, most ugye mi azért is beszélünk, mert hogy nálatok ma lesz, ha jól tudom, ma lesz az évzáró, ugye?
6: Ezt egy picit pontosítok, ma az az évzárónk lesz, ami a tanítási napokat lezárja. A protokolláris, az nálunk is sajnos holnap lesz, de azon lesz ez a kis vicces beszéd. De a mai napot azt mi úgy gondoltuk, hogy egy ilyen sportnapos, vetélkedőkkel teletűzdelt tanévzáró sportnap, ahol szülők is lesznek. Az iskola hamarosan, tehát nagyjából egy órán belül én megyek ki az udvarra és indítom a zenét. Lesz egy kis táncos felvezető, aztán felmegyünk a sportpályára, és ott lesz, és ennek a része lesz az a bizonyos habparti.
3: Jó, igen, ez a habparti, ez ami megfogott bennünket. Most engem az is megfogott, hogy te indítod a zenét, nem? Nálatok nem úgy van, mi minden suliban a tornatanár indítja a zenét?
6: Nem.
3: Nem, jó, oké.
6: Okay. Mindig a tornatanár. Leviszem az Artuditumat, és akkor elindítom a zenét.
3: Milyen Artuditud van?
6: Hát egy ilyen zene, nem tudom, egy hangfal, egy ilyen világító bizé, akármi, ami úgy néz ki, mint
3: Artuditum. Ja, ilyen parti hangfallal nyomod?
6: Igen, valami hasonlóval, igen.
3: Az Artuditumot. Na, és ez a hab, ez a sportnap lesz, értem, és akkor a hab az hogy megy, a diákokra megy, vagy...
6: Nem, ez kétfelé osztik, ugye két pálya van itt a településen, van egy ilyen műfüves pálya, meg van ugye a nagy füves sportpálya, és akkor a sportpályán megy a sport, meg a vetélkedő, és a műfüves pályán egy szülői segítséggel, hát elindul a hab, és akkor ott osztályonként így beugranak a habba, élvezik.
3: Aha, honnan jön a hab amúgy?
6: A szülő gyártja.
3: Ja, a szülő. Tehát van olyan szülő, aki tud ilyen sókerékeket gyárt, vagy olyan teljesen más?
6: Ő egy foglalkozásából kifolyólag ezt meg tudja oldani, az önkormányzat adja a vizet hozzá, és akkor ő meg gyártja hozzá a habot.
3: Oké, és akkor ez lesz a mai buli rész, és akkor holnap jön a szomorú évzáró?
6: Nem szomorú lesz, abszolút nálunk nem szokott szomorú évzáró lenni, mondom, tehát itt van előttem a beszéd, én már végig röhögtem magam rajta. Tehát...
3: Igen.
6: Nálunk egy ilyen rövid évzáró lesz. Gyerekek, igen, hát van sajnos ez a szülői elvárás, hogy igen, mondjon egy kis verset, aztán táncikálnak egy nagyon jó, de ilyen buli zenére. Előtte buli zene, utána parti zene lesz. És nagyjából ennyi, és délután pedig elbúcsúztatjuk és elballagtatjuk a nyolcadikosainkat, de náluk sem lesz ez a siratós beszéd, mert egyáltalán nem szeretem. Tehát.
3: Aha. És a gyerekeknek hogy kell viselkedniük? Vigyázva állnak, mint a kínai agyakatonák, vagy egy ilyen lazább történet?
6: Na. Igen, nem, a gyerekek ülnek, és méghozzá micsodán, hát sörpadokon.
3: Ó, mint a németek!
6: Így van. És felettük pedig, hogy ne süsse őket annyira a nap, kértünk mindig sátrakat, úgyhogy itt gyakorlatilag igen úgy néz ki, mint egy sörfesztivál, sör nélkül.
3: Egyébként ez egy rossz ötlet a németeknél, hát igen, a németeknél azt hiszem, hogy 16 éves kortól lehet már sört fogyasztani, az egyetlen alkohol, amit ott a saját hagyományaik és kultúrájuk miatt engednek, de nem is ezért, hanem hogy a szülőknél ugye volt az, hogy iskolai évzáron sörpadokat állítanak föl, és kaját is vittek a szülők, és sört is csapoltak a szülőknek, és akkor ez ilyen buli játék, estig tartó dolog volt, amint ahogy ezt ugye leírta az egyik szülő Németországból. Most nem az alkohol meg a sör mellett akarok itt beszélni, de hogy egy ilyen nagy partivá alakítani, ez úgy nincs benne a tervek között?
6: Benne lenne a tervek között, hát ezért szokott utána partizene szólni, mert hogy utána még itt van egy kis bulizás, a ballagás után egyértelmű, hogy itt táncikálni szoktunk itt az udvaron. Mivel egy napon van, ezért nem tudjuk elhúzni sajnos ezt az egészet, de én most azon vagyok, ami egy ilyen merénylet lesz itt a kollégáimmal szemben is, hogy például a tanévnyitóra abszolút nem szeretnék ünneplős gyerekeket látni, rendesen iskolai ruhába is meg lehet ugyanazt. Én vallom, hogy az ünnep nem attól ünnep, hogy fehér-fekete ruhába legyünk, hanem attól ünnep, mert ünnep. Ünnep a szívünkben, ünnep az, hogy tényleg annak is nevezzük. Tehát,
3: és hát öröm legyen, és ne kín. Tehát, ugye...
6: Ez így van.
3: Bocsánat,
6: én csak azt gondolom, hogy a gyerekeknek ne arra kelljen emlékezni, hogy a himnusz alatt elájul egy osztálytársa, hanem mondjuk, hogy a tegnapi napon mondjuk a tanári kar kötélhúzásba legyőzte mondjuk a 8. osztály.
3: Abszolút. És lefogja. De nem tudom, hogy látta, de most a napokban ez Sopronban volt, ugye az is egy évzáró volt, és ott megjelent a Beton Hofi, ugye az egyik legnépszerűbb előadó, megjelent a suliban, ilyen spontán fellépés volt, de kiderült, hogy aztán azért történt így, mert a gitárosuk abban a suliba járt, és valahogy ezt itt összehozták a Sopron Fesztel, vagy nem tudom mivel, de hogy ha lenne ingyen fellépő, aki vállalna ilyet iskolákba elmenni egy ilyen évzáról vagy évnyitóra, akkor ti vállalnátok ilyet? Hogy mit, egy Báj Alex, vagy egy Valmár, vagy nem tudom mi, Marics Petiék elmennének?
6: Simán.
3: Ugye, hogy ez tök jó lenne. Nem azért kínáltam, hogy ezt mi ügynökségként le fogjuk szervezni, mert szerintem ehhez kevesek vagyunk, de hogy ez akkor szintén beleférne.
6: Persze, simán, bármi. Tehát egy ilyen műsor, egy ilyen tanévzáró, vagy nevezük tanévnyitónak, tényleg ne arról szóljon, hogy feszengeni kell, hanem hogy örömmel jöjjön. Tehát ne ez maradjon meg benne, hogy úristen, megint itt kell maradni, és megint itt kell végigülni, és himnusz, és szózat, és blablabla, nem.
3: Egyébként a ti sulitoknak van bárki, aki híres felmenője?
6: Mindjárt
3: nem
6: mondom.
3: Muszáj, tehát nem, ez nem érték.
6: De van egy hét próbázó Xéniánk.
3: Egy hét próbázó Xéniátok?
6: Igen.
3: Aki sikeres...
6: a településnek a...
5: Krizsán Xénia, nem?
6: Igen.
3: Hű, Évi, te hogy tudod?
5: Hát gyerekem, a sportból jöttem.
3: Igen, a tesulit büszke rád?
5: Igen, szerintem igen.
3: De nem tudod.
5: Hát de tudom, az általános Liszt Ferenc Énekzenei általános iskolába jártam, és van egyébként egy vándordíjam is, de nem tudok visszamenni nekik énekelni.
3: Na jó van.
4: Keserédes ez a büszkeség.
5: Ők is jobban örülnek.
3: Ági, neked nagyon köszönjük, hogy beszéltél velünk. Külön köszönjük azt, hogy ilyen jó fej vagy, és hogy a gyerekek vannak fókuszban nálatok, és nem más, és csak így tovább, hajrá, üdvözlők az egész iskolát, puszi, hogyha a Valmár jelentkezik, akkor kiközvetítjük nektek.
6: Rendben, nagyon szépen köszönöm, szép napot, és gyönyörű nyarat kívánok mindenkinek.
3: Nektek is, az egész pedagógus társadalomnak kívánjuk. Köszönjük szépen.
6: Köszönjük szépen, sziasztok.
3: Köszi, szia. Gulyás Ágnes, a Csomádi Esztergály Mihály általános iskola igazgatónője volt. De csodálatos, jó. Csodálatos.
5: Hát ott lehet reformálni.
3: Lehet.
5: Csak nehéz.
4: De nem, de tényleg ez az ájulás, amit az Ágnes említett, ez is mennyire klasszik. Nálunk is mindig dőltek ki, sőt, már nagyjából egy idő után tudtuk, hogy kik azok az arcok, akik biztos, hogy ki fognak dőlni. Haverémmeli fogadásokat is kötöttünk.
3: Hogy én biztos, hogy ilyen álájulást végeztem volna, mint gyerek, hogy akkor vigyenek ki.
7: De az azért nem volt jó, mert hogy csak megszakította a műsor, de utána minden folytatódik, és legalább 15-20 perccel tovább tartott.
3: De én meg a tornateremben hűsölhettem.
7: Mondjuk jó, oké, te megúsztad.
4: Ő bedobja az egész iskola szenvedését azért, hogy hűsölje. Bordás fal alatt, ne aggódj. Masszírozgassa az igazgatónő a lábát. Persze.

Gasztrórádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereik.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. És benne a legjobb pillanatok újra. Ez a Bocskor! Bocskor Best of!
1: Hello, Bocsi!
2: Jó reggelt nektek is. Neked látjátok is. Már megfelelési kényszer, nem megyünk a napra, mert nem javasolja.
1: Mert az Anett nem javasolja is, igen, tehát, hogy megfelelési kényszer. Mindenben maga, ez amikor olvastam, annyira megütött ez a téma cím, hogy pedig hát, én még egy viszonylag ellenálló vagyok, de engem is megütött.
2: Igen, hát figyelj, ez észrevétlenül keseríti meg a napjainkat, és hát egész életünkben így növünk fel. Ebben a társadalmi elvárás az már eleve olyan, és különösen a nők felé, ugye egy maszkulin társadalomban, hogy egyszerűen így növünk fel. A gyerekkorunkban is, amit már múltkor beszéltünk, hogy mit fognak szólni az emberek, majd mit tudom én.
1: Igen, ez a mit fognak szólni az emberek, milyen jó ez a mondat. Mit fognak szólni az emberek, és ezt ugye gyerekkorunkban és akkor nem tudsz gyerekként ezzel a mondattal mit kezdeni, hanem azt hiszed, hogy neked szégyenkezned kell, ha az emberek úgy néznek rád, ahogy egyébként anya megjósolja.
2: Pusztán, hogy vagy. Hát rád néz egy felnőtt, a gyerek az már akkor szégyelte magát. Igen. Az összes bűnömet viszont előkerestem. Aztán azt mondja, ne hozz rám szégyent, viselkedj rendesen.
3: De az iskolában is mondták a tanárok ezt, hogy ne hozz szégyent a szüleidre, és akkor már ott volt benned az a kényszer, hogy úristen.
2: Holott a szüleid lehet, hogy borzalmasak volt, mindegy. Amit elkezdtél, azt fejezd be, azt be kell fejezni. Ez a ugye befejezés kényszer már korán kialakul. Mindig a legjobbat kell kihozni magadból. Ha nem vagy a legjobb, akkor mi a francnak csinálod?
1: Igen, ugye, csak azon gondolkozom, hogy a társadalom az mégiscsak egy rend. És abban a rendben, hogy mi eligazodjunk, és ne nagyon legyen ebből balhé és anarchia, valahogy azért bele kell illeszkednünk. Tehát nem baj, ha vannak szabályok.
2: Persze, hogy nem baj. Igen ám.
1: De csak egy idő Krisztus olyan előtt voltak a nagy orgiák, nem? Rómában.
2: Persze, igen, hát muszáj volt valamit csinálni.
3: Is.
1: Igen, de én Rómára emlékszem.
2: Belő is pusztult Róma frankon.
1: De azt akarom mondani, hogy ott nem volt megfelelési kényszer, hanem ott tényleg, tehát a Caligulában az a jelenet, azt azért nézzétek meg, a filmben úgy értem, ott azt látod, hogy ott nincsenek gátlások, szabályok, semmi, hanem egyszerűen csak amiről minden férfi ma álmodik. Az van, de ez Krisztus előtt volt.
2: Ja, ezért vágyik vissza az ember a történelemben gyakran. Na, szóval, de azért azt elmondhatjuk, hogy a társadalom egyre bonyolultabb lesz, és azért most a nagy PC korszakot éljük, tehát egyre rosszabb a helyzet. Tehát már ugye nem lehet bármivel viccelődni, akkor bármit mondok, én azonnal rasszista leszek, antiszociális, és mit tudom én, tehát amit
1: el... Kimsovinista, szexista, minden egyszerre, igen.
2: Ami úgy nagyjából igaz is, tehát ugye ez így rendben van.
1: Nem igaz, Voga, nem vagy az, csak ma ez a matrica, ez rád nyomódik.
2: Így van. Ja,
1: de ahogy nem vagy mondasz, az, hanem úgy beszélsz, ahogy éppen érzel, vagy ahogy nem tudom, tehát hogy nem, te például nem vagy rasszista, de simán elnyomsz egy rasszista poént, nem?
2: Hát persze, mert jó, mert azon lehet igazán röhögni.
1: Ezt akarom mondani, és nem vagy rasszista, de megkapod a bélyegedet, tehát nem mondasz rasszista poént, mert a társadalomnak meg akarsz felelni.
2: Így, igen. De hallottam már AI-t viccelődni, szóval az a vége mindennek. Tehát
1: nem szabad.
2: Befejeződött.
1: Igen.
2: Na és a lényeg az, hogy minél, én úgy gondolom, hogy minél nagyobb, ahogy is mondjam, a kapcsolatrendszered, annál jobban hatnak rád az elvárások. Tehát a megfelelési kényszer is ennek megfelelően. Mondjuk te sem tartozol ebbe a kategóriába, de azért ugye ezek a közszereplők, meg mit tudom én, akik kézen közön forognak, azoknak azért figyelni kell piszkosul magukra, hogy hát, ugye ez a mit gondolnak az emberek. Tehát amint megjelensz, ugye, főleg a mai világban, ugye, ami netre egyszer kikerül, az ott is marad. De nem is ez a lényeg, hanem én akarok hétköznapi helyzeteket mondani nektek, amik megtalálnak minden nap. Hogy ezek közül nektek van-e ilyesmi. Például mondom, azt mondtam, tehát végig a megfelelési kényszer magaddal szemben is természetesen. Tehát mondunk magaddal szemben egy megfelelési kényszer, például, hogy veszel egy drága robotgépet, és akkor az a kényszer van benned, hogy neked minden héten kell valamit csinálod azzal a robotgéppel, tehát kenyeret kell sütnöd, sütit kell sütnöd, valamit ki kell keverni, különben piszok felesleges volt, hogy ezt te megvetted.
1: Igen, meg lelkiismeretfordulásod van.
2: Ránézel, és úristen, már két hete nem sütöttem semmit, vagy mit tudom.
1: De nem te vagy ilyen, vagy Vokci?
2: Hát én igen, de nem azt mondom, én amúgy is, hogy is mondjam, én mindig sütök kenyeret például.
1: De az világ, az értem, de hogy megveszel valamit, te szeretsz ilyen dolgokat venni, és akkor orba szájba használod tényleg elfáradásig. Na. Én hát arra így, emlékszem. Van,
2: megveszem a tévét, bekapcsolom, aztán megvárom, míg elalszik magától. Így van. és úgy általában így vagyok minden eszközzel, igen. De ez az irigység tulajdonképpen, hogy is mondjam, hogy megérje, hogy megvettem, érted? De például mondok ezért mondjuk személyes kapcsolatok, film ajánló, tehát valakinek ajánlasz egy filmet, és utána otthon megy a nagy szorongás, hogy vajon megnézi-e, vajon mit fog mondani, és már te vagy a film rendezője, már érzed, hogy valahol elrontottál valamit a rendezésbe, biztos azért a véső, azért a poén nem volt jó, meg
1: amit te ajánlottál, benne milyen nincs, ez ki az, aki ilyet csinál? Hogy ajánl egy filmet, és utána hazamegy rettegni.
3: Micsoda film ajánló, nem?
1: Igen. Nem. Nekem most a Lacika ajánlja a Kovi filmet, amit az RTL pénzért kódol. És most a Lacika átviszi, áthúzza nekem pendrive-ra, aztán... Mi? Ez tilos? Hát, aki meg tudja viszonyulni,
4: az nem mondtam neked ilyet.
2: Igen, csak... A bocsi azért nézi meg a Kovi filmet, hogy igaz-e, mert ő tudja, hogy mi.
1: Mert én ott voltam.
2: Igen. Meg hogy hát, ha mi is benne vagyunk.
1: Na mindegy. Jó. Na, mi van még?
2: Jó, de jó, akkor megyek tovább, mert a filmnél nincs ilyen nálatok. Azt mondja, étterem, tehát ajánlasz egy éttermet, vagy elviszel valakit kajálni, és látod az arcán, hogy valami nem stimmel. Ő benne a megfelelési kényszer, hogy ezt nem mondja neked, hanem te meg az egész vendéglátást a nyakadba szakad, és érzed, hogy itt valami piszkosul nem stimmel, és mi a francnak fogtam bele ebbe az egészbe egyáltalán. Ilyen volt már veletek?
1: Én akkor mindig azt mondom a Gyurinak, hogy hagyjad, én fizetek, és akkor feloldódik ez a feszültség.
5: De bennem meg nincs, tehát szeretnéd, ha bennem több megfelelési kényszer lenne ilyen szempontból, mert én megmondom ilyenkor, hogy nem kell a kagylót, hagyjál, nem kell a kagylót.
1: Nem. Nem kell a kagylót.
5: És akkor ő megmondja utána magáét. Szóval lehet, hogy nekem kéne több megfelelési kényszer, nem, János?
2: Hát, vagy jobbat mondok. Buli van, tehát szervezel egy bulit, és piszok szaridő van, és semmi nem jön össze. Akkor azért megy benned a rettenetes lelkiismeret fordulás. Már nálunk ez soha nem volt probléma, mindig valamivel elütöttük az időt. De hát igen, az a baj, hogy ránk azért ez nem nagyon jellemző, ez a megfelelési kényszer.
1: Én azt tehát gondolom, hogy megfelelési kényszer az sokszor párkapcsolatokban van, munkahelyen van, egyesekben. Tehát
3: az élet minden területen, a családban is ott van, amikor meg akarsz a családodnak, a szüleidnek felelni.
1: Igen. Igen, és ez az, ami észrevétlen, és állandóan csinálod, és teljesíted, és nyomaszt, és őröl fel.
2: Hát például ez az élsport, nem, Évi? Tehát ott hát is
1: az például jó példa.
3: Az élsport, ott lehetne erre húzni, nagyon sok helyen a szülők nyomására csinálja a gyerek, hál' Istennek nekem a szüleim életékben nem sportoltak, tehát ha választhattak volna, sose akarták volna, hogy ezt csináljunk, úgyhogy csináljam. Nekem ezért egy hálás helyzet.
1: De nyilván te olimpiai bajnok akartál lenni, de amúgy az egész folyamat alatt te valakinek mindig meg kellett, vagy akartál felelni,
3: hát
1: nem?
3: Az edzőknek.
1: Mi azok, milyenek? Milyenek az úszóedzők? Én nagyon sok rosszat hallottam róluk.
3: Hát figyelj, nyilván az eredménykényszer az óriási, de nem...
1: Hát más edzésben, Tomás Tuchelnél is óriási, és mégsem olyan.
3: Hát jó, oké.
1: De féltetek tőlük? Vagy, nem. Vagy ilyen apa figura volt, és akkor azért akartál megfelelni? Mi volt?
3: Ez egy nagyon komoly téma lenne, ha belemennék. Egy biztos, hogy az edzőnek az a feladat, hogy kihozza belőled a maximális teljesítményt, és mindenki úgy tudja kihozni, amilyen szinten tart. Ezt én így fogalmaznám meg.
1: Milyen szinten tart ő, mint edző?
3: Mint edző, így van, mint pedagógus, mint edző, mint szakmai ember, mint szakember, tehát nagyon összetett egy edző feladata.
2: És közben eltűnik a gyerekkorod. Na jó, erről majd egyszer igen. Máskor beszélgetünk.
3: Majd,
2: jó,
3: mert majd amikor kinyitják a strandunkat.
2: Voga. Jó, mert azért ebben én is benne voltam egy ideig, aztán hamar megjött az.
1: Amit élsportulát, te tornáztál, igen?
3: Igen.
2: Persze, igen.
1: Tehát és neked volt ilyen, de meg akartál felelni az edződnek?
2: Én piszkosul nem, ez volt a probléma, ezért állandóan rugdostak engem, és mindig probléma volt velem. Uh-huh. Na mindegy, ezért aztán abból a jó gimnáziumból is, amire azért vittek oda, hogy a tornászok, onnan ki is vágtak, mivel nem voltam hajlandó kiszállni, mert úgy volt, hogy megyünk a Müncheni olimpiára, és akkor kivesznek.
1: De ott lehet volna a Müncheni olimpián?
2: Igen, és akkor kivettek volna előtte 3 évig a gimnáziumból, és akkor nem lett volna semmi más, csak torna, és mondtam, hogy hát a nagy szart. Ez
3: jó választás különben.
2: Na, a lényeg az, hogy na jó, akkor mondok egy, amit mindenkit megtalál. Ajándékozás, tessék.
1: Hát ott igen, azért, na, ott abban nagyon megfelelési kényszerem van sajnos.
2: Hát abban aztán rettenetes.
1: Igen, de jó, de nem mindenkiben. Valaki úgy vesz ajándékot, ez a tök mindegy, mit szól hozzá. Ő úgy gondolja, ez egy jó ötlet, odaadja és kész. Én bennem mindig az van, hogy örüljön neki, vagy hasznos legyen neki, vagy hozzá illő legyen, vagy valami ilyesmi. Próbálok mindig az ajándékba, és ez szörnyű, ez nagyon nyomasztó. Én is csak azt szeretem, hogy egyszer leemelek egy tárgyat, ott van, hello.
3: Én így szoktam, leemelek egy tárgyat, és ott van, hello. És ha nem tetszik, add ide. Add vissza, de tényleg.
5: Mindig a háttérsztori a lényeg, igen, amit a tárgy mögé teszel, azzal adod el az ajándékot, hogy miért választottad.
1: Ja nem, te ugyanúgy leemelsz egy szartárgyat, csak aztán miután te verbálisan meg vagy áldva, mögé ideologizálsz valami kamut.
5: Ez így van. Na, ez így van.
3: A Gyuri tudod, hogy csinálja, amit te adsz neki, azt adja tovább.
1: Még az is lehet. Nem, azt mindig, de egy sztorival.
5: Nem, azt mindig elfogyasztom, amit kapok tőle. Ezt mindig megiszom.
2: Ezt a Bocsitól kaptam.
3: Igen. Nem mondja, hanem az, hogy felvág vele, hogy ilyen ízléses a Gyuri.
2: Igen. Te azért, amikor látod az arcán, hogy az öröm, amikor átnyújtod az ajándékot, mondjuk mindössze 87%-os. Na akkor már így megbánsz mindent. Na, zenekar, tudod, mikor ajánlgatjuk egymásnak, és akkor látjuk az arcán, hogy piszkosul, nem tetszik. Én már jártam így veletek a franc egyeveg, amikor...
1: De nagy volt az a jelenet.
2: Azon az éjszakán mindenki egyeve sárba taposott, és azt éreztem, akkor nyúlok a Yes együttesnek egy teljesen, hogy is mondjam,
1: akapella. Hát egy 12 perces orgona szólójával jöttél.
2: Nem, akapella, vokál, nem. És
1: nem akapella, a vokál volt, nem. Ha épp az, hogy instrumentális volt.
2: Dehogy is, vokál
1: volt. Orgona szóló volt. Én elmondom, tudom, hogy mi volt a téma. A téma az volt, hogy kinek, mindenki mutasson egy dalt, ott volt a Gyuri, én is, talán a
3: én is ott voltam, emlékszem.
1: Te is ott voltam. És mindenki mutasson egy dalt.
2: Lovász.
3: Lacika.
1: Igen,
3: is.
1: Mindenki...
5: De úgy már... János nem hagy esélyt a bújt szépítésének.
1: Mutasson egy dalt, amitől valaha sírva fakadt.
2: Igen.
1: Valaha sírva fakadt, tehát valami melankolikus, szentimentális, bármilyen érzemetet váltott ki belőlünk egy síros dal. Erre mindenki mutatott, ami nagyjából érthető volt, hogy hogy miért azok általában lassú dalok voltak. Erre a Voga egy 10 perces instrumentális Yes felvételt
2: nem
1: mutatott.
2: Nem instrumentális volt, mondom, hogy vokális volt.
5: Hát egyébként úgy hangzott, mint a Szárnyas fejvadász betétdala, tehát...
2: Hát, ja. Na mindegy, azért ha valaki azt ismeri, azért az elájul azon. Na mindegy, ott én úgy éreztem akkor apám, hogy az egész familiám, az egész rokonságom egy genetikai zsákutca apám, szóval valami iszonyatosan lelettem forrázva, borzalmas érzés volt.
1: És akkor még nekünk meg ki kellett deríteni, hogy te értetted-e a feladatot? Tehát, hogy...
2: Ja, igen, de még, hát mondtam, még hülyének is nézték. Hagyjál, hogy szar az ízlésed, és nem értesz a zenéhez nekem, igen. De hogy egyáltalán tudod, miről van itt szó? Szörny. Igen, kognitíve, emocionálisan megzuhantam teljesen, igen.
1: Igen, igen, igen.
2: Na, mindegy. Na, olyan volt már, hogy mondjuk befejezési kékszer, van egy sorozat, elkezded nézni, és szar. De azért végignézed azt a 3 év folyamot.
1: Mert... Kinek akarnál ezzel megfelelni?
5: Annak, aki ajánlotta.
2: Nem csak akinek ajánlotta, magadnak, édesapám, befejezési kényszer, most már végignézem a rohadt életben. Van így az ember, könyv első 3 oldal borzalmas, de végig kínlódod. Azért, mert várod, hogy valami csak lesz majd, valami miatt ezt megcsinálták, ezt a filmet. És a végére érsz, és egyszerűen nem érted, hogy miért csinálnak ilyeneket. Szóval fölháborító.
1: Nekem befejezési kényszerem nincs, ezt a Netflix meg tudná mondani, tehát őszintén a Netflix a mai napig nem érti, hogy...
2: De neked se jön, és semmit nem pipálok be, semmit nem.
1: És amikor...
2: nem ezt neked ajánlom.
5: És... Fizettél előre, mi?
3: Azt ez a legjobb bevő.
1: Én szerintem a Netflix központban iszonyat nagy megzavarodás van.
3: Ez, ki ez én... a csávó?
2: Én az algoritmusokat annyira meg tudom butítani, hogy az valami őrület. És akkor tudod, és akkor jönnek ezek a, tudod, azért a SMS-ben, ezt ajánlom neked, meg azt ajánlom neked, meg ezt neked, honnan veszed ezt a hülyeséget? Életemben nem pipáltam ki semmit, vagy lájkoltam be semmit. Na, mindegy.
1: Na, Vokci, szóval. Viszont vége van.
2: Minek? Ja?
1: Igen.
2: No, de, hát jó, akár a hétnek
3: a beszélgetésnek,
2: is, mi? Istenem. Na jó.
1: Na jó, hát van, Vokcika, ölelünk, puszilunk, kertben szalmakalap, fehér póló, ahogy mondta a Pitafuti.
2: Azzal semmi baj nincs, jó van.
1: Így van, találkozunk hétfőn. Csőkutya!
2: Csőkutya csóknak.
1: Csőkutya.

0: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
1: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
2: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
3: This is summer.
4: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül, akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a epiauto.hu oldalon.
6: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
8: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicserélhetjük.

0: mert az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
1: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár rég ott kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina. A legszebb csillaghullást láthatjuk hamarosan. Némi enyhülés esetleg pénteken jöhet majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina a paksi atomerőműben. Erről számolt be reggel a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán közölte, hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártak az erőmű teljes lekapcsolásától, de akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre másfél centit emelkedett. A kormányfő tegnap egyébként a vállalatoktól és a lakosságtól ismét azt kérte, hogy továbbra is takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
6: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen, ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
5: 5. napja pusztítanak az erdőtüzek Görögországban. Aténtól északnyugatra tegnap is tűzoltók százai próbálták megfékezni ezeket. Az erős széllökések szítják a lángokat, amelyek már több ezer hektár termőföldet, fenyvest perzseltek fel. Több települést és egy ipartelepet is ki kellett üríteni. Különleges estére készülhetnek a csillagászat szerelmesei augusztus 12-én. Naplementekor részleges napfogyatkozást láthatnak, éjszaka pedig tetőzik a perszeidák meteorraj. A szakemberek szerint kedvező időjárás esetén óránként akár 70-90 hullócsillagot is megfigyelhetünk. Ráadásul idén a holdfénye sem zavarja majd a látványt. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Derült, napos, száraz és igencsak meleg idő vár ránk ma. A Dunántúlon megélénkülhet a szél, 37-41 fokos csúcsokra készülhetünk. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, a szél sem támad fel. Hajnalra is csak 17-24 fokig hűl le a levegő. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Némi enyhülés talán pénteken érkezhet, akkor több helyen eshet majd, és néhol már csak 31 fok lesz.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: A kedd délelőttben járunk most már, sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát, amiben érkezik majd a Smash Mouth, Eros Ramazzotti a Pubella Kózával, és egy jó lendületes Bryan Adams számmal indítok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még mindig hihetetlen, hogy ezt a hangot már mint Szolnoki Péterét már csak így a felvételekről hallhatjuk. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, délután kettőig töltjük majd együtt az időnket, és most már azért lehet azt mondani, hogy kezdhetjük vágni a centit, hogy mikor ér véget ez a kezelhetetlen forróság, amiben ugye a legrosszabb az, hogy már az éjszakák sem adnak enyhet, és így nem igazán pihentető nagyon sok esetben az éjszaka. Szóval nagyon úgy tűnik, hogy már csütörtökön indul valami fajta gomoly felhő képződés, de igazából pénteken érkezik az a hideg front, ami ténylegesen elkezdi jó néhány fokkal lehűteni az országot, és aztán a hétvége hozza meg az egész országra az enyhülést. Mi azért árgus szemekkel figyeljük a konvoj miatt is, hogy milyen időjárásunk lesz a jövő héten. Nem sokára majd ezzel is folytatom. Jöjjön néhány szó a zenéinkről. A Vénusszal a régi nyarat idézzük, jöjjön Falkóval a Vienna Calling, most pedig már is a Roxette-et halljuk a Sleeping in My Car-ral.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Be is jelentkeztek állandó hallgatóink. Laci írta, szia piros, pér, kisbér 31 fok, napsütés, Mór, Székesfehérvár 31 fok, Szabadegyháza szintén napsütés. Igen, ma ilyen időre számíthatunk, szinte semmi felhő, de még egy felhő pamacs sem. Sanyi Várpalotáról kellemes napot kívánok neked, mondjuk ezek a napok már nem a kellemes kategóriába tartoznak. Kitartást kívánok a volános kollégáknak a megyében. Üdv Sanyi Várpalotáról mindenkinek, igen, aki dolgozik, akár kint, akár bent, jó munkát kívánunk, és tartsanak velünk. Már is feldobjuk a hangulatot Szekeres Adrival és Dobrádi Ákossal itt a Híd a folyócsláger a Modern Talking után.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kétségtelenül a mai nap híre, hogy éjszaka pár milliméterre jártunk csak a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, de a Duna vízállása néhány centiméterrel emelkedett. Igazából csütörtökre várják a Duna ausztriai vízgyűjtőjén az esőt, így tehát a hétvégére talán már több 10 centiméterrel is emelkedhet a Duna vízszintje. Ez a jó hír, a jó kilátás mindenképpen, mi pedig jó slágerekkel folytatjuk. Mindjárt Robbie Williams-et halljuk, előbb viszont jöjjön Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody a Retrón.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tempóban is igyekszünk igencsak változatosak lenni, de maradunk majd ennél, például Lionel Richie Hello-jában.
1: Hello, I've just got to let you know.
0: És egy kicsit felgyorsítjuk magunkat, felpörgetjük Katy Perryvel. Kiss the Girl slágerét is játszom majd 11 óra után a Retro Rádióban. Tartsanak velünk!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
3: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
4: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
5: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
4: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
3: A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
12: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
13: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
14: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
15: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.

0: rövid emelkedett. Halálos áldozatai is vannak az ukrán drón támadásnak a moszkvai régióban. Az eszközök az orosz főváros határától mintegy 50 kilométerre csapódtak be egy ipari övezetben. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. 5 ember meghalt, 6 pedig megsebesült. Berobban a parlagfű szezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
1: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából aszmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
0: Mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság azt tervezte, hogy a létesítmény körül vizes árkot alakítanak ki, benne nílusi krokodilokkal. A terv ellen azonban egy állatvédő szervezet keresetet nyújtott be, és ezután felfüggesztették azt. Az ötlet egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta a döntést. Nagyon meleg lesz a következő napokban is, híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: 11 óra után lassan 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Érkezik majd az Edda klasszikusa Elhagyom a várost. Katy Perry pörget bennünket, a Sonicot is meghallgatjuk. Elsőként pedig a hétvége egyik sztárja, Rick Astley, szó

90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

idők legnagyobb slágerei retro rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok, és amellett egyébként, hogy ilyenkor így ebéd előtt jól esik nekem egy kis gyümölcs, ilyenkor szoktam mondjuk sárga dinnyét enni, vagy esetleg őszi barackot, de akkor jöjjön a mai napnak az egyik gasztro vonatkozása méghozzá az, hogy a fehérbor mellett ma van a csoki darabos keksz világnapja is. Igen, mert még ennek is van világnapja. És ezzel kapcsolatban van is egy érdekessége, mert hogy véletlennek köszönhető a csoki darabos keksz születése. Mesélek majd erről is, de előbb játszon Hevesi Tamás egy életen át. Lionel Richievel az ígért Hello-t is játszom mindjárt. Michael Jackson pedig indítja már is a sor They Don't Care About Us itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy említettem, a csoki darabos kex világnapja van, és ehhez bizony a születéséhez egy véletlen vezetett. Ugyanis 1938-ban Ruth Wakefield először azt hitte, hogy a csokoládé darabok majd teljesen elolvadnak sülés közben, és ilyen kellemes kis folyamokat alakítanak ki a kex darabokban. Ehelyett eszük ágában sem volt elolvadni, és így jött létre a csoki darabos kex, amiből aztán világsiker is lett. Sőt, ugye most már kifejezetten árulnak is úgy csoki chipseket, hogy ezek nem olvadnak el, sütésálló csoki chips, hogy biztosra mehessünk majd, amikor például ilyen süteményt készítünk, vagy bármibe szeretnénk nem olvadós csokoládét tenni. Egyébként pedig ennek kapcsán kíváncsiak vagyunk, hogy mi az, ami a hallgatóink életében nagyon balul indult. Nagyon úgy tűnt, hogy ennek óriási katasztrófa lesz a vége. Legyen szó iskoláról, barátságról, kapcsolatról, bármilyen konyhai műveletről, és aztán a végén mégiscsak valami szuper dolog sült ki belőle. Szóval meséljenek nekünk, én is mesélek majd hamarosan, de jöjjön előbb a Királylány Valmáros feldolgozása, most pedig a Queen az I Want to Break Free-vel.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Kénytelenek vagyunk közlekedési infókkal folytatni, mert hogy baleset is történt, például a 4-esen Kissújszállás határában, ahol két autó ütközött, a 149-es kilométernél félpályán zárták le az autóutat. Az M0-áson a déli szektorban a Szigetszent Miklósnál az M1-es felé vezető oldalon dolgoznak, úgyhogy a 21-es kilométernél lezártak egy sávot, 5 kilométeres a torlódás, úgyhogy ami már az M51-es forgalmára is hatással van, és az M5-ösön két helyen is dolgoznak, a főváros felé az M0-ás csomópontja előtt a 25-ös kőnél, illetve Szeged felé Kecskemétnél a 74-es kilométernél kell több kilométeres torlódásra készülni. Jó utat kívánok, és várjuk egyébként a közlekedési infókat is hallgatóinktól. Folytassuk a Bonnie M-mel, a Daddy Cool-lal a Retro Rádióban. She's crazy like...

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, elszaladt az idő mindjárt dél, mi pedig majd folytatjuk az Everything But The Girl Missing slágerével. Ez nekem még mindig valahogy az egyik kedvencem, és érkezik majd a C'est la vie-val a Vár ránk a nyár is. Nem, hogy vár, itt tombol körülöttünk a nyár. Ezzel is folytatjuk majd a következő órában.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A jövő

0: Feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
0: Sedacur Forte?
1: Igen. A Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
2: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a JP Automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a jpauto.hu oldalon.
4: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
5: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
7: Millimétereken múlt a paksi erőmű lekapcsolása. Erdőtűzzel küzdenek Hollandiában. Péntekre kicsit enyhülhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó még működő turbinapakson. Erről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán azt mondta, az eddigi legkritikusabb éjszakán van túl az ország. Hajnali 1:30-kor a Duna vízszintje pár milliméterre volt attól, hogy 44 év után először teljesen le kelljen kapcsolni az atomerőművet. Rövidesen azonban megállt a hetek óta tartó apadás. Reggelre a paksi szint 2 centit emelkedett, és a helyzet stabilizálódott. A kormányfő szerint az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. Ezért a vállalatoktól és a lakosságtól továbbra is azt kéri, takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az összefogás eredményeként egyébként az áramfogyasztás vasárnap és hétfőn 6-700 megawattal volt alacsonyabb a szakemberek által előrejelzett legmagasabbnál. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót. Mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
8: Hogy azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
7: Erdőtűz pusztít Hollandiában. A lángok az ország keleti részén a német határtól nem messze csaptak fel egy természetvédelmi területen, és a szárazság miatt gyorsan terjednek. A füst miatt egy kempinget kiürítettek, a térségben pedig nem járnak a vonatok, mivel a tűzoltók közvetlenül a sínek mellett dolgoznak. Hollandiában hetek óta nem esett jelentős eső, az ország vízhiánnyal küzd. Híreink végén pedig nézzük, milyen idő várható nálunk a következő napokban. Derült, napos, száraz és igencsak meleg idő vár ránk ma. A Dunántúlon megélénkülhet a szél. 37-41 fokos csúcsokra készülhetünk. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, a szél sem támad fel. Hajnalra is csak 17-24 fokig hűl le a levegő. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Némi enyhülés talán pénteken érkezhet, akkor több helyen eshet majd, és néhol már csak 31 fok lesz.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Dél is elmúlt 6 perccel, köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, jó étvágyat kívánok! Repülők, Nem adom fel, vagy az Everything but the Girl, a Missing El. Most viszont Nénával indulunk, 99 Luftballons már is szól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem adom fel bizony, ez lehetne a jelszava részben a mai témánknak is, ugyanis az a kérdésünk, ha már például egy véletlen vezetett oda, hogy a mai ünnepelt idézőjelben a csoki darabos keks megszületett, hogy mi az, ami úgy tűnt, hogy katasztrofálisan indul. Volt egy tervünk, de valahogy aztán minden borulni kezdett, de a végén mégiscsak kiderült, hogy úgy volt jó minden, ahogy alakult. És jött is már egy-két történet, az egyiket Bogi írta, elerett az eső az esküvőnkön, minden szabadtéri tervünk borult. A végén mezitláb táncoltunk az esőben, és mindenki azt mondta utólag, ennél jobb lagziban még nem is volt. Hú, ez a történet egyébként több szempontból is irigylésre méltó, egyrészt az eső miatt, másrészt pedig, hogy ténylegesen sikerült egy ennyire emlékezetes bulit csapnotok, úgyhogy gratula azért, hogy tudtatok spontának lenni a vendégekkel együtt. És az is lehet, hogy a következő számok némelyike felcsendült akár ezen a bulin is. Már is jön majd a Hungáriával a Ciao Marina, meghallgatjuk Kim Wilde-ot, de elsőként jöjjön a Rembrandt-szal az I'll Be There For You most a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Valami, ami katasztrofálisan indult, de aztán végül is egy nagyon szuper dolog született belőle, ez a mai kérdésünk a hallgatóinkhoz. Kata pedig a következőt írta: mi eltévedtünk túrázás közben. Akkor nagyon nem volt vicces, de így találtunk rá egy apró vízesésre, amiről még a helyiek közül sem sokan tudtak. És a végén persze még az utat is megtaláltuk. Ennél azért tényleg minden jó, ha a vége jó. Nekem is több történet eszembe jut. Az első az például az volt, hogy amikor lekerültem Szegedre az egyetemre, én fél évig szerintem minden héten azzal bombáztam anyukámékat, mikor hazatelefonáltam, hogy haza akarok menni. Aztán persze végül nagyon jól sült el minden, megszerettem a várost is, barátokat is szereztem, ez volt a lényeg. A másik történet pedig az egyik Szipromo regattához kapcsolódik, ami ugye mindig szeptember végén kezdődik, szeptember utolsó hetében, és ezen az adriai vitorlás versenyen látszott már az indulás előtt, hogy érkezik a bora, és akkora szél lesz, hogy el sem tudjuk hagyni a bázis kikötőt, Murtert. Úgyhogy egyrészt a vízen való verseny helyett keresnünk kellett más elfoglaltságot a versenyzőknek. Pont ott volt egy rendőrválogatott talán, és akkor velük kötélhúzást, meg egyéb ilyen ügyességi versenyeket szerveztünk, illetve Tóth Vera adott volna másnap koncertet, na ennek pedig akkor kitaláltuk, hogy Murter főterén lesz a helye, és nagyon hálásak voltak az éppen akkor ott tartózkodó német és holland turisták, hogy kaptak egy plusz kulturális, zseniális élményt. A versenyzőknek persze azóta is emlegetik. Ilyen történeteket is várunk hallgatóinktól, úgyhogy meséljenek. Már is a Depeche Mode-dal folytatjuk itt a Strange Love.

0: a dal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Amikor semmi nem a tervek szerint alakul, de aztán a végén mégis jó sül ki belőle, ezeket a történeteket várjuk hallgatóinktól. Jani például ezt írta, defektet kaptam biciklizés közben, egy közeli házból kijött egy idős bácsi segíteni, és meghívott egy limonádéra. Aztán órákig mesélt a környékről, és az egész kirándulás legjobb része ez lett. Hú, nagyon örülök. Ezt egyébként úgy el is tudom képzelni. Folytassuk akkor közlekedési infokkal, ha már pont ugye biciklis defektről volt szó. Az M0-áson a déli szektorban dolgoznak Sziget-Szent Miklósnál az M1-es felé, és a 21-es kilométernél most éppen elengedik az autókat, mert több kilométeren feltorlódott a kocsisor, de aztán újra elkezdenek majd dolgozni, úgyhogy nyilván erre egész nap lehet készülni. Az M5-ösön szintén munkavégzés folyik a határ felé Kecskemétnél, úgyhogy itt a 74-es kilométernél sávzárásra és több kilométeres torlódásra kell készülni. Én továbbra is azt mondom, hogy jó utat a hallgatóinknak, és jöjjön az I Just Call to Say I Love You Stevie Wonderrel a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Most történik az, amire majd emlékezni fogunk. Lehet az egy esti randevú, lehet egy szalonnasütés, nagyon jó társaságban, meg persze nyilván az óriási forróság miatt is emlékezni fogunk erre az idei nyárra. Már is egy ábrándozós nyári slágerrel folytatjuk, a Summer Nights-al. Travolta és Olivia Newton-John kettőse is hallható lesz majd egy óra után itt a Retro Rádióban, és hozom a Last Ketchupot is. A Ketchup Song is szóljon, tehát jó étvágyat az éppen ebédelőknek.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeüleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
0: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: Hallgassa jövő héten minden nap a Retro Rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
9: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
10: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
11: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
12: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
13: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
12: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
14: Országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban. Népszerűbbek lettek a balatoni Intercity és Express vonatok. Egyelőre kitart a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó még működő turbina Pakson, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán elmondta, az eddigi legkritikusabb éjszakán van túl az ország, hajnali fél kettőkor a Dunavíz szintje pár milliméterre volt attól, hogy teljesen le kelljen kapcsolni az atomerőművet. Reggelre azonban a paksi szint 2 centit emelkedett. A kormányfő a vállalatoktól és a lakosságtól továbbra is azt kérte, takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, nézik például az üzemek tényleges kapacitását, az anyagfelhasználást, a kibocsátást, a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Egyre többen vonatoznak a Balatonhoz. A főszezon első hónapjában a tóhoz tartó Intercity és Express vonatokat csaknem 5%-kal többen választották, mint

0: Befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kuglancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kuglancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kuglancsnak a nyálát.
1: Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Üdvözlöm a Retro Rádió hallgatóit, töltsük együtt még a következő 60 percet, Vágó Piros vagyok. Már is jön a Republika, ha itt lennél velemmel, ígértem egy duettet John Travoltával és Olivia Newton-Johnnal, és egy másik duett Wham néven, velük kezdünk már is.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A világtörténelem is tele van egyébként olyan, nevezzük véletlennek, de inkább olyan eseményekkel, amik nagyon rosszul kezdődtek, és aztán a végén valami nagyon szuper született belőlük. Így találták fel a penicillint is, amikor Fleming a szabadságáról visszatérve azt látta, hogy a laboratóriumban teljesen bepiszkolódtak, vagy elszennyeződtek a baktérium tenyészetei. Elsőre ez ugyan rettentően bosszantotta, de végül is ebből fedezte fel a penicillint, ami aztán milliók életét mentette meg. Vagy hogy az ebédidőhöz jobban illő példát említsek, a chipset is valahogy így találták föl. Egy vendég folyamatosan visszaküldte a krumplit, hogy túlvastag, aztán a szakács úgy döntött, hogy na jó, akkor papírvékonyra leszelem és kisütöm neki. A vendég imádta, és így született meg a chips is. És hallgatóink történetei is érkeznek, mi pedig folytatjuk majd a zenében elmesélt történetekkel, mint amilyen a Summer Nights John Travoltával és Olivia Newton-Johnnal, most pedig jöjjön a Pet Shop Boys Go West-je.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nagyon szeretem hallgatóink történeteit is, amikor valami rosszul kezdődik, de aztán a végén jósul ki belőle. Ez volt ugyanis a mai kérdésünk. Anett ezt írta. Első horvátországi nyaralásunk. Fura volt a sok szikla, kavics a görög tengerparthoz képest. Azt terveztük, hogy megyünk is tovább. De aztán három gyerek, jó, meggondoltuk. Baskavodán kötöttünk ki, és még háromszor visszamentünk oda. Csodaszép hely. De jó, a sziklának és a kavicsnak megvan az az előnye, hogy gyönyörű tiszta a víz. És egy másik üzenet, egyben egy programajánlóba fordul át az egész, Peti írta nekünk. Sziasztok, pár éve pár csömöri fotós kiment a határba, hogy hullócsillagot fotózzon a perszei darajból. A fotók nem sikerültek úgy, mint terveztük, de valami elindult. A tavalyi évben már 5. alkalommal szerveztünk túrát a perszei daraj vadászatára, amire több mint 850 túrázó volt kíváncsi, és persze idén is megszervezzük a 6. éjszakai csömöri csillagtúrát augusztus 15-én, amire mindenkit várunk szeretettel. Peti, nagyon jó csillagvadászatot meg fotózást nektek, és jó túrázást is. Köszönöm, hogy megírtad. A varázsszavakkal folytatjuk, úgyhogy jön a Kowalski meg a Vega slágere, még Kersó, a The Riddle-le pedig érkezik.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A varázsszavakról, meg a témánkkal kapcsolatban eszembe jutott J.K. Rowling, ugye a Harry Potter írónőjének a története, aki egyedülálló anya volt, munkanő nélküli, így írta meg a Harry Potter első kötetét, és nem is tudom hány kiadó visszautasította, mire végre az egyik azt mondta, hogy jó, nézzük meg, mi lesz belőle. Azt hiszem, hogy szép nagy dolog lett belőle, és J.K. Rowlingnak teljesen megfordult az élete. De akkor róla pedig eszembe jutott Walt Disney, akit szintén elutasítottak még az elején egy újságtól, mondván, hogy nincs elég fantáziája. Hát azért azóta láttuk, hogy a világ egyik legismertebb szórakoztatóipari birodalmát sikerült elindítania, életre keltenie. A hallgatóinak köszönjük szépen egyébként a történeteket, amikor valami balul indul, de aztán a végén valami zseniális sül ki belőle, amivel pedig folytatjuk már is a St. Elmo's Fire itt a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kicsit nehezen jön a számra, hogy kellemes délutánt kívánjak a hallgatóinkkal. Ha a mi műsorvezetőnket, Nyerges Izát nézzük, akkor persze könnyen, de alapvetően tudom, hogy még ha 2 óra múlva lépek is ki innen, akkor is belbevág majd a hőség. Ettől függetlenül szép délutánt kívánok, és aztán estét most tehát Nyerges Izával. Köszönöm a figyelmet. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. 2-szer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
4: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
12: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
13: Ne várj, használd az Urzinolt!
12: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül, akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi automárka kereskedéseiben. Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a jpauto.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
15: Sok áramot spóroltak a háztartások, erre a folytatásban is szükség lesz. Nehéz hetek várnak az allergiásokra, túszul ejtette volt nejét itt a vádemelés.
16: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már látszik a fény az alagút végén, de a legnehezebb napok még előttünk állnak, üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, reggelre 2 centit emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, így továbbra is üzemelhet az erőmű utolsó még működő turbinája. Hozzátette, péntektől megérkezik a lehűlés és a folyó felső szakaszán csapadék is valószínű. Ezzel együtt a folytatásban is szükséges a nemzeti összefogás, hiszen 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk addig, ezért ismételt azt kérte, hogy délután 5 és este 10 óra között amennyire csak lehet takarékoskodjunk az árammal. A kormányfő szerint az energiafelhasználás tegnap és tegnap előtt 6-700 megawattal volt alacsonyabb a szakemberek által előrejelzett csúcsnál. Berobban a parlagfűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollenkoncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
17: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
15: Túszul ejtette volt feleségét egy férfi, és csak aztán engedte ki a lakásból, hogy az asszony megígérte neki, visszaköltözik hozzá két gyermekükkel, és újra kezdik életüket. Ám ez nem történt meg, ezért később elment hozzá, és gyermekei szeme láttára megverte a nőt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség vádat emelt a férfi ellen, összesen 9 bűncselekményért számoltatják el. A kecskeméti törvényszék dönt majd az ügyben. Lényegesen rosszabbul olvasnak és számolnak azok a diákok, akik 14 éves

0: csak a szél enyhítheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már több felhőt és záporokat is ígér, a Dunántúlon legfeljebb 34, másfelé még 35-39 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Egy igazán jó könyv képes arra, hogy megváltoztassa azt, aki a kezébe vette. Nyári olvasmányélmények is szóba kerülnek a következő órában, és közben szólnak a nagyszerű retro kedvencek. Demjén Ferenc

Jó, esténként a kívánság műsorban nagyon sokan telefonálnak olyan retro hallgatók, akik 40, 50 vagy akár 60 éve is házasságban élnek, és tőlük mindig meg szoktam kérdezni, hogy adjanak tippeket, és mondják el, hogy mi a titka ennek a boldogságnak. Olyanokat szoktak mondani, hogy a kölcsönös tisztelet, az egymás iránti szeretet, a csapatmunka, a humor, és azt látom most, hogy Gloria Estefan, aki a következő slágerében a soha véget nem érő szerelemről énekel, pontosan ugyan ezeket a tanácsokat nyilatkozta le anno a Pipa magazinnak, úgyhogy lehet ebben valami. Ha hosszú, tartós párkapcsolatot szeretnénk, akkor ezeket kell megfogadni. Glóriának a cikkében még annyi szerepel, hogy a férje az első naptól egészen a mai napig minden pillanatban meg tudja őt nevettetni, tehát náluk a humornak is nagy szerep jut. Gloria Estefan, Everlasting Love, ez szól

Azt láttam, hogy a papírnak szánt szelektív kukát valaki telerakta könyvekkel. Elhiszem, hogy nincs hely, elhiszem, hogy néha muszáj szortírozni, elhiszem, hogy a költözés is ezzel jár, hogy el kell engedni tárgyakat, de valahogy mégis olyan szomorú látvány volt, hiszen nekem nagyon fontos szerepet játszanak az életemben a könyvek. Gyerekként is imádtam olvasni, mindig karácsonyi ajándéknak, szülinapi ajándéknak könyvet kértem, és az egyik nagy kedvencem, a Mihály Ende féle Végtelen történet, az már nagyon sokszor volt meg nekem, ennek pedig az az oka, hogy kölcsönadom, és sosem kapom vissza. Ennél nagyobb bizonyíték nem kell arra, hogy ez egy zseniális könyv, ami ráadásul pontosan annyi idős, mint én, 79-ben jelent meg, világsiker lett, rövid idő alatt több mint 40 nyelvre lefordították, és csináltak belőle filmet is. Ha valaki nem találta még ki, hogy a nyaralás a vakáció alatt milyen könyvet olvasson, az árnyékban heverészve, akkor szeretettel ajánlom Mihály Endét és a Végtelen történetet. A hozzá készült film főcímzenéjéről pedig a Kacsa Gugu egykori frontembere Limál gondoskodik. Ez a Neverending Story.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindig irigykedem egy picit a művészekre, mert nekik van egy csodálatos eszközük arra, hogy kicsatornázzák magukból a fájdalmaikat, a bánataikat, a traumáikat. Tudnak festeni egy szép képet, vagy írhatnak egy csodálatos dalt. Gondoljanak csak Eric Claptonra és a Tears in Heaven című slágerre, amit a gyermeke elveszítése után írt meg. De itt a most következő Abba és a The Winner Takes It All is, ami egy szerelmi csalódás, egy válás történetét meséli el. És milyen szépen, Abba, The Winner Takes It All.

Slágerei Retro Rádió. Tegnap meséltem önöknek arról, hogy augusztus végén hamarosan megrendezik Spanyolországban az egyik legnyáriasabb és legvadabb fesztivál, a Tomatinát, ahol több tonna túlérett, emberi fogyasztásra már alkalmatlan paradicsommal dobálhatják egymást a részvevők kerekere egy órán át, úgyhogy most egy picit oda képzelhetjük magunkat a latin hangulatba, mert hogy jön Madonna és a La Isla Bonita.

0: itt a Forever Club és a Balatoni Láz is. Változatosak a retro kedvencek a hőségben is, remélem segítenek elviselni a meleget.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktika áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
7: Extrém forró napok után enyhülést ígér a szombat, átfogó ellenőrzésre készülhetnek az akugyárak. Brutális csomagot küldött volt főnökének, zsarolása vád.
8: Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok.
7: Már látszik a fény az alagút végén, de a legnehezebb napok még előttünk állnak, üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, reggelre 2 centit emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, így továbbra is üzemelhet az erőmű utolsó még működő turbinája. Ezzel együtt a folytatásban is szükséges a nemzeti összefogás, hiszen 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk addig, ezért ismételten azt kérte, hogy délután 5 és este 10 óra között amennyire csak lehet takarékoskodjunk az árammal.
9: Csütörtökön tetőzhet a forróság, pénteken a Dunántúlon, szombaton már országszerte csökkenhetnek a maximumok, akár 7-9 fokkal.
10: Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban, az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t. Hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
11: Hogy azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
7: Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, például az anyagfelhasználást és a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, itthon csak is szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás.

0: A városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Minden jól tud most esni, ami víz, pancsolás, szörfözés, hajókázás, úgyhogy jön a Carpe Diem és az Álomhajó, és előtte még Phil Collins is énekel, és arra gondoltam, hogy ha már a szörfözés került szóba, ellátom.

2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

az imént, hogy ebben a hatalmas nagy hőségben minden jól esik, ami vízzel kapcsolatos, a pancsolás, a szörfözés, a hajókázás, minden. És talán még az is, hogyha csak úgy ott ülünk a parton és nézzük azt, hogy valaki fürdik, mondjuk például a kutyáink. Amerikában augusztus 1-én most pár napja rendezték meg a kutyaszörf világbajnokságot, amit most már 10. alkalommal nézhettek végig a gazdik és a szurkolók. A kutyusokat ilyenkor nem a gyorsaságuk, hanem az egyensúlyérzékük, a magabiztosságuk, a stílusuk és a hullámok meglovaglásának a minősége alapján pontozzák, és hát képzeljék el, hogy a közepes testű kutyák között a névrokonom, az Iza nevű francia buldog győzött. Ezen jót nevettem. A nagy testű kutyák között az 5 éves labrador Ripin Rózdi nyakába akasztották az aranyérmet, és a közönség egyik hatalmas kedvence pedig a Rászti nevű törpepincser volt, aki még a divatra is odafigyelt cápauszonyos mentőmellényben és kutyaszemüvegben szörfözött. Nagyon jó pofa rendezvény, és hát képzeljék el, hogy ilyenkor jótékonykodnak is a résztvevők, úgyhogy egy csomó-csomó pénzt összegyűjtenek, amit a rászorulóknak adnak, szóval ez egy tényleg nagyon-nagyon jó pofa és aranyos kis kezdeményezés. Igazából azt meg el sem tudom képzelni, hogy hogy tudnak a kutyák ennyire ügyesek lenni, hogy ugyanúgy szörföljenek, mint a gazdáik az emberek. Fantasztikus. Egyszer remélem eljutok oda, és én is meg tudom nézni. A nagyszerű retro kedvencek között Madonna egy kis spanyol hangulatot hoz el nekünk a La Isla Bonita-val, és itt a For the Cause, valamint a Stand By.

slágerei Retro Rádió. Hogyha vannak gyermekeik, akkor azt hiszem, hogy önöknek nem kell megmagyaráznom, hogy mennyire euforikus érzés tud az lenni, amikor valami először történik meg a gyermek életében. Mondjuk például először áll fel a kis lábikójára és teszi meg az első lépéseket, vagy esetleg először mond ki egy adott szót a gügyögés és a gagyogás után, és hát a most következő Queen sláger, a Radio Gaga is pontosan ebből az életérzésből született meg. A Queen dobosa írta meg, pont akkor, amikor kisbabája lett, és élvezettel és ámulattal hallgatta a gyermeknek a gügyögését, gagyogását. Jön a Queen és a Radio Gaga.

0: Önök érdekességképpen megírhatják SMS-ben, melyik volt az a szó, amit a gyermekük először mondott ki. 0620 22 22 122, ide várom az üzeneteket.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Illényi Katica, Liszt Ferenc díjas, Artisziusz díjas, Emerton díjas, érdemes és kiváló művész, hangszerei a Hegedű és a Teremin. Ez utóbbiról már sokat fogunk beszélgetni, mind albumaim, mind koncertjeim, csodálatos énekhangját is hallhatjuk rendszeresen. Illényi Katicával várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Meghallgatjuk közösen a Laidbacket és a Sunshine Reggae-t. Azt a slágert, ami az egyik leglazítósabb. Ha valami miatt ma idegeskednek, remélem, hogy segíteni fog megnyugodni. A reggae zene összefort Jamaikával. A 2018-as év ennek a műfajnak az életében egy nagyon különleges dátum volt, mert hogy ez volt az az év, amikor a reggae felkerült az UNESCO szellemi kulturális örökségének a reprezentatív listájára. Ezzel elismerték a műfaj világszintű kulturális jelentőségét, és maga Jamaika is rengeteg embernek a szívébe belopta magát, ahol a reggae zene született, ugye a bölcső, így is mondhatnám. Többek között például Ian Fleming, a James Bond karakter megalkotója is Jamaikán élt, és itt írta meg a regényeknek a jelentős részét is. Aztán később, amikor James Bond filmeket is forgattak már a könyvekből, akkor Jamaika is az egyik fontos forgatási helyszínnél nőtte ki magát. Úgyhogy képzeletben most egy kicsit odautazunk, de jó is lenne a tengerparton, vagy inkább úgy mondom, hogy óceán partján sütkérezni valami jó kis kókuszkoktéllal a kezünkben. Ez a Laidback és a Sunshine.

Téteridők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Állítólag pénteken jön majd csak a 7-8 fokos felfrissülést hozó hidegfront. Addig ki kell bírni valahogy, úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó kis fagylaltozás is segíthet. Jön Vanilla Ice és az Ice Ice Baby. És itt lesz velünk a Magna Cum Laude leghíresebb slágere is, amit még Ulma Mónika is elénekelt.

0: van, amit együtt dúdolhatunk a 40 fokban is. Műsorajánló.
1: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This is
4: summer. Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
1: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Retro Rádióban.
5: 3 centi múlik Paks utolsó üzemelő turbinájának működése, a kullancsok miatt figyelmeztet a Nébih, egyre nagyobb pusztítást végeznek a sáskák az Alföldön. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan működik a paksi atomerőmű egyetlen még üzemelő turbinája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőmű mellől jelentkezett be közösségi oldalán. A kormányfő hozzátette, most 3 centivel van a kritikus szint felett a folyóvíz szintje. Szólt arról is, hogy Százhalombattán a Dunamenti erőműben is zavartalan az áramtermelés, így stabil az ország energiaellátása. Ugyanakkor továbbra is szükség van a nagyfogyasztók és a lakosság önkorlátozására. A miniszterelnök szerint nagyon kemény lesz a szerda és a csütörtök, extrém hőség várható, ám utána bízhatunk az enyhülésben. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
6: Patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancseltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát. Ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
5: A sáska veszély miatt úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébih. A szélsőségesen meleg és száraz idővel indokolták a lépést. Évről évre egyre nagyobb pusztítást végeznek a kertészeti és a szántóföldi növényállományban a marokkói, az olasz és a vándorsáskák. Elsősorban Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban és Szabolcs-Szatmár-Berekben kell védekezni ellenük. Egyre többen vonatoznak a Balatonhoz, csak nem 5%-kal többen választották a tóhoz tartó Intercity és Express szerelvényeket tavalyhoz képest a főszezon első hónapjában, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikliszállítás is népszerűbb, és enni-innivalót is többen vásárolnak a vonatokon. Estig folytatódik a derült idő, éjszaka általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Ékszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy odafigyeljenek a folyadékbevitelre ebben a hatalmas nagy melegben, hőségben, kánikulában, hát ebben segíthet a dínye is, hogyha hazafelé batyognak a munkából ebben a pillanatban, vagy autóval vannak, akkor pláne érdemes egy szép nagy dínyét beszerezni, jobb esetben tényleg nem kézben kell cipelni, hanem viszi helyettünk a kocsi, de még az autónak is meggyűlne a baja azzal a Guinness Recorder dínyével, ami egy 2013-as rekord szerint még a mai napig is a világ legnagyobb dínyéjének számít. Amerikában termesztette egy Christopher nevű srác, és a dínye 159 kilósra sikerült, hát ketten is beleférnénk. Hogyha belebújnánk, a dínyét felvágták akkor, amikor hitelesítették, mint Guinness rekordert, és természetesen megmutatták az óriás zöldségtermesztő fesztivál résztvevőinek is. Nem tudom, hogy mennyire volt ez ehető vagy finom, szerintem itt inkább a méretre hajtottak, az volt a lényeg, az számított jobban. Annyit tudok, hogy a magokat, azokat eltették, ezek nagyon nagy értéket képviselnek, hiszen ezek segítenek majd a további rekorder óriás dínyéknek a kitermesztésében és nemesítésében. Kylie Minogue énekel a Retro Rádióban a folytatásban, és előtte még belehallgatunk a Bailándóba is. Én ezekkel a változatos retro kedvencekkel kívánok önöknek nagyon szép délutánt!

0: Metro Rádió közlekedési hírek.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióm. A közlekedéssel kapcsolatban az elmúlt napokban mindig megemlítettem, hogy ebben a hatalmas nagy kánikulában növekedhet a reakcióidő, lelassulunk, legyenek figyelmesebbek, sok a baleset. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tata, illetve az M0-as autóút között kiépített terelésben, Tatabánya és Szárliget között, illetve Biatorbágynál is baleset történt. Az 51-es kilométernél az átterelt belső sáv forgalmát a szembejövő határ felé vezető oldal belső sávján terelik el, a 26-os kilométernél megszűnt a forgalomkorlátozás. Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19 és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Vigyázzanak magukra, a balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Eddie Grant énekel. Az I Don't Wanna Dance-ről az jutott eszembe, hogy a tánc, mint olyan nagyon megosztó dolog, vagy imádni, vagy nagyon-nagyon utálni lehet. Én is ismerek olyanokat, akik, hogyha táncos rendezvényen vannak, akkor körülbelül reggel 5 óráig nem lehet őket lelőni sem. És olyat is ismerek, aki úgy támaszt be az ajtófélfában, mint a kutya, amit visznek fürdetni. Annyira tiltakozik ellene, annyira nem szeret táncolni. Lehet, hogy ez a dolog azzal is összefügg, hogy kinek mennyire megy, hát ha nem értünk hozzá, akkor biztos, hogy nem szeretünk táncolni. Voltam egy lagziban egy sráccal, aki annyira utált táncolni, hogy azzal úszta meg, hogy ne kérjék fel, hogy egy csirkecombot tartott a kezében folyamatosan és szalvétába tekerve, és amikor valaki közeledett felé, hogy felkérje táncolni, akkor magasba lendítette a csirkecombot, és mondta, hogy most éppen vacsorázom, nem érek rá, nem tudok jönni táncolni. Hát ez is egy módszer, ahogy meg lehet úszni. Eddie Grant, I Don't Wanna Dance, ez szól a retro.

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Régen népautónak számított, ma meg már felkiáltunk az autóban, hogyha szembe jön velünk, hogy jé, egy Trabant! Jön

0: és a nyári slágerek között jön a The Underdog Project és a Summer Jam is. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon dance warm. És mivel SMS-ben kérdi valaki, hogy mikor kezdődik az üzenőműsor, ezt is elmondom. Pontban 6 órakor várom az SMS-eiket.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This is
5: summer. Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szuperajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Cartedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
11: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
12: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél!
18: Ünnepeljen a 30 éves EP autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a EP automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a epauto.hu oldalon.
19: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben, pici áron. Most a kőbányai dobozos sör csak 289 forint. A Rioztik jégkrém 4 darab vásárlásától pedig csak 99 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
6: A reklám után.
2: Híre. hírek a Retro Rádióban.
1: Még ma ülésezik a védelmi munkacsoport. Berobban a parlagfűszezon, több hullámra számíthatnak az allergiások. Rosszabbul tanulnak a közösségi médián lógó diákok. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan működik a paksi atomerőmű egyetlen még üzemelő turbinája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőmű mellől jelentkezett be közösségi oldalán. A kormányfő hozzátette, most 3 centivel van a kritikus szint felett a folyóvíz szintje. Szólt arról is, hogy Százhalombattán a Dunamenti erőműben is zavartalan az áramtermelés, így stabil az ország energiaellátása. Ugyanakkor továbbra is szükség van a nagyfogyasztók és a lakosság önkorlátozására. A miniszterelnök jelezte, ma még ülésezik a védelmi munkacsoport, ahol egyeztetnek a következő napok feladatairól. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján döntött így. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A forróság fokozza a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Igyunk bőségesen és védjük magunkat a naptól. Berobban a parlagfűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
20: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Lényegesen rosszabbul olvasnak és számolnak azok a diákok, akik 14 éves koruk előtt rendszeresen neteztek és sokat lógtak a közösségi oldalakon. Ezzel a lesújtó eredménnyel zárult a Brescia-i Tudományegyetem felmérése. Több mint 5007 és 16 év közötti olaszországi diák vett részt a vizsgálatban. Az összefoglaló szerint egyértelműen kiderült, annál jobban teljesítenek a fiatalok, minél később kezdik el használni a közösségi médiát. Estig folytatódik a derült idő, éjszaka általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkent.

0: méternél, jelezte az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Kérdeztem a retro hallgatókat, hogy mi volt az első szó, amit a gyermekük kimondott. Sok-sok SMS érkezett, úgyhogy hamarosan ezek közül is csemegézek majd. És közben szólnak a nagyszerű retro kedvencek, jön az Ergo és a Létezem, és itt van az Aha és a Tékomi is.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

arról, hogy mekkora hatalmas élmény, amikor valamit először csinál a gyermekünk, például először áll fel és teszi meg az első lépéseket, vagy először beszél, nem gügyög és gagyog, hanem először hagyja el a kis száját. Egy igazi értelmes szó. Kérdeztem önöket, hogy mi volt az a kifejezés, amit a gyermekük először mondott, és hát nagyon sokan SMS-eztek. Medárd például azt írja, kedves Izabella, nem a gyermekem, hanem a kis hugom mondta ki elsőnek azt, hogy baba, és a második szava pedig az volt, hogy cica. És itt van velem Marcsi is, aki azt írja, kedves Izabella, nekem a kisfiam első szava az az volt, hogy ott. A második pedig az ató, vagyis az autó. Ma már 25 éves, és képzeld, flotta menedzserként dolgozik. Imádom, üdv nektek, Marcsi. Hát nagyon kedvesek ezek a sztorik, és köszönöm, hogy megosztottad velünk te is a tiédet, Marcsi. Ha van kedved megköszönteni a gyermeket a kívánság műsorban néhány kedves, szép gondolattal, akkor csörög ide hat után a 0620-22-22-122-es számra. Addig is pedig egy ellenmondásos sláger jön, mert hogy a címe Élvezzük a csendet, Enjoy the Silence, mi pedig inkább a szuper jó retro slágereket fogjuk élvezni, nem a csendet, ez a Depeche Mode.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nagyon kedves SMS-eket írtak azzal kapcsolatban, hogy kinek melyik szót vagy kifejezést mondta ki először a gyermeke. Enikő Egerből azt mondja, hogy az anya helyett aja volt az a szó, amit a kislánya egyévesen először kimondott, és a cica volt a másik, amit szeretett volna, de azt nem tudta kiejteni, úgyhogy azt titának ejtette. És itt van velem Attila is Tiszafüredről, aki azt írja, hogy a gyermekének az első szava az az volt, hogy kerékanya. Végül is benne van az anya szó is. Úgyhogy ez sem olyan rossz. Szeretnék szólni, hogy este 6 óra után is él az SMS számunk, illetve természetesen ugyanide várom a hívásokat is. A kívánságműsorban önök üzennek azoknak, akik a szívüknek igazán kedvesek. Ez akár lehet maga a gyermek is, akivel kapcsolatban most SMS-eztek, de lehet névnapot, szülinapot köszönteni, házassági évfordulózni. Szóval ez egy meghitt, barátságos, bensőséges 2 óra lesz, 6 és 8 között hamarosan indul a kívánságműsor. Előtte viszont még Baby Gabi énekel, Lányi Lalával duettezik, és itt a Survivor és az Eye of the Tiger is.

Slágerei Retro Rádió. Pillanatokon belül indul a két órás esti kívánság műsorunk. A műsor lényege, hogy önök telefonálnak vagy SMS-eznek, és közösen együtt meglepjük azokat, akik a világon a legfontosabbak önöknek. Ha van valaki, akinek köszönetet mondanának, esetleg névnapot vagy szülinapot ünnepel, az ismerősük, a családtagjuk, a barátjuk, akkor forduljanak hozzám bizalommal. Önök megfogalmazzák a kedvességeket, én pedig játszom egy ajándék slágert, ami a cseresznye a tejszínhab tetején a 06-22-22-122-es szám este 6 után él, és tudjanak róla, hogyha ma is nagy lesz a tömeg, a tumultus, a zsúfoltság, foglalta vonal nem érnek el, akkor nem szabad elszontyolodni. Egyszerűen csak vissza kell telefonálni. A következő napon előbb vagy utóbb mindenkire sor kerül. Ahogy ígértem, nagyszerű retro kedvencek a folytatásban is. Sade énekel, itt van Snow az Informerrel, és ez a Bonnie M és a Sunny.

0: mindenidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Van egy szülinaposunk Emese, akinek azt írja a barátnője Blanka, hogy megolvadt az ajándékba Ficsoki, úgyhogy kanállal kellett megegyék, jót derültek rajta. Mindettől függetlenül itt a Retro Rádióban, a kívánság műsorban is szeretne nagyon sok boldog születésnapot kívánni a barátnőjének, és üzeni, hogy nagyon szereti. Elton Johnnal fogjuk köszönteni, ezzel a slágerrel indul a 2 órás esti kívánság műsor. A hírek után találkozunk, hívják bátran a 0620-22-22-122-es számot, és ugyanide jöhetnek az SMS-ek is. Elton John énekel hamarosan.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Illényi Katica, Liszt Ferenc díjas, Artisziusz díjas, Emerton díjas, érdemes és kiváló művész, hangszerei a Hegedű és a Teremin. Ez utóbbiról már sokat fogunk beszélgetni, mind albumaim, mind koncertjeim, csodálatos énekhangját is hallhatjuk rendszeresen. Illényi Katicával várunk mindenkit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol, lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást. Fordulj orvosodhoz, vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lili Hungária Kft. Támogatásával.
12: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
13: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
14: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
1: A reklám után.
2: A Retro Rádióban.
3: Már a Restartra is készülnek Pakson. Gyermekházi állat a lezárt kocsiban hívja azonnal a 112-t. Túlszulejtette volt nejét, itt a vádemelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
9: Minden leállított turbinát próbálnak indulásra kész állapotban tartani a paksi atomerőműben, erről a kormányfő beszélt, amikor az üzem mellől jelentkezett be délután közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ennek a folytatásban lesz majd jelentősége. Amennyiben bejönnek az előrejelzések és nagyobb mennyiségű csapadék esik a Duna osztrák-német vízgyűjtőjén, egy héten belül emelkedhet a Duna vízszintje itthon is, és akkor újra startolhatnak ezek a blokkok. A miniszterelnök hangsúlyozta, holnap és holnap után 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk, ezért ismét szükség van arra, hogy a háztartások főként este takarékoskodjanak az energiával. Senkit ne hagyjunk a hőségben, a parkolóautóban, az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t, hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
18: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
9: Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. E szerint szeptember 1-től nem terheli forgalmi adó ezeket a készítményeket, ahogyan a vényköteles orvosi radioaktív izotópokat és az egészségügyi oxigént sem. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy mindez egy évre 7 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Túszul ejtette volt feleségét egy férfi, és csak aztán engedte ki a lakásból, hogy az asszony megígérte neki, visszaköltözik hozzá két gyermekükkel, és újra kezdik életüket. Ám ez nem történt meg, ezért később elment hozzá, és gyermekei szemelátára megverte a nőt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség vádat emelt a férfi ellen, a kecskeméti törvényszék dönt majd az ügyben. Estig folytatódik a derült idő, éjszaka általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Vezessenek óvatosan is az előírt tempóban az M1-es úgynevezett átterelési pontjain, ott, ahol a bővítés miatt sávváltásra van szükség, erre hívja fel a figyelmet az Útinform. Kritikus hely például Budapest felé a 19-es és a 17-es kilométer közötti szakasz. Aszfaltozzák a leállósávot az M3-ason Bagnál Budapest felé. A 40-es és a 33-as kilométer között szűkített sávokban lehet autózni. Hasonló a helyzet az M6-oson Szekszárd és Bátaszék között, a 155-ös és a 161-es kilométer között lezárták a belső sávot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Csabi összeveszett a párjával, Irénkével, őt szeretné megvigasztalni, kibékíteni, üzeni neki, hogy nagyon szereti, bocsásson meg, és nem úgy gondolta. Elton John slágerével indul a kívánságműsor, szeretettel várom önöket, én Nyerges Izabella vagyok.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Gyerei Retro Rádió, szeretettel várom Önöket a két órás esti kívánság műsorunkban. 8-ig az Abaházi Presszóig tudnak üzenni a szeretteiknek, csak annyi a dolguk, hogy megfogalmazzák a kedvességeket SMS-ben, vagy esetleg felhívnak és elmondják személyesen, én pedig játszom az ajándékslágereket is. Jó estét kívánok, parancsoljon!
1: Jó napot kívánok, Karcsi Edvány Balaton Küszörről. Hegedűsné Bodnár Hajnalkának szeretnék küldeni egy számot, hogy több mint 10 éve a barátom, és 6 év eltelt, hogy nem beszéltünk, és most újra beszélünk, és nagyon szépen köszönöm neki.
0: És mik azok a kedves gondolatok, amit még neki szánna, így az újra összebarátkozás apropóján?
1: Nagyon sokszor hiányzott, ugye családi okok miatt nem tudtam vele beszélni, és megkerestem Facebookon újra, és újra tudtunk beszélni, és ezt nagyon szépen köszönöm neki.
0: De örülök, és akkor várható személyes találkozás is majd?
1: Majd igen.
0: Reméljük, csapjanak egy nagy tracspartit, hogyha régen találkoztak, akkor biztosan sok mindent át kell beszélni, hogy kivel mi történt, igaz?
1: Igen.
0: Jó, örülök, hogy újra egymásra találtak. Bob Sinclair slágerével ünnepeljük meg a felfrissített barátságot.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámú 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Intro Rádió.

0: A következő, aki megtalálta a kívánság műsort, ő SMS-ezett a 0620-22-22-122-es számra. Ráadásul nagyon vicceset ír, azt írja a kedves Izabella. Én a Miskolci Könyvtáros Társadalomnak szeretném üzenni, hogy köszönöm szépen, hogy 14 éve elviselnek. Ezek szerint szeretsz olvasni. Hello Izus, így kezdődik a következő SMS. Férjemnek, Daninak üzennénk azt, hogy ő a legjobb sofőr, puszi a hátsó ülésről, az aláírás Szofi és Andi. Van velem valaki a vonalban is. Haló, haló!
1: Csókoló, a nagymamának szeretnék üzenni.
0: Igen, kivel beszélek, és hogy hívják a mamit?
1: Magyarné Erzsébet. Az én nevem Amási Jácin pedig, és azt szeretném a nagymamámnak üzenni, hogy nagyon jó, minden nap boldog legyen, és gyógyuljon minél hamarabb a lába.
0: Jó.
1: És egy zenét lehetne neki kérni.
0: Hát persze, erről szól a kívánság műsor. További nagyon kellemes vakációt neked, a mamitat, Billy Idol.

0: 0620-22-22-122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro. Retro. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó hírem van, önnek is sikerült bejutni a Retro Rádió kívánság műsorában, ami egy üzenőműsor. Meg tudja lepni a szeretteit?
1: Tóth Szilárd Gergő vagyok, és szeretnék majd egy dalt meglepni a testvéremet és a sógoromat is, Tóth Vitás Tisztinát és Főműtőst, és a sógorom pedig Kocsmár Tibor, és hát ilyen születésnapi jutalomgyarát, ami úgy gondoltam én is.
0: Igen. Igen, és rajtuk kívül még kiket szeretnek köszönteni?
1: Van egy gyerekkori barátom, Faragó Péternek hívják, és nemrég találkoztam vele, és eltöltöttünk egy kellemes egy-két órát, egy cukrászdába, jól beszélgettem, mert régóta nem találkoztam vele, neki szeretnék majd egy jó dallal üzenni, igen.
0: Jó, és akkor legyen kedves megfogalmazni a kedves gondolatokat, amit a szeretteinek szán.
1: Hát szeretnék a testvéremnek sok egészséget kívánni, a sok sikert és egészséget az életet, a fia is, a testvéremnek a fia, meg a szogoromnak a fia, most diplomázott le az ELTE-n, és pénzügy számvitelből, úgyhogy sok sikert további, sok sikert kívánok neki, és a Péter barátomnak meg az új munkájához, ahhoz is nagy sikert és bátorságot. Igen.
0: Örülök, hogy hívott, érkezik az ajándék sláger. Joe Cocker énekel, ez a 9,5 hét betétdala a You Can Leave Your Hair On a Retro Rádióban.

túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túlmegy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ajándékba is szólnak a napsütötte slágerek itt a Kívánság műsorban. Jön a Katrina and the Waves és a Walking on Sunshine. Kiderítem, hogy kié a meglepetés. Jó estét!
1: Szia, Pognán Csaba Gábor vagyok, Butyka Péter, Kispéter Balanya megyéből. Szeretnék a nejemnek küldeni kamionosnak egy nagyon jó számot, aki most Pécsről Harasztiba halad főfele, ebben nagy-nagy melegbe.
0: Igen, mik azok a kedves gondolatok, amit neki üzennél?
1: Hát nem csak neki üzenném, de elsősorban neki üzenném azt, hogy ebben nagy melegben minden kamionosnak, minden sofőrnek kitartást, és ha lehet, akkor hűsítőt vegyenek sokat magukhoz, és a nejemnek csak annyit üzennék, hogy szívemből szeretem, és köszönöm szépen, hogy hozzám jött feleségül.
0: Itt az ajándéksláger. Mindenkinek, aki ebben a pillanatban autót vagy kamiont vezet, ez a Katrina és a The Waves, valamint a Walking on Sunshine a Kívánság műsorban.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Retro Rádió. Marcsi mama SMS-ével folytatjuk. Kedves Izabella, az unokám Noel a mai napon ünnepli a születésnapját. Bár még csak 12 éves, nagyon fiatal, de imádja hallgatni a Retro Rádiót, úgyhogy szeretném itt is megköszönteni. Üzeni neki a mamája, hogy nagyon-nagyon szereti, és hétvégén lesz egy meglepetés buli is, de erről többet most nem árulhatok el. Minden szépet és jót kívánok neki az életben. Az ajándékslágerről Bruce Springsteen gondoskodik mindjárt. Noel, sok boldog szüli napot kívánok neked a Born in the USA-val.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
6: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen,
10: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Ünnepeljen a 30 éves épi autóval, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül akár 10,5 millió forint kedvezménnyel. Prémium kényelem, magabiztos teljesítmény, azonnali elérhetőség. További részletek a épi automárka kereskedéseiben, Budapesten, Jászberényben, Nyíregyházán és Veszprémben, valamint a epiauto.hu oldalon.
12: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
13: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
14: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
15: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
16: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
17: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
18: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
19: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
6: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
1: Itt az újabb kihívás megtartani a mínusz 700-at, több vármegyében is küzdenek a bozott tüzekkel. Egyre nagyobb pusztítást végeznek a sáskák az Alföldön. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jelenleg stabil az ország energiaellátása, a paksi erőmű munkatársai azon dolgoznak, hogy az utolsó még termelő turbina hibamentesen működjön, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az üzem mellől jelentkezett be közösségi oldalán. Hozzátette, 1-2 centit még emelkedhet a vízszint, ami talán üzembiztossá teszi a helyzetet. Ugyanakkor ez a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen is múlik. A kormány fő hangsúlyozta, a nukleáris biztonság nincs veszélyben. Szólt arról is, hogy tegnap, akár csak vasárnap 6-700 megawatttal volt a tervezetnél kevesebb az energiafogyasztás, hála a lakosságnak és a hazai cégeknek. Jó lenne ezt megismételni ma is. Tarló, erdő és bozót tüzekkel küzdöttek, illetve küzdenek még most is a tűzoltók több vármegyében. Bács-Kiskunban Kumbaracs és Kunadacs között mintegy 3000 négyzetméteren égett egy fakitermelési terület. Itt már megfékezték a lángokat. Viszont foltokban égnek a fák, a bokrok, a gajak, karcak tanyasi külterületén. A száraz fű és egy cserjés kapott lángra Tatabányán több hektáron nehezen járható területen. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
5: A kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a veszélyes eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot. Hogyha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
1: A sáska veszély miatt úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébih. A szélsőségesen meleg és száraz idővel indokolták a lépést. Évről évre egyre nagyobb pusztítást végeznek a kertészeti és a szántóföldi növényállományban a marokkói, az olasz és a vándorsáskák. Elsősorban Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban és Szabolcs-Szatmár-Berekben kell védekezni ellenük. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Egy műszaki hibás kamion mentése miatt félpályán halad a forgalom a 44-esen Tiszakürtnél a 33-as kilométer kő közelében. Tart az útfelújítás Fülöpszállás és Solt között, több szakaszon félpályás korlátozás lassítja az előrejutást, ahogyan a 10-esen is Pilis Csabán a 26-os kilométernél, valamint a 11-esen Szentendrén a 18-as, aztán a 22-es kilométernél. Zebrát építenek

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Rádió, ez továbbra is a két órás esti kívánság műsorunk, a Retro Rádió üzenőműsora. Meglephetik azokat, akik igazán fontosak. Jó napot kívánok, vagy jó estét most már, jöhet nyugodtan a bemutatkozás.
1: Szia, Sanya vagyok, Püspökladányból.
0: Kit szeretnél meglepni, és milyen üzenettel?
1: Párumat, Anikót, Püspökladányba.
0: Mit szeretnél neki üzenni, mik a kedvességek?
1: Szeretem, és sok csókot, amit nagy, adok neki.
0: Személyesen is. Hát figyelj, akkor a most következő sláger is a puszikról, a csókokról és a szerelmesekről szól. Mit szólsz hozzá? Whitney Houston, Enrique Iglesiasszal duettezik. Could I have this kiss forever? Ez a sláger címe.

0: Slágerei Retro Rádió. Diana hívta a kívánság műsort, ami a Retro Rádió üzenő műsora. Itt lephetik meg azokat, akiket igazán szeretnek. Ha készen állsz, akkor tiéd a pálya.
1: Jó, akkor most elmondom, hogy az Attilának üzenem. Tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz időkön megyünk most átköltözés, válás után most nekünk gyerekekkel elhelyezni őket, mindegy. Az a lényeg, hogy nagyon-nagyon szeretem, innen Balatonról küldök neki ölelést, csókolást, lélekben ott vagyok vele, tudom, hogy neki most ott nagyon nehéz.
0: Figyelj, akkor most egy kicsit lelket öntünk belé, Tina Turner fog énekelni, szerelmes láger következik, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor ti most éppen új életet fogtok kezdeni, úgyhogy you know what's love got to do with it, ezzel kívánok nektek.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retrórádió.
0: Retrórádió.

0: Retro Rádiómnak 7 órás esti kívánság műsort a 0620-22-22-122-es számon érik el, és ha mégsem, mert mondjuk foglaltat jelez a vonal, és sokan vannak önök előtt, akik várakoznak, akkor legyenek szívesek a holnapi napon visszacsörögni. Köszönöm szépen, jó estét!
1: Jó estét kívánok, szia! Páromnak, szerelmemnek szeretnék kérni egy számot. Jó estét, Reni vagyok.
0: Hello Reni, honnan telefonálsz nekünk?
1: Szombathelyről.
0: Ki az, akit szeretnél meglepni a műsorban?
1: Páromat.
0: Igen, de hogy névvel bemutatod nekünk?
1: Névtelen, ne haragudjat, nem szeretném bemutatni.
0: Akkor az üzenetedet fogalmaz meg néhány mondatban neki.
1: Nagyon szeretem, és boldog harmadik évfordulót kívánok neki.
0: Mike Oldfield pecsételi meg az ünneplést, ez a Moonlight Shadow, a kívánság műsorban. Jó, hogy hívtál.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Slágerei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban, holnap fogjuk folytatni. Halló, halló, önnek miben tudok segíteni, jöhet a bemutatkozás.
1: Jó napot kívánok, Bognár Zoltán, az lokotóbányáról. A Kívánság műsorban, ha majd lesz, szeretnék kérdeni egy számot Tengé Elvirának.
0: Igen, kicsoda Elvira önnek. Meséljen picit a kapcsolatukról.
1: Hát, baráti.
0: És mit szeretne neki üzenni, mik azok a kedves gondolatok, amivel meglepném?
1: Hát, szeretném megköszönni, rendes velem.
0: Akkor megérdemli a most következő szuper jó retro slágert. Berecki Zoltán énekel, a kerek egész, egyben már az Abaházi Presszó nyitánya is.

0: örülök, hogy itt voltak velem egész délután és a kívánság műsorban is. Holnap 2-kor találkozunk, ott folytatjuk, ahol most abba hagyom. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
7: 3 centim múlik Paks utolsó üzemelő turbinájának működése. Több hullámban támadnak a pollenek, júliusban is túlóráztak a földrengés mérő műszerek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan működik a paksi atomerőmű egyetlen még üzemelő turbinája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőmű mellől jelentkezett be közösségi oldalán. A kormányfő hozzátette, most 3 centivel van a kritikus szint felett a folyóvíz szintje. Szólt arról is, hogy Százhalombattán a Dunamenti erőműben is zavartalan az áramtermelés, így stabil az ország energiaellátása. Ugyanakkor továbbra is szükség van a nagyfogyasztók és a lakosság önkorlátozására. A miniszterelnök szerint nagyon kemény lesz a szerda és a csütörtök, extrém hőség várható, ám utána bízhatunk az enyhülésben. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján döntött így. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A forróság fokozza a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Igyunk bőséget és védjük magunkat a naptól. Berobban a parlagfű szezon, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
8: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a irányzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
7: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze 2 érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhely közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások 2/3 egyébként nem természetes eredetű volt, ezeket bányarobbantások okozták. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam hegedű és temerin művész, sőt az ének hangját is jól ismerhetjük. Illényi Katica. Töltöm az italt, indítom a zenét és néhány

0: engem is születésemtől fogva, de amikor én születtem, ami már olyan régen volt, akkor még nem lehetett ilyen beceneve valakinek.
1: Értem.
0: Úgyhogy engem még a iskolában, sőt még a Zeneakadémián is Katinak hívtak, és akkor egyszer az egyik színpadi partnerem mondta, hogy végül is téged mindenki az otthon Katicának, Kovács Kati már van, meg ilyen Kata, meg Kató, igen, meg mindenféle van, de Katica még nincsen, és úgy konferált föl, és onnantól kezdve lett az, hogy színpadon is Katica lettem, de egyébként otthon, tehát én ebbe születtem bele.
1: Mm. Igen, és valahol sejtettem, hogy nem tudtam, hogy ezt lehet-e így anyakönyvezni, hogy Katica.
0: Ma már lehetne, de akkor még nem volt.
1: Oké, ezen a néven túl vagyunk. Hol találkoztál először a zenével? Azt tudom, hogy édesapád is zenész volt. Neked kötelező volt? Vagy nektek kötelező volt a zenével foglalkozni?
0: Az édesapám az operaházban hegedült 40 évig, és ő már úgy keresett feleséget, hogy neki csak jó felesége lehet.
1: Már feleséget is így keresett?
0: Igen, neki azt mondta, neki két kikötése van. Isten hívő legyen, és jó füle legyen. Ez a kettő szempontot, és ha még tetszik is, akkor minden oké.
1: Okay. Nem lehetett könnyű dolga.
0: Kézen nagyon egyszerűen egy templomi kórusban találkoztak.
1: Ja, mondjuk anyukának, akkor jó helyre ment
0: keresgélni. 17 igen. évesen meglátta apámat bejönni egy házi bulin, hát ilyen kórus bulin, és azt mondta, úgy ment már haza, azt mondta az én nagymamámnak, hogy mama, megtaláltam a férjemet. Fél normális vagy te? Na, szóval így találkozott az apuval, és az apu nagyon szerette volna, hogy majd neki, ha gyerekei lesznek, muzsikusok legyenek, úgyhogy én mikor már megszülettem, addigra hallottam az apámat folyamatosan hegedülni, meg a bátyámat, tehát ebben nőttem föl, ez teljesen egyértelmű volt, és még van két testvére, összesen négyen vagyunk, és akkor mindenkinek zenélnie kellett. Azért mondom, hogy kellett, mert igazából nem is tudtuk, hogy milyen az, hogy valaki nem hegedül, csak a óvodában, meg az iskolában találkoztunk azzal a ténnyel, hogy ez másoknál nem így van.
1: És a hegedű is kötelező volt?
0: Igen, hát az apu tanított minket, ő nem adott be minket zeneiskolába, hogy tulajdonképpen a Zeneakadémiáig az a édesapámtól tanultam, de mikor a húgom jött utánam, akkor anyám mondta, hogy na most már legyen egy normális hangszer is a családban.
1: Normális?
0: Igen, mert már mindenki, most már három hegedűs van, hogy legyen már egy normális hangszer, és akkor na jó, akkor legyen cselló, mert azért az olyasmi, mint a hegedű. Aha. A húgommal is az apám gyakorolt otthon, de azért ő neki azért kellett járni zeneiskolába, mert azért nem biztos, hogy csellózni meg tudta volna tanítani. Tanítani, az egy picit más az a hangszer, de aztán, mikor jött az öcsém, akkor azt mondta az apu, hogy na, akkor most visszaáll a régi világrend, és az öcsém is hegedű, úgyhogy három hegedű, egy cselló van ott középen.
1: De téged nem is érdekelt soha más, tehát, hogy te ebbe beletörődtél, hogy akkor te zenélni fogsz, és ráadásul hegedűn?
0: Hát egyrészt tök természetes volt, hogy ez így lesz, másrészt pedig én minden nap elmondtam, hogy úgyse leszek hegedűs. Ez az a kamasz, főleg kamaszkorban, de egyébként nekem a gyerekkori vágyam az volt, hogy balerina legyek. Tehát én egy örök mozgó kislány voltam, és ez is az apu bűne valahol, mert állandóan vitt minket az operaházban, néztük a balettokat, és egy kislánynak ott látod a szép ruhákat, táncos nőket, parókák, sminkek, ez olyan izgalmas volt. Mindig beültetett minket, volt egy jegyszedő néni ott az első sorokban, ahol volt egy üres szék, és akkor rengeteg előadást láttunk. Szóval fantasztikus. Azért
1: ez így, mondjuk jó.
0: Így, ez nagyon jó, és így felnőtt fejjel mindig azt mondom, hogy tulajdonképpen teljesen meghatározza egy gyereknek a sorsát, hogy miben nő bele, igen, hogy mit lát. Első sorban ültünk, lent muzsikált az apu, fönt meg ugye a színészek, énekesek.
1: A lent az a zenekari
0: árok, igen. Mert nagyon sok, főleg az első sorban mindig volt egy-egy luk, ahova jegyszedő néni az ilyen muzsikusok, meg a művészeknek a gyerekeit beültették, és az csoda érzés volt, de a legnagyobb az volt, mikor a szünetben bevitt minket a művészbüfébe is, akiket láttunk ott énekelni, hogy egy kisgyerek beléri magát a sztoriba, és akkor látod ilyen közel, mint ahogy mi vagyunk most egymáshoz, látod a főszereplőt, és néztem, hogy mekkora szeme van, mert az operában egy akkora szemeket rajzolnak maguknak, hogy még a főső erkéről is láthassák őket, meg a ruhák, hogy az egy ilyen kislánynak, hogy azok a nagy ruhák, meg a tollak, tüllök, ez meg minden, ami csillog, villog, ez fantasztikus volt, de engem a balett az teljesen magában ragadott. Én minden évben könyörögtem, most már 5 éves vagyok, most már mehetek a balettintézetbe, most már 6 éves vagyok, mehetnék, de ők nem akarták, mert ugye tudják, hogy milyen tiszavirág életű,
1: igen,
0: a balettos hivatás, úgyhogy hát megmondták, akinek jó füle van, nekik az a kötelességük, ha a gyereknek jó füle van, akkor ők ugye mindent hozzanak ki a gyerekből, amit csak lehet, hát ezt mindig végighallgattuk, aztán marogtunk egy kicsit, és csináltuk tovább a gyakorlást. Hát ez
1: de ez ment. Hogy van? Tehát, hogyha van egy jófülű apuka, aki keres magának egy jófülű feleséget, akkor az teljesen természetes, hogy jófülű gyerekek fognak születni?
0: Te képzeld el, hogy szerintem ez nagyon is öröklődik, mert

0: apámnak is, és anyámnak is abszolút hallása van. Ez abszolút hallása annyit jelent, hogy leütök a zongornál pár hangot, és, és anélkül, hogy oda néznél, te tudod, milyen hang. Tehát
1: felismered a hangot anélkül, hogy tudnád, hogy látnád, hogy mit szólaltat
0: meg. És nagyon érdekes, mert mi ezt megörököltük. Hát most akkor honnan kaptuk volna, ha nem a szülőktől, tudod? És a testvéreim gyereken én is látom, hogy önállók is öröklődik a jó fül. Szerintem a zenei hallás az nagyon-nagyon is megy tovább. Hát biztos tapasztalata is zenészkörökben, hogy ez általában. Bár van olyan kollégám, aki azt mondja, hogy fantasztikus lett, a Sárik Peti, mondja, hogy gyereked, tanul már zenét, azt mondja, hidd el, Katica, hogy semmi, tehát olyan szinten nem, azt mondja, nem, egyszerűen nem.
1: Hát éppen ezért kérdeztem tőled, hogy neked volt-e a fejedben egyáltalán másik út? Tehát amikor a tinik lázadnak, akkor csak azért sem azt akarják csinálni, vagy valami másik utat keresnek, mint amit a szüleik
0: kijelöltek. Táncosra akartam lenni, ez minden vágyam.
1: De az is közel van a zenéhez, vagy
0: persze,
1: a művészethez.
0: Hát de azért 40 éves koromban múlt el az, hogy ha megnézek egy balett előadást, akkor ne pityeregjek, annyira vágytam rá. Hát azt el nem tudom mondani. És amikor lediplomáztam a Zeneakadémián, az első dolgom az volt, hogy beiratkoztam táncolni. Klasszikus balett, jazz balett, step tánc, és minden szabad időmet ott imádtam, élveztem. És aztán tudtam én, hogy nem leszek táncos, már ennyi idősen már az ember nem lesz táncos, felnőtt fejjel, de azért, mint színpadi ember, az bennem volt, hogy kutya kötelességem járni, mert aki fölvesz egy szép ruhát, nem mindegy, hogy állsz meg, hogy hajolsz meg hogy mész ki, hogy mész be. Tehát a színpadi léthez kell az, hogy az emberek legyen egyfajta testtudata. És hát a táncolás az mai napig is nagy öröm számomra, hogyha van rá alkalom.
1: Beszélünk majd még a mozgásról is, de maradjunk itt egy kicsit még a gyerekkornál vagy a fiatalkornál. Jó, folytatjuk rövidesen Illényi Katicával itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Illényi Katicával beszélgetek, még mindig visszatérek ehhez a gyerekkorhoz, meg a szinte kötelező zenetanuláshoz, hogy ha te örököltél, vagy ti örököltetek abszolút hallást, akkor nektek például sokkal könnyebb volt zenét tanulni? Tehát akinek abszolút hallása van, annak mondjuk az összhangzattant, vagy bármi mást, ami ehhez hozzátartozik, könnyebb megtanulni, mint annak, akinek nincs?
2: Igen, rettenetesen nagy előnyű, hiszen tudod, milyen hangokat hallasz. Tehát, hogy hallok egy dalt, akkor fogom a ceruzát, és leírom. Tehát például, ha valami tetszik, leírom. Vagy szolfézs óra, összhangzatlan óra, hallom a hangokat, tehát sokkal hamarabb ment minden. Ez egy nagy, de a legeslegnagyobb előnye számomra az, hogy mondjuk színpadon játszom, és mondjuk eltévesztem az új rendet, hogy melyik újjal fogok le bizonyos hangokat. Na most, de én tudom, hogy milyen hang következik. Aki nem tudja, tehát nem tudja pontosan, az, ha elrontja az új rendet, lehet, hogy megakad, és nem tud tovább menni. Tehát tudom, milyen hangnak kell jönni, és azonnal valahogy oda megy a kezem, és egy másik új renden megyek tovább. Számtalan előnye, a gyorsabban tanulod meg, tehát ilyen, hát igen, segítség. Nekem nagyon nagy segítség.
1: Tehát, hogyha az ember zenész lesz, akkor nagyon nagy előnye van az abszolút hallásnak. Van-e bármilyen hátránya? Mert közben nem csak jó zenét hall az ember. Tehát van-e hátránya annak, hogy abszolút hallásod
2: van? Nem azért zavar a rossz zene, mert hogy rossz zene, annak szerintem úgy nincs köze hozzá, hanem például olyan is volt, hogy templomban kellett játszani, és az orgona lejjebb volt fél hanggal.
1: Hoppá.
2: Egy hangot nem talált meg a hangszeremen, kész. Tehát nekem annyira kötődik a hangmagasság. Vagy hogyha éneklünk, mit tudom, szoktunk kórusba énekelni, és akkor azt mondjuk, hú, ezt vegyük egy kicsit pár hanggal lejjebb, ez nagyon magasan van. És onnantól kezdve én nem úgy olvasom a kottát, ránézek, és hallom előre, hogy milyen hang jön, hanem akkor úgy olvasok, mint más, hogy elkezdek viszonyítani. A kottát nézem, és látom, hogy hány vonalat ugrik, és akkor azt ki kell számolnom, hogy az hány hang. Te érted? Akkor tudom, hogy más
1: lehet, ember... Lehet, ezt akkor érteném, ha abszolút hallásom lenne, de nekem nincs.
2: De olvasol kottát?
1: Nem olvasok kottát.
2: Ja, nem olvasok kottát. Igen. Hát ugye a kották olyan... Most nem fogom elmagyarázni.
1: Tudom, hogy néz ki, meg
2: persze, persze, de hogy bizonyos távolságokra vannak egymásról a hangok, na most azt az emberek úgy kiszámolják, hogy ez mit tudom én, egy három vagy négy hang távolságra, tehát állandóan egy ilyen fejmunka. Aha. De én nekem pedig ez olyan, hogy ott van, és akkor tudom, hogy ez a hang hogy szól. Tehát hamarabb olvasok, kapok egy kottát, azt biztos, hogy leolvasom. Ez olyan az abszolút hallás, hogy én most ide nézek erre, itt van egy ilyen nagy piros tábla, azt látom, hogy piros. De egyértelmű, hogy piros, de másik embernek azt meg kell tanulnia. Jó, ez rossz, lehet, hogy ez rossz példa
1: de volt. De nem, én értem. Tehát, hogyha bármi, ha egy duda kiad egy hangot, te azonnal meg tudod mondani, hogy persze, ez milyen zenei hang. Persze.
2: Hát nagyon jó sztori, öcsém kamasz volt, és állandóan, ugye a kamasz gyerek nem érti meg, ne telefonálj már fiam annyit, mert nem tudjuk kifizetni, alig győző kifizetni a telefon. Számlát. Hát ezt mondhatták az öcsémnek, ő csak telefonált a haverokkal, erre anyukámék fölhívták a matávot, már nem tudom, hogy hívták akkor, és kértek egy kódot, tudod, hogy beírsz egy kódot,
1: igen.
2: És akkor csak akkor tudsz telefonálni, akkor ad vonalat, ez még a régi időkben, amikor benyomtad a kódot. Hát akkor az öcsém az, hát most nem tud telefonálni, de hát ugye olyan, az és nyomógombos telefonok volt, és a tudod, minden számnak más a hangmagassága. Úgyhogy öcsém benyomta a redialt, tudod, az utolsó hívásnak leadja, hogy szólt, hogy és azt rögtön tudta, hogy azok milyen hangok, 3, 2, 4, 5, 8, 9, és érted?
1: Tehát egy abszolút hallásúnak ilyen előnyei is vannak, hogy a nyomó gombokat be tudja azonosítani.
2: És anyám még nem értették, hogy megír ugyanadja a telefonszámot, pedig le van kódolva. És aztán, hát ilyen butaságok csináltunk hülyeségeket, hogy például utaztunk Lengyelországba az egész napos buszút, és már úgy unatkoztunk, majd meghaltunk. Fiatalok, gyerekek voltunk, és én meg elkezdtem unalmamba figyelni, ott ültem közel a buszsofőrhöz, hogy mikor mennyivel megy, 80-nal megy, akkor ilyen hangos, mikor 100-al mikor 150 jó, 150 nem megy egy busz, de érted, tehát figyeltem, hogy és így párosítottam, hogy és akkor mondtam a gyerekeknek, hogy na jó, figyeljetek, játsszuk azt, hogy bekötitek a szemem, és megmondom, mennyivel megyünk. Jaj, ez nagyon jó játék, tudod, utazás közben
1: de
2: minden.
1: Jó vagy!
2: És akkor most bekötötték szemem, 75. Honnan tudod? És akkor bejött egy kanya, 50. Te feleljen meg, honnan tudod? És akkor nem árultam el nekik órák, de mondd meg magam, így fogtál, 5-en szorították a szemet, és akkor végén elmondtam, hogy megfigyeltem, hogy hát te fél, majdnem megvertek.
1: Azt tudtad-e, hogy amikor te majd megtanulsz zenélni, hegedülni, akkor milyen lehetőségeid vannak? Hát egyrészt ott volt édesapád, aki ugye az operaházban hegedült, de hogy milyen lehetőségei vannak annak, aki aztán felnőttként zenész lesz? Tehát milyen terveid voltak?
2: Hát nézd, amikor az ember elkezd tanulni, akkor hogy a nagy hegedűsöket hallja, hallgatja a klasszikusokat, és mindenki arra vágyik, hogy majd egyszer úgy fog hegedülni. Tehát az ember úgy indul, hogy na majd én majd, mondjuk majd belőlem egy hegedülés terén, mondjuk nem, egy picit hiányzott ez a na majd én. Az volt, hogy jó, sikerüljön a vizsga, meg játszunk jó, meg szerettem a nagy hegedűsöket, de én nekem az volt a tervem, hogy majd ha lediplomázom, kimegyek nyugatra, és valami jó zenekarban beülök, és akkor már ott sokkal jobban lehet pénzt keresni.
1: A jó zenekar az mit jelent? Tehát, hogy hát valamelyik operaházban?
2: Hát mit tudom én, a berlini filharmonikusok, vagy itt. Tehát aha, ilyen értem, jó nevű értem zenekar. De egyébként ezt most a 80-as évekről beszélünk, tehát akkor itt azért Magyarországon nem úgy kerestek a zenészek, mint azért ma már szép fizetések vannak, fesztivál zenekar, meg ezek nagy zenekaroknál. Tehát mindig az volt, hogy meg ugye akkor még kommunizmus volt, hogy kimegyünk nyugatra, és akkor a nyugat, ha nyugat, akkor
1: mindent. Akkor minden az már jó.
2: Igen. Na de aztán én leérettségiztem, és akkor jártunk kisegíteni mindenféle színházakba, meg zenekarokba. A kisegítés annyit jelent, hogy valaki beteg, akkor igen, egy főiskoláról hívnak valaki, gyere, ugorj be, és tehát főiskolás már simán beül a zenekarba, és mindent le tud játszani. És akkor sok helyen játszottam, és bekerültem ilyen zenés produkcióba, ahol operettek, műzikelek mentek a színpadon, és tudod, 3-4-szer eljátszottam ott a zenekarjárokban, 4-szer már majdnem már tudtam fejből, mert ezek olyan nagyon fülbe mászó dallamok, és azt láttam, fönn táncolnak, énekelnek a színpadon, és mondtam, hogy ez nekem hogy nem jutott eszembe, tehát hogy mindig imádtam a mozgás, éneklés is, és akkor volt egy ilyen nagy felismerés bennem, hogy te jó ég, az egész életem, hát akkor életem ráment, itt van a diploma a kezemben, és itt ülök ebben a zenekarban, ebben a színházban, és ez a zenekaros díj, ez engem az egész úgy, ahogy van, nem érdekel.
3: De érdekes ez.
2: És most mi lesz? Tehát annyira nem voltam motivált, és akkor láttam sok ilyen megfásult arcot, és közben, hogy nagyon szép zenéket játszottuk, és akkor mellettem valaki a legérzelmesebb pillanatban ilyen hangot, tehát így húzzam, mert már ott ül 40 éve, és úgy unjaj majd meg, én meg vele játszottam volna a szívem, lelkem, de ezt se teheted meg egy zenekarban, persze, mert ott azért az kicsit olyan, mint a kórus, hogy egy ilyen egységes hangon. Én meg tele voltam ilyen érzelmeket, tudod, 18 éves lány, nem, én nem is tudom, és akkor arra gondoltam, most mi lesz velem? És akkor az történt, hogy amit én ezekkel a kis pénzekkel kerestem, akkor még 200 forintot fizettek egy estére, gondolom meg. Ezeket a pénzeket én elköltöttem táncórákra, énekórákra, és igazából nem, először még úgy nem is volt tudatos, de azt vettem észre magamon, hogy egy új szakmát tanulok. Annyira érdekelt a színpad, hogy a színész hogy jön be, hogy megy ki. Ugye minden este ugyanazt a darabot játszani, majd kicsit előbb jön, majd kicsit lassabban mondta, majd kicsit más hangsúlyt, és ott csüktem a...
1: De jó, hogy akkor így test közelből tudtad megtanulni tulajdonképpen magát a szakmát. Amit
2: igen, és akkor én kiválasztottam a tánctanárt, az énektanárt, meg beszédtechnika. Annyira izgalmas volt, és annyira érdekelt, így indul ez az egész. Tehát igazából valahogy, és a hegedő soha nem lettem hűtlen, sőt most az idő múlásával a hegedő annyira az életem része, ez a színházi dolog, ez aztán elmúlt, de azért annyira jó volt, hogy eljutottam egy olyan szintre, hogy saját koncerteket kezdtem szervezni, nem műsort összeállítani, meg hát szóval
1: na, ez egy fontos pillanat a te életednek, vagy momentum, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. Jó, így lényik ott.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Illényi Katicával beszélgetünk. Mindig azt gondoltam korábban, hogy a... Valószínűleg azért, mert olyan helyekre jártam, vagy olyan előadókat láttam, hogy a hegedű az valahogy nekem olyan férfias hangszer volt. Uh-huh. Amin általában játszottak a cigányzenészek, ott mindig volt valaki, aki valaki kiemelkedett a többiek közül, mindig ő volt a prímás, ezt már később megtudtam, de valahogy azt sosem gondoltam, hogy egy nő lehet szóló hegedűs. Tehát, hogy valaki, aki kiáll egyedül, és ő a szólista hegedűvel a kezében. És talán te voltál az első, akivel én így találkoztam. Igen. Aki mondjuk így híres lett, aki mondjuk hozzám közel van, vagy aki elérhető közelségben. Aha. De neked voltak példaképeid így? Vagy volt valaki, aki előtted volt, és azt mondtad, hogy na, én is ilyet szeretnék csinálni, vagy így szeretném csinálni?
2: Abban teljesen egyetértek, hogy valóban a híres hegedűsök abban az időben mind férfiak voltak, a világhírű hegedűs. Jasa Ejfec, Menuhin, Olszán, igen. Nem is, Ida Handelről tudok, még most is él, nem tudom hány éves, már majdnem 100, és még mindig jó hegedű, de nem tudnék én sem abból az időből, amikor mi voltunk gyerekek, női szólistákat mondani. Ma már rengeteg van.
1: Tehát, ma már igen, persze. Igen. De lehet, hogy ahhoz te is kellettél.
2: Jaj, ne hülyeskedj már, szerintem, de...
1: Hát jó, csak de tényleg, hogy volt egy olyan példakép, aki azt mondta, na én úgy szeretnék csinálni, mint ő. Tehát ott állni egyedül, tehát hogy az én hátamon viszem a produkciót.
2: Tudod,
1: tehát én állok elől.
2: Az, hogy mint komoly zenei hegedűs szólista kiálljak és eljátszom Beethoven vagy Csajkovszki hegedűversenyt, ez ilyen, tehát, hogy mondjam... Ez így nem volt. Uh-huh. Volt olyan, hogy inkább presztízsből, hogy meg tudom csinálni, és persze meg tudom csinálni, de az nem érdekelt annyira csak a komoly zene, és én azért nem kergettem ilyen komoly zenei szólista hegedűművész álmokat, mert sokkal több minden érdekelt, mármint műfajilag. Uh-huh. Nekem a klasszikus zene, amit imádok, szeretek, és azon nőttem föl, és bármit csinálok, én klasszikus zenész vagyok, csak sok más helyre is elkalandozom, de ezzel együtt én nem vágytam erre soha, hogy komoly zenével szólistaként álljak ki, és ezeket. Arra vannak mások, akik ezt fantasztikusan
1: csinálják. De amúgy a szólistaságra vágytál?
2: Persze. Aha. Persze, de nem úgy, hogy Beethoven hegedűverseny, meg Mozart, meg és csak ezek a komoly zenék. De rettenetes, ezt imádom, a jazzt, imádom. Annyi műfajt szeretek, ami az...
1: Na és akkor más műfajokban vannak ilyen szólisták, akikre mondjuk te fel tudtál nézni, akik példát mutathattak neked?
2: Például a Stefan Grappelli francia jazzhegedűs. 26 évesen került a kezemben először egy olyan jazz lemez, amit hegedűn játszottak. Én addig nem is jutott eszembe, hogy jazz lehet játszani hegedűn. Nekem a jazz a szaxofon, trombita, zongora, tudod. Sőt, idegesítő is volt számomra, hogyha valakit hallottam jazzel, nagyon ritkán lehetett egyébként. A jazz a hegedűsök közt nem annyira elterjedt, mint mondjuk a fúvósoknál. De mikor Stefan Grappellit meghallottam játszani, akkor számomra az olyan volt, mintha valaki úgy hegedülne, hogy fülig ér a szája. Olyan jó kedéllyel muzsikált, és akkor én teljesen megfertőződtem jó értelemben a műfajjal. És akkor volt az, hogy abszolút hallás, hál' Istennek, leírtam az nem tudtam improvizálni. Azt tudom, hogy lejátszott mondjuk egy Gershwin-dalt, és utána a kíséret ugyanaz, de ő utána egy másik dallamot játszik, és improvizál. Hát ettől végén volt annyira tetszett. Emlékszem, valahol nyaraltunk, egy kempingeztünk, és a sátor mellett én irogattam éjszakánként, tudod, szól az improvizációt, és ami nagyon érdekes, hogy olyan pontosan lejegyeztem, annál pontosabban nem lehet, mert még azt is lejegyeztem, hogy mikor csúszik rá egy hangra, tehát még a kis frazírok, a zenei finomságokat is bejelöltem a kottába, és összejátszottam aztán vele a lemezzel, és képzeld, az enyém még csak nem is hasonlított, pedig ugyanazokat a hangokat játszottam. Mert másképp hangsúlyoz, más tempóba húzza vonót, más, tehát ilyen...
1: És azokat nem lehet leírni.
2: Azt nem tudod leírni. Ez olyan, hogy nincs két színész, aki egyformán mond el egy verset. Mindenki saját magán keresztül szólal meg egy vers, vagy egy zenemű is. Na hát évekig próbálgattam vele együtt játszani, és még sok hasonló kedvenceimmel, még aztán egyszer, nem tudom megmondani, mi az a pillanat, elkezdett hasonlítani. És akkor tulajdonképpen az ember ilyenkor stílus jegyeket tesz magáévá. Uh-huh. Rettentő érdekes, és ez egy nagyon lassú folyamat. És most ma már azt mondom, hogy a hát most már rettentő, és ki sem mondom, hány évtizede hegedülök, de a leges, legnagyobb élmény számomra az, ha improvizálok színpadon.
1: Mikor volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy oké, én most kiállok egyedül, vagy kiállok előre, hát nyilván egyedül nem, mert mindig kell mögéd egy zenekar, de az hol jött el az a pillanat, hogy azt mondtad, hogy te készen állsz rá?
2: Nagyon érdekes volt, mert először ugye mondtam, operett színházban, meg az operában, meg a zenés színházában játszottam. Először én operett szubrettként, énekesként kezdtem a Hegedűtől függetlenül ilyen kis társulatokkal járni így az országot, hakniztunk rengeteget, és ott megjött egyfajta bátorság a színpadi léthez, meg steppeltem, és nagyon élveztem ezt a harsány műfajt, és aztán később meg arra gondoltam, hogy oké, az operett, de valahogy magamat már nem szeretem benne, aztán ma már a műfajt se szeretem. Ez nagyon érdekes, hogy az ember így változik, és egyre inkább a jazz, meg az igényes könnyű zene vonzott. És persze a klasszikus dalok mindig szerepeltek a repertoáromon, de igazából olyan 31 néhány évesen jött el az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy most már van annyi repertoár, meg annyi szám, meg annyi bátorság és vágy bennem, hogy a Thália Színházban megszerveztem az első önálló estemet, és óriási.
1: De akkor is saját, tehát úgy is, hogy saját neveden, tehát hogy nem egy zenekarral, hanem az a te szóló koncerted volt.
2: Igen, és a Dobsa Sándor és a stúdió 11 tagjaiból páran voltak a zenekari kíséret, és akkor ott volt minden, ott volt kis komoly zene, volt kis jazz, volt kis step tánc, meg volt meghívott vendég, és ezt imádtam kitalálni, eltervezni, hogy középen lesz egy lépcső, majd onnan lejövök, tudod, rengeteg ilyen filmet néztem meg, tehát így olyan érdekes, 18 éves koromtól kezdve figyeltem olyan Fred Astaire, meg Gene Kelly, meg Liza Minnelli, ezeket az amerikai sztárokat, hogy építenek föl egy műsort. Csak ilyeneken lógtam, és akkor valahogy tudod, közben gyakorolsz, meg csomó számot megtanulsz, és akkor azt mondod, na, most nekem itt van ezt a számot, ezt el fogom adni, csináltam egy sorrendet, összekötő szövegeket, és így indult az egész, és onnantól kezdve minden egy, vagy minden két évben szerveztünk ilyen koncerteket. Aztán később már lett segítség, később lett menedzser, később lett stáb, hangmérnök, minden, de hát évtizedek munkája, de ez így egyik épült a másikra.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk. Illényi Katica a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Lényi Katicával beszélgetünk, csak azért nézem az időt, hogy minden beleférjen, mert annyi minden van, még csak ez érdekelt ez a sztori, hogy hogy lesz valaki, akiből az édesapja nyilván egy komoly zenét szeretett volna faragni, egy ilyen sokrétű színes művész, aki ráadásul szólóban lép fel, hogy mit szólt mindehhez édesapád, nem tudom, hogy meddig sikerült kísérni az utadon, de hogy mit szólt ahhoz, hogy te egyszer csak szólóban, és már nem is feltétlenül komoly zenét játszol.
2: Hát erre kezdetben fogta a fejét, akkor még zeneakadémista voltam, uh-huh. harmad-negyed éves, amikor azt látta, hogy kitaláltam, hogy én elmegyek a színművészeti főiskolára felvételizni. És azt nem mondtam persze nekik el, hogy ha fölvesznek, akkor abba hagyom a hegedülést. Mert valahogy abban az időben nem érdekelt ez az egész téma. Ennek részben az is volt az oka, hogy a főiskolán a tanárommal nem volt olyan szoros, nem volt egy meleg baráti tanárdiák kapcsolat. Szerintem nem a hegedüléssel volt nekem bajom, hanem most már utólag tudom, hogy ez úgy elkedvetlenített a szakmától. De szerencsére nem vettek föl. Úgyhogy azt
1: utólag
2: mondtam.
1: Utólag szerencsére, gondolom.
2: Hát akkor akkor egy világ dőlt össze bennem. De szóval nem vettek föl, és azt mondtam, oké, nem vettek föl, akkor persze természetesen befejezem, és hál' Istennek. Tudod, az ember tervez, Isten végez, mindig ezt mondom. De minden rosszban van jó, és utólag az ember mindig meglátja, hogy mitől jó. Adott pillanatban nehéz ezeket elfogadni, de utólag mindig úgy van, hogy ezért volt az, hogy én választottam ki a tanárokat, akiknél gyakorlatilag meg lehetett tanulni a szakmát, csak házon kívül. És az apám azt mondta, hogy egyébként pedig, fiam, azt csinálsz, amit akarsz, de először diplomázz le, utána mehetsz táncolni, énekelni, amit. És ez így is volt, és aztán az persze, hogy boldogan jöttek a koncertekre. Elég sok önálló estet látott az apu. Sajnos már régen elment, de azért ő még látta, hogy nem kell.
1: Tehát megélte azt, hogy neked sikered van azzal, hogy hegedülsz, hogy zenélsz.
2: Persze, és szerette, amiket csináltam, és nagyon, nagyon érdekelte a jazz hegedülés is, tehát minden érdekelte aztán, amit esetleg én hoztam be így a családba.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk, mert nem csak a hegedű van, mint hangszer a te életedben. Különlegességekről fogunk beszélgetni. Illényi Katica a vendég. Folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: Műsorajánló. Jön a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
0: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
5: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
7: Már 5 centivel a kritikus szint felett a Dunapaksnál, 20 vasút vagy hévvonalon kellett korlátozni a sebességet. Országszerte ellenőrzik az akugyárakat. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 5 cm nőtt a Duna vízszintje Paksnál, az utolsó jelenleg is működő turbina stabilan termel, írta ki este 6 óra tájban közösségi oldalára a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte azt is, hogy az akkori adatok szerint 500 megawattal fogyaszt kevesebb energiát az ország az előrejelzetnél, és ez a lakosok, valamint a cégek önkorlátozásának köszönhető. Országosan és Budapesten is elérte a 40 fokot a mai csúcs hőmérséklet, közölte délutáni gyors jelentésében a kormány.hu oldal. Összesítésük szerint jelenleg 16 vasút, illetve 4 hévvonalon korlátozzák a sebességet a forróság miatt. 15 erdő és bozót tűzzel küzdöttek, vagy küzdenek még most is a tűzoltók, és több mint 1200 helyszínen volt vízosztás. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban, az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t, hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
8: Azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél. Jelezzük a 112 operátorának, hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
7: Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, például az anyagfelhasználást és a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, itthon csak is szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett működhetnek az akkumulátorgyárak. Egyre többen vonatoznak a Balatonhoz, csak nem 5%-kal többen választották a tóhoz tartó Intercity és Express szerelvényeket tavalyhoz képest a főszezon első hónapjában, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikliszállítás is népszerűbb, és enni-innivalót is többen vásárolnak a vonatokon. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó, a csodálatos Ilényi Katica a vendég, akivel nem csak a hegedűről, az éneklésről, hanem a tenerinről is beszélgetünk sokat. Néhány perc és

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Illényi Katicával beszélgetünk, ismerkedem én is a hangszernek a nevével is, ami nem tudom, hogy hány éve része a te életednek, de ez a teremin, jól mondom?
2: Igen.
1: Teremin. A teremin azért kaptam egyszer rá fel a fejem, pont a te kezedben láttam, mert úgy néz ki, mint egy régi rádió. Antennája van.
2: Kettős.
1: Vannak rajta mindenféle ilyen kis gombok, tényleg olyan, mint egy régi rádió, amin az ember megkeresi az adott frekvenciát és hallgatja a kedvenc adóját. De ez egy hangszer, ami ráadásul olyan hangszer, amihez nem kell hozzáérned, tehát fizikailag nem kell megérintened ahhoz, hogy te azon hangokat
2: állíts. Nem szabad megérinteni.
1: Nem is szabad, aha.
2: Igen.
1: De mi ez a hangszer? Hogy találtál rá? Hát egy csomó kérdés van ezzel kapcsolatban.
2: Mennyi, hány percet van? Nagyon nehéz lesz.
1: Hosszú időnk van erre. Tehát, na, mi ez?
2: Az egész úgy kezdődött, hogy én nagyon sokat nézek más előadókat. Uh-huh. Ez általában azért vagyok kialvatlan, mert YouTube-on leragadok éjszakánként, és pont egy olyan zeneművet hallgattam, és meghallgattam a nagyon rossz előadóktól is, és a legjobbaktól is, mindegyik nagyon érdekes valamiért. És képzeld el, hogy egyszer csak azt láttam, hogy egy nagyon idős hölgy, azt hittem, hogy dúdolnék, akkor nem tudtam, hogy teremine játszik, mert nem tűnt fel, csak így áll szépen csukott szemmel is, de idős volt, és arra mondta, ebben az életkorban nem létezik, hogy valaki ilyen magas lágéban tudjon énekelni, nem hogy dúdolni. Mm. És akkor oda volt írva a képernyőre, hogy teremin, és akkor beírtam a Google-ba, hogy mi az, hogy teremin, és akkor kijött róla, hogy ez egy hangszer, és akkor láttam, hogy tényleg van ott előtte valami, és nagyon szépen mozgatja a kezeit. Hát te, én olyan izgalomba jöttem, mert ugye hasonlít a vonós hangszerekhez a hangja, és hasonlít az ember énekhanghoz. És lévén, hogy mind a kettővel foglalkozom, és ezt egy hangszerben meg lehet testesíteni, hát komolyan mondom, reggelig ezt kutattam, és már rögtön azt kutattam, hogy Magyarországon kiászik tereminen, de persze senkit nem találtam, és akkor rájöttem, hogy itt nem lehet teremint kapni, mert én már reggel el akartam menni, hogy veszek egy teremint.
1: Na bocsánat, csak azért, hogy a hallgatók is értsék, mert én is utána néztem, mert tudtam, hogy össze is készültem. Láttam, hogy működik, de még mindig nem tudom, hogy működik. Mi ez a hangszer?
2: Ez volt a világ legelső elektromos hangszere, és két oldalán van egy-egy antenna, és ahogy bekapcsolod a hangszert, kiad egy hangot, bármilyen hangot, szól így mondjuk. És ahogy...
1: De mitől adja ki ezt a hangot?
2: Mert, jaj, hú, de belekérdez.
1: Na, bocsánat, hogy látod, ilyeneket kérdezek.
2: Ez most pont olyan, hogy vezetem az autót, de ha bármi, megkérdezed, hogy hogy működik a motor, nem tudok rá válaszolni. De ez fönn van az interneten, hogy hogyan vannak ezek a
1: Magától az elektromosságoktól
2: igen.
1: Frekvencia.
2: Tehát két antenna között létrejön, ahogy bekapcsolom azt az elektromos hangszert, egy elektromágneses mező.
1: Igen.
2: Megszólal egy hang, és ahogy én bekerülök a testemmel ebbe a mezőbe, már eleve, hogy odaülök a hangszerhez, már megváltozik hang, megváltozik az a hangszer által kiadott hang, attól, hogy én ott ülök. Na most, ha ebbe a két antenna közti elektromágneses térbe belehelyezem a kezemet, és mozgatom, úgy meg tudom változtatni a hangmagasságot és a hangerőt.
1: Tehát a hangerőt is tudod vele szabályozni, és a hang magasságot is.
2: Így van.
1: Is.
2: Na most a bal oldalon van egy vízszintes antenna, ha ráteszem a kezemet, akkor nem szól, akkor lefogom a hangot gyakorlatilag. Aha. És ahogy az fölemelem a kezemet, most nem látják hallgatók, de mutogatok itt a Csabának.
1: Igen.
2: Elemelem a bal kezemet az antennától, minél magasabbra húzom föl a kezemet, annál hangosabban szól a hangszer.
1: A hirtelen annál inkább teret adsz nyilván azoknak a frekvenciáknak.
2: Olyan, mintha kihúznám a hangerőt a hangszerből. És jobb oldalt meg van egy függőleges antenna, és a jobb kezemmel pedig közelítek a jobb oldali antennához, de közben adok hangerőt.
1: Igen.
2: Megszól a hangszer, hangerőt adok, és ahogy megyek, közelítem az antennát, úgy lesz egyre hangosabb. Például eldudom neked, körülbelül így szólt. Azt látja,

0: A néző, hogy bal kezem megemelkedik, és jobb kezemben elindulok az antenna felé. Mondjuk elértem az antennát, visszahúzom az antennát a kezemet.
1: Tehát változik a hangmagassága is, és az ereje is azáltal, hogy te mozgatod
0: tehát
1: a kezed.
0: Közelítem a kezemet, magasabb lesz a hang, visszahúzom a kezemet, mélyebb lesz a hang.
1: És tulajdonképpen nincsenek semmiféle korlátja, hogy mennyire magas és mennyire mély
0: hát
1: hangokat
0: annyira
1: tudsz
0: magas,
1: kiadni vele?
0: Annyira tudsz magas, annyira magasra megy a hang, hogy a végén már az emberi fül nem hallja. És aztán annyira el tud mélyülni, hogy már szintén nem hallja. És akkor van egy gomba hangszeren, és be tudod állítani, hogy mivel ott ülsz a hangszernél, hogy ez a hangtartomány, ez pont ott kezdődjön, ahol a legmagasabb hang, ahol az antenna van, és a legmélyebb hang ott legyen vége, hogy a kezemet behallítom a vállam.
1: És az, hogy milyen hangot adjon ki ez a készülék, azt te befolyásolni tudod? Akár a kezeddel, akár valami egyéb kütyűvel rád, kötsz, torzítót, nem tudom, bármit. Tehát,
0: vannak benne hangszínek, igen. Aha. Az én hangszeremben vannak, több mint 100 hangszín van benne. Mm. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat.
1: Tehát akár dalonként tudsz változtatni
0: igen,
1: hangot.
0: Igen, van trombita hangszín, klarinét, hegedű, cselló, zombi, mindenféle vicces hangszínek is vannak. Sőt, képzeld el, hogy nekem van egy hegedűs növendékem, egy fiatal srác, 18 éves, most már 22, de 18 éves korában, amikor járt hozzám, nagyon szép hangja van, és mondtam, hogy szeretném kipróbálni, hogy a hangszerbe be lehet-e táplálni a hangodat. És képzeld, hogy fölénekelt nekem föl egy skálát, igen? Az összes, a legmélyebb hangtól a legmagasabb hangjáig, hangosan is, meg halkan is, hogy különböző hangszínek is legyenek, és van egy zseniális elektromérnök, aki Amerikából csinálta nekem ezt a hangszert, ismerem őt személyesen, kiküldtem neki ezt a hangfájlt, és két napon belül visszaküldött nekem e-mailben egy hangfájlt, felhívott, hogy hogyan kössem össze a számítógépemet a hangszerrel, és rá tudtam tölteni a segítségével. Én teljesen...
1: Tehát emberi hangot is be tudsz táplálni,
0: igen,
1: a te
0: és most képzeld el, ennek a srácnak a hangján játszottam föl egy teljes lemez, opera lemez. Tehát ez egy muzsikus számára, ez egy akkora játék, hogy be lehet bolondulni. És vannak női hangszínek, és majd egyszer a saját hangomat is lehet, hogy be fogom táplálni, és akkor lehet, hogy tudok iszonyú sok gyakorlása, hogy majd duettet tudok énekelni saját magammal. Az egyiket énekelem, a másikat tereményezem. Szóval őrült nagy játék.
1: Na jó, itt tartsunk egy rövid szünetet, ott akasztottalak meg a történet mesélésben, hogy honnan szerzel tereményt, hogy honnan lett végül, jó? Innen folytatjuk. Csak akartam tudni, hogy egyáltalán mi ez a hangszer. Most már szerintem a hallgatók is képben vannak. Folytatjuk a beszélgetést Illényi Katicával rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Illényi Katicával beszélgetek, ugye az elején is úgy mutattalak be, hogy hegedű és teremi művész vagy. Most a tereminről beszélgetünk, mert a hegedű azt általában mindenki tudja.
2: Igen.
1: Az is egy csoda egyébként, hogy az hogy szólal meg, meg hogy lehet rajta játszani, meg hogy lehet eltalálni a hangokat, stb. Stb. De ez a teremin, ami az ember hozzá sem ér, ez meg aztán tényleg egy csoda. Honnan lett végül neked ilyen hangszered, ha Magyarországon senkinél nem volt, és nem is lehetett kapni?
2: Igen, rájöttem, hogy Amerikából kell megrendelni, és vártam rá egy hónapot, és akkor megjött a hangszer, és akkor azt se tudtam, hogy hogy kell összerakni. Tehát ez egy hosszú időszak volt.
1: Mire ez mindenképpen kell egy erősítő, vagy valamiféle hangfal, ami megszólal. Persze, tehát ez önmagában nem szólal meg, mint a hegedű.
2: Igen, rá kell kötni, kell egy erősítő, kell egy hangfal, és akkor úgy hangfalon keresztül jön ki a hang. És akkor meglett ez a hangszerem, és még nem volt tanárom, és gondoltam, biztos vannak ilyen speciális kéz mozdulatok, meg tudod, kéztartás, de arra gondoltam, hogy először én óriási izgalomban most akkor megpróbálok énekeseket utánozni, és akkor föltettem a Maria Callast, a Pavarottit, és akkor itt hallom, mit énekel, én meg hallottam, hogy most én is pont azt a hangot játszom, és addig nem nyugodtam, amíg nem pont ugyanúgy frazírozom, pont nem ugyanúgy játszom, ahogyan ők. Úgyhogy igazából engem ők tanítottak meg tereminezni, és bizony eltett 4 év így, autodidakta módon, amíg azt mondtam, hogy na, most viszont eljutottam egy olyan szintre, hogy még lenne csomó kérdésem, de nincs kitől megkérdezni, és akkor találtam olyan embert, aki teremin kurzust tart Franciaországban, hoppá, meg Németországban, és akkor kijártam egy pár kurzusra, vettem hát maximum 15-20 magánórát, és utána azt mondtam, most már minden kérdésre tudom a választ, és innentől kezdve most már csak rajtam múlik, hogy mennyit gyakorlok, hogy milyen szintre tudok eljutni ezen a hangszeren.
1: De azt tudtad, hogy ez egyszer ott lesz veled a színpadon? Tehát erre készültél? Hát ezért vágytál rá?
2: Ezt el nem tudom mondani, mennyire vágytam arra, hogy Magyarországon én ismertethessem meg az emberekkel ezt a hangszert, és ez évekig tartott, mire egyáltalán megtanultam rajta játszani, meg kimerészkedtem a színpadra, és most már ott tartunk, hogy a világ összes teremin művészével kapcsolatban, személyes kapcsolatban vagyunk, ismerjük egymást.
1: Sokan vagytok? Hány teremin művész van a világon?
2: Én olyat, aki színpadon játszik, és így ismert, egy kezemen meg tudom számolni. Mert ehhez kell egy ilyen elmebeteg türelem, tehát gondold el, a levegőben
1: mutogatsz, és
2: láthatatlan hangokat keresel meg egy ilyen láthatatlan térben. Tehát annyi kínlódás és türelem kellett hozzá, például mire végre, sose felejtem, végre el tudtam játszani egy valamire való dallamot. Nagyjából tudtam, hogy mennyire kell nyitogatni az ujjamat ahhoz, hogy ott legyen az a dallam, és már ott ültem másfél órája, és egyszer csak azt veszem észre, hogy most minden hang máshol van. De hát hogy lehet, az előbb még itt volt? És akkor rádöbbentem, hogy azért, mert a hátam elfáradt, és egy kicsit már olyan görnyetten ültem, és az a görnyet, az már egy 5-10 centi, és hát figyelj, egy milliméter az már gyakorlatilag az egy hang. Ha így tartom a kezem a levegőben, mozdulatlanul, és veszek egy nagy levegőt, bemozdul a tested, a tüdőd, elviszi a kezedet.
1: Ne.
2: 10 év volt, mire megtanultam, hogy a karmester ott van, és van egy tempóváltás, hogy oda tudjak nézni neki a fejemmel, hogy most egy kicsit lassíts, úgy, hogy a kezem ne mozduljon el. Most hallgatok, nem legyek.
1: Igen, de
2: mindent mutató.
1: Igen, de közben, tehát miközben ezt Katica meséli, a keze folyamatosan mozdulatlanul ugyanabban a pozícióban áll. Tehát, hogy ezt neked meg kellett tanulnod.
2: Hogy tudjak mozogni, hogy tudjak egyáltalán mosolyogni színpadon, miközben játszom. Tehát ilyen, szóval ehhez nagyon-nagyon nagy türelem kell, és az a másik, amit azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy elektromos hangszer, hogy muzsikusnak kell lenni ahhoz, hogy az ember, mert akkor még zenéről nem beszéltünk, csak az, hogy eltalált tisztán a hangot. Igen. De az, hogy formál, hogy hol játszott halkan, hol játszott hangosan, tehát mikor a zenét ráteszed, tehát első hangszernek nem ajánlanám, csak akkor, ha valaki már valamennyi hangszerrel jól tud, mert teljesen úgy gondolkozom, mint egy muzsikus, de még inkább úgy gondolkozom, mint egy énekes, mert mikor egy ilyen énekes, mondjuk egy opera áriát, vagy egy musicalt, vagy valamit följátszom, még arra is figyelek, hogy az énekes hol vesz levegőt, mert akkor ott én is ott csinálom a szünetet, tehát hogy a lehető legtermészetesebben szóljon.
1: Az jutott eszembe, amikor először ezt láttam a te kezed által megszólalni, már eleve is elnézést kérek, hogy az eszembe jutott, mi van, ha ott átrepül egy légy azon a a területen, ahol te éppen mutogatsz a kezeddel, és próbálod előcsiholni azokat. Igen. A hangokat. Mert az nyilván befolyásolja.
2: Igen,
1: nem?
2: Rálepő egy légy, akkor teljesen elviszi a hangot. Vagy például, amikor a karmester közel volt hozzám, ugye most képzeljük, én szemben állok, vagy ülök a tereminnel a nézőkkel, és az én jobb oldalamon van a karmester középen van, én meg tőle jobbra.
1: Igen.
2: És mögöttem vannak a csellisták, és játszottunk valami szenvedélyes darabot, és a karmester így behajolt a csellistákhoz, hogy mutat, hangosabban, és mivel behajolt, közelebb került az ő keze az én antennámhoz, mint az én kezem. És teljesen elhangolt, tehát elvitte a hangot, tehát olyan hamis, olyan volt, mint hogyha egy valami rettentes hamis hangot játsz, és mondom, ezt többet ne csinálja, többet ne. Úgyhogy...
1: Hát igen, az ember nem tudja megigazítani a haját, ha belelóg a szemébe. Tehát ha füldugóval játszol, vagy fülesre, semmit nem tudsz megigazítani. Nem tudsz egyet hátra lépni, vagy nem tudom, változtassa
2: a pozíciódon. Olyan feszesen ülsz, tehát azért mondom...
1: Ülsz vagy állsz?
2: Én ülök, mert ha ülök, akkor ez egy stabilabb dolog. Az ember áll egy picit, akkor... Úgy ülök, hogy bár szék van a fenekem mögött, igazából csak úgy félfenékelők rajta, mert akkor olyan vagyok, a két lábam elő van nyújtva, mint egy háromlábú szék. Ez egy stabil pozíció. De van, aki állva tereminezik, de szerintem az mindig veszélyes.
1: A tereminnel bármilyen stílusú zenét lehet játszani?
2: Hát inkább azt mondanám, hogy jobban áll neki a lassú, mert nagyon virtuóz, ilyen gyorsakat, mondjuk egy ilyen virtuóz futamos dolgot, azt nem lehet lejátszani rajta. Szóval sajnos vannak határai, de ez ilyen lírai dolgokra nagyon szép.
1: Kibírható ez most, már hülyeség a kérdés, de mégis, hogy van olyan érdekes hangszer ez, hogy egy koncerten keresztül érdekes tudjon maradni? Tehát, hogy lehet, hogy egy dal után
2: a
1: már...
2: Nem, szerintem én mindig úgy csinálom, hogy adok egy estet, és sokat hegedülök, énekelek, és a koncert közepén jön a teremin. Csinálok egy blokkot.
1: Tehát olyan, hogy csak teremin est, olyan nincs.
2: Még nem csináltam, de fogok csinálni, de akkor azt is úgy fogom csinálni, hogy a tereminről és a teremin történetéről.
1: Értem.
2: Sokat mesélni, mert nagyon-nagyon-nagyon érdekes magának. Leon Teremin orosz fizikusról kapta a nevét, és ő
1: ezért teremin,
2: 1919-ben találta föl ezt a hangszert.
1: 19-ben?
2: Igen, nem olyan régi hangszer még egyébként.
1: Hát a hegedűhöz képest.
2: A hegedűhöz képest nem. És gondold el, akkor még a Szovjetunió volt, és... akkor volt a főnök ott, a Lenin, és a Lenin beleszeretett a tereminbe, már nem a feltalálóba, hanem a hangszerbe, és ő is játszott ilyen hangszeren, és ami rettenetesen érdekes, a tereminnek az élete az egy hollywoodi filmbe illő sztori lenne, mert őt, gondold el, abban az időben kiengedték Amerikába, és bárhova mehetett koncertezni, annak fejében, hogy jelentenie kellett. Úgyhogy a teremin egy igazi, professzionális kém lett. És én olvastam az élettörténetét, az valami hihetetlen. És aztán a KGB őt végülis elrabolta, mert elvett egy afroamerikai balettáncos nőt, és elvitték haláltáborba.
1: Jaj.
2: És akkor onnan is megszabadult, mert olyan zseniális, ő egy ilyen Tesla-féle zseni volt, igen. Tudós volt, hogy...
1: Pont ezért nekem is a Tesla jutott eszembe.
2: Igen,
1: róla.
2: Mindenféle lehallgató készüléket tudott csinálni az akkori főnökségnek, és aztán végül megkegyelmeztek neki, de most nem akarom a sztorit elmondani, de olyan a története, hogy egyszerűen a hajmeresztő, hogy milyen életút párosul ehhez a hangszerhez.
1: És milyen érdekes, hogy az egy dolog, hogy megtanultál rajta játszani, de hogy ennyire az ember megismeri a hátterét, tehát hogy nem csak játszol rajta, hanem igen. Tudod, hogy amin játszol, az
2: igen, és annak azért mi a sztoria. Ezt azért meséltem, mert mondtad, hogy lehetne egy csak teremén estek, ezzel a sztorival megfűszerezve nagyon izgalmas lenne.
1: Azzal szeretnék ott ülni.
2: Ez majd szóval.
1: Folytatjuk Illényi Katicával rövidesen itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Illényi Katicával beszélgetünk. Van egy alapítvány, amiben szintén benne van a neved.
2: Igen.
1: Ez mire szolgál, vagy miért jött létre, vagy mi a feladata, mi a célja?
2: Igazából az egésznek az a lényege, hogy létrehoztam egy olyan műsort, létrehoztunk itt a kis tábommal, aminek az a neve, hogy Illényi Szalon. Uh-huh. Ami azért jött létre, mert... valószínűleg az én egy egyéniségemben benne van ez a közlékenység, és belegondoltam abba, hogy adunk koncertet, az ember bemegy a hátsó bejáraton, az öltözőt látja meg a színpadot, eljátszom a koncertet, utána hazamegyek, és gyakorlatilag semmi személyes kapcsolatom nincs a közönséggel, és én vágytam egy olyan műsorra, egy sorozatra, amit aztán így az Illényi Szalon néven létrehoztunk, ahol teljesen testközelben ilyen kicsit ilyen klubszerűen találkozhatunk a nézőnkkel, és ezt 2 évvel ezelőtt indítottam el, évente 4 ilyen előadást csinálok, gyakorlatilag ez egy kis helyen 50 ember fér be, gyakorlatilag egy Katica koncert, de nem is én vagyok a lényeg, hanem az, hogy mindig van egy vendégem, akivel én együtt muzsikálok, és a vendégemről beszélek, úgy, ahogy te most beszélgetsz velem, én beszélgetek a vendéggel, és nagyon jókat.
1: És közben zenéltek.
2: Zenélünk, igen.
1: Na jó. Úgyhogy tehát mindenképpen zenésznek kell lennie a vendégednek ezek szerint.
2: Volt már, hogy bűvész volt.
1: Aha.
2: Habók János nevű fantasztikus bűvész kollégánk. Hát nekem azért kollégám, ő is előadó művész. Aha. És akkor jött egy nagyon kedves zongorista, aki kísért, és nagyon érdekes estet csinált. Zene szólt, mi zenéltünk, ő bűvészkedett, be volt vonva ő a zenébe, mi a bűvészetbe.
1: De jó, ez
2: tehát
1: jó.
2: Mindenképpen mindig gondolkozom, hogy ilyen szórakoztató dolgot.
1: De ennek olyan... fix helye van? Tehát, hogy...
2: Igen, ez a Hubai Jenő zeneterem, ez a Victoria szálloda, ez Sréjen szemben van Budán a parlamentet látott szembe, és a Victoria Hotelen belül van Hubai Jenő, az híres hegedűművésznek volt a háza. És nagyon szép kis zeneterem, tényleg kevesen férnek el, 50 ember, maximum 60, de exkluzív környezet, gyönyörű rótmiks, a üvegablakok a háttérben, és akkor az emberek megérkeznek, 7-re kapnak pezsgőt, süteményt, 7:30-ig beszélgetnek, lágy zene szól, utána 8:30-9-ig van a műsor, és 8:30-9-ig azt mondom, na most együtt igyük meg a maradék üdítőt, pezsgőt és süteményt, és akkor ott maradunk, és beszélgetünk velük.
1: És ez milyen időközönként?
2: Minden évszakban csinálunk egyet. Úgyhogy volt már Sárik Péter, volt aki ugye jazzzongorista, volt a Silló István karmester, volt ugye a bűvész, most készülök egy flamenco estel, volt már Nyári Karcsi, Nyári Károly jazzzongorista, tehát sokan voltak már, és Michel Ermirtil, meg Pintér Tibi, mindig olyanokat hívok, akikkel könnyű együtt muzsikálni, meg akikkel jó beszélgetni, és hát nagyon
1: beszélgetni
2: szeretnek.
1: Mindenkivel lehet, legalábbis én ezt gondolom.
2: Igen, de olyan aranyosak a nézők, hogy még azt se tudják, ki a következő vendég, már a decemberi műsorra is.
1: Na, folytatjuk rövidesen, Illényi Katica a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban. Hey!

0: Awesome.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Illényi Katicával beszélgetek. Mi találkoztunk jó néhány évvel ezelőtt egy olyan műsorban, aminek Vegas Star volt a címe.
3: Ja, igen.
2: Én ott egy meghívott műsorvezető voltam, és a műsornak az volt a lényege, hogy bemutassa, hogy hogy lehet úgy ételeket fogyasztani, hogy közben nem pusztítjuk el az állatokat. És én akkor még húsevő voltam, és engem nagyon érdekelt, hogy étkeznek a vegák, vagy a vegánok.
3: Igen.
2: És ebben a műsorban te is szerepeltél. És akkor, megmondom őszintén, nem tudtam eldönteni azért, mert volt valami kapcsolódási pont a készítőkkel, vagy azért, mert te is vegetáriánus vagy. Vagy voltál akkor.
3: Ó, én 30 éve vegetáriánus 30 vagyok.
2: 30 éve. Aha.
3: Először igazán nagyon szigorúan, most annyiban változott, hogy talán havonta, ha egyszer megeszem egy szelet roston halat.
2: Aha.
3: Ennyi, de ez gyakorlatilag...
2: Pesketáriánusnak hívják azt, aki nem eszik hús, igen? De halat, igen, igen.
3: Hát na, ezt látod, ezt most tanultam valamit.
2: Mert én is így vagyok, én halat eszem, de hús nem. És egyébként aha, állati eredetű tojás, sajt, stb. Azokat fogyasztod, csak a hús nem?
3: Keveset, fehérjét, nagyon-nagyon keveset, szinte semmit. De nem vagyok vegán, mert aha, azért időnként, de nagyon-nagyon óvatosan, nagyon, és nagyon keveset.
2: De mitől váltál vegetáriánussá?
3: Én nem divatból csináltam, hanem nekem súlyos bőr problémáim aha, voltak. 28 éves voltam, és tiszta, még mindig ez a kamaszos, pattanásos, kiütéses bőröm volt, és már szétvizsgálgattak mindenhol, és azt nem találunk semmit. És akkor egyszer egy íris diagnosztika, tudod, mi az az íris diagnosztika, hogy a szemedből megmondják, igen, szemed levő folt. Én természetgyógy azt mondta, hogy az én szervezetem nem tud ennyi állati fehérjét feldolgozni, és próbálja meg elhagyni a sajtokat, az még jobban kitört, és a húst. És kérdez, egyik pillanatra a másikra megoldódott. Pedig imád, azt álmodom, hogy sajtot eszem, annyira szeretem, de nem merek hozkászni, nem eszem se persze, sajtot, se húsokat. Ha. És tudod, amikor az agyad megcsinálja, ha tudja, hogy neked az nem jó, akkor nem is fogod annyira kívánni. Úgyhogy én teljesen meg vagyok hús nélkül. Tehát nem, gyakorlatilag nem hiányzik.
2: Fantasztikus formában vagy, és ez nyilván nem csak az étkezési szokásaid miatt van, hanem rendszeresen sportolsz, jogázol.
3: Jogázom, és tudod, minél inkább megy az idő az emberrel, ugye 20 évesen az ember azért sportol, ja, jól nézek ki, tudod, sportolsz, és szebb az alakod, jobb csaj vagy, és akkor örülsz, és de most már tényleg az ember az egészsége érdekében. Uh-huh. Én azt veszem észre, ha nem mozgok, akkor nincs energiám, meg én amúgy is egy ilyen kis hajlékony, ilyen nagyon laza, ízületű, kötőszövetű testalkatom van. Ha én nem építek izmot, akkor én egy nyaklok, tehát nekem muszáj. És a jóga az nekem egy fantasztikus. A tánc volt a legjobb testmozgás annak idején, mikor még jártam balettra, meg jazz táncra, de aztán azt fölváltotta most az életemben a jóga.
2: És ez mennyire fér bele a te életedbe?
3: Hát bele kell, hogy férjen. Tehát valamit mindig. Vagy ha nem csinálok végig egy órás jóga, ma reggel például jógáztam egy órát, kint a teraszon, de akkor egy kis súlyokat emelgetek, vagy tehát vannak ilyen, tele van sporteszközzel.
2: De ezt otthon?
3: Otthon, jelen pillanatban otthon, de van, mikor vágyom arra, hogy társaságban is csináljam, akkor jobban esik, akkor elmegyek közösségbe, de mivel nagyon sokat gyakorlok, meg jövünk, megyünk, meg itt koncert, ott koncert, tehát kevés az idő, ezért már egyedül is tudom csinálni, tehát nem kell hozzá vezetett óra.
2: Van még egy körünk, Illényi Katicával folytatjuk rövidesen a beszélgetést itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Illényi Katicával beszélgetünk, mondtad, hogy rengeteg koncert van, és én rendszeresen találkozom is a neveddel a különböző eseményekben. Mi a következő? Mikor lesz a következő alkalom, amikor téged láthatunk a színpadon?
2: Hát messze lesz, mármint távolságra, Nyírbátorban lesz.
1: Hát akik most ezt Nyírbátorban hallgatják, annak
2: azok a szeretete várják a Nyírbátori zenei napok nyitó koncertjén. Nyári Károly zongoraművész, jazz zongoraművésszel lesz egy közös koncertem, és Nyári Karcsival lesz még ebben az évben sok közös koncertünk. Ő is olyan, hogy múltkor elmentem hozzá próbálni, ami abból állt, hogy másfél órát beszélgettünk, és negyed órát muzsikáltunk, mert rájöttünk, hogy nekünk nem kell próbálni, mert annyira érezzük egy mást, hogy vele egy igazi örömzenélés van. Viszont augusztus 15-én Aszófőn a Nagyi Kertje teázó és étteremben, ez egy csodálatos helyszín, lesz egy olyan koncert, amelyet még soha életemben nem csináltam.
1: Na, van még ilyen?
2: Igen, egészen véletlenül alakult ki, mint az előbb már meséltem a növendékemről, akinek a hangja benne van a tereminemben. Ő a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolának a növendéke volt, és érettségi után három osztálytársával nagyon jó barátságban maradtak, és egyszer eljöttek nyáron egy koncertemre Győrbe, játszottam a győri filharmonikusokkal, és utána elmentünk vacsorázni, és örömünkben elénekeltünk hazafelé az utcán egy gospelt. Négy szólamban, két lány, két fiú, és én olyan jól sikerült, fölraktam az internetre, és az étteremnek a főnöke, a tulaja azt hozzászólt, hogy olyan jól lenne, nálunk is csinálnátok egy ilyen koncertet. Hát ez az Ági, az étterem tulajdonos, nekem nagyon jó ismerősöm, kedves barátom, és mikor legközelebb ott kávéztam náluk, azt mondja az Ági, én ezt teljesen komolyan gondoltam, mondom, de Ági, nekünk nincsen műsorunk. De amúgy én imádok itt több szólamban énekelni, nekem ilyenből kevés, szinte soha nem volt részem, de mindig vágytam rá. És azt mondja, hát nem lehetne mégis csak, hogy lejönnétek hozzá. Nos, képzeld el, hogy ez volt mondjuk egy hónapja, hát azóta összeállítottunk egy műsort, és éjjel-nappal tanuljuk a négy szólamú dalokat, de lesz ott gospel, spirituálé, Zorán dal, Hoffi Géza dal, amerikai slágerek, tehát egy olyan színes műsort összeállítottam 3-22 éves fiatallal, és annyira élvezem, és annyira várom már, hogy ez is olyan, amit még sose csináltam, de...
1: És ott akkor csak énekes nőként találkozhatunk veled, vagy tehát oda nem viszed egyik hangszeret sem?
2: De fogom vinni, az lesz, hogy el fogok játszani egy vagy két számot maximum hegedűn, az 5 perc, és utána körülbelül egy órát énekelünk, de és közben meg lesz szakítva egy kis tereminezéssel.
1: Na, tehát akkor ezek a hangszerek is ott lesznek.
2: Ezek ott lesznek, de a teremén is úgy lesz, hogy ők meg vokáloznak ott mellettem, úgyhogy...
1: Értem. Ezt akartam kérdezni, hogy egyébként, mert a tereminnel kapcsolatban szinte mindent megbeszéltünk, de hogy az önmagában szólóban hangszerként funkcionálhat-e, úgy, mint mondjuk a hegedű, tehát a hegedűvel, ha csak önmagad vagy, akkor is tudsz szépeket játszani,
2: hát,
1: a tereminnel lehet ilyet?
2: Igen, de a hegedűnek is azért jobb, ha van mellettem egy zongora. Azért a hegedű egy szóló hangszer, és nagyon jó, ha kíséri valami. Persze írtak szóló hegedűre, Bach írt egy rengeteg szóló szonátát, de az akkor jó, ha együtt játszik valaki. A hegedű sajnos nem olyan, mint a gitár. A gitárnak van 6 húrja, a zongorának is van egy csomó billentyű, de a hegedűs, meg a teremista mindig rá van kényszerű, vagy valaki méltó partnerre együtt muzsikálhasson.
1: De akár lehet több szólom, hogy vokális.
2: Akár lehetne, csak lehet, hogy egy idő után azért hiányzik az embernek a harmónia. Szóval ezekkel a fiatalokkal lesz ez a koncert, de ezen kívül az élet nekem megadta, hogy az még a két embert megemlítenék, akikre egész életemben, vagyis pályafutásos során évekig vágyódtam, hogy velük együtt muzsikálhassak. Az egyik a Sárik Péter.
1: Bocsánat, most hadd tegyek egy zárójelet. Igen. Sárik Péter nemrég volt itt, ugyanabban a székben ült, és ő is emlegetett téged. Mert tőle is kérdeztem, hogy milyen típusú fellépései vannak, hogy milyen, és hát valahogy mindig előkerültél.
2: Jaj, Peti, jártam a koncertjeire, és ez egyik ott ültem, és azt mondtam, na ide féljek, hogy most odamész hozzá, és azt mondod, hogy most mi muszáj, hogy csináljunk valamit.
1: Jaj, nem is ismertétek egymást, nem
2: is. De ismertük így, hogy szia, de mikor azt látod, hogy valaki iszonyatosan tetszik, ahogy játszik, és iszonyatosan tetszik az egész személyiségem, egy elbűvölő pasas, ahogy bánik a közönségem, minden szempontból nekem végtelenül szórakoztató, és oda mentem hozzá, és kitaláltuk, hogy fogunk csinálni egy közös produkciót, és azóta nagyon sok koncertünk volt együtt, és lesz is még. a Peti az, az egyik ilyen, akit megadta az élet, hogy összejöjjünk, és a másik pedig Orosz Zoltán harmonika művész. Hát az, az, az, az, én a Mennyországban vagyok, mikor vele játszom. Ott elindul egy dal, és nem tudjuk, mikor lesz vége.
1: Ilyenkor mindig meg kell kérdeznem, mert elképzellek téged a hegedűvel a kezedben, de el tudlak képzelni egy harmonika meg a teremin, vagy akár az énekhangod is.
2: Igen, végül is a Sárikékkal is tereminézünk, meg énekelünk is, az Zolival is most tervezünk jó pár koncertet, többek között a Pécsen is fölépünk ősszel a Kodály Központban, és igen, a Zolival még egyelőre hegedülünk, de már, már terve vannak véve a dolog is, mert most kezdtünk igazából nemrég együtt muzsikálni, és sok koncertünk lesz, úgyhogy én csak hálás lehetek a sorsnak.
1: Egy ilyen ember, mint te, aki végig zenélte az egész életét 3 éves korod óta, tehát hogy igen. Mindig ott volt a zene. Mennyit kell foglalkoznod ma a zenével ahhoz, hogy te továbbra is egy színpadképes, hiteles előadó lehess? Kell-e még egyáltalán?
2: Minden nap. Órákat.
1: Órákat? Minden nap?
2: Minden
1: még
2: nap
1: mindig?
2: Or, persze.
1: Tehát, hogy ennek nincs vége?
2: Nem, ez egy örök kereszt, most idézőjelben mondom. Aha. Igen, tehát ez egy nagyon csúnya szó, hogy ez a rabszolgasors, de gyakorlatilag igen, mert ez, mindig azt a hasonlatot mondom, képzelj el egy olimpikon, fölkészül évekig, hogy magasugró, hogy átugorja azt a lécet, gyakorol, és puff, átugorja, megnyeri az olimpiát, oké, utána pihen 2 napot, megiszik 2 sört, jó, kialussza magát, 3. nap nem tudja átugrani a lécet.
1: Azért, igen, de az más, mert ott az izmok, meg...
2: De ez is izom. Tehát én leteszem pár napra, és utána egyszerűen nem merev a kezem, nem, nincs meg az a puhaság, tudod.
1: Tehát nem lehet kihagyni egy napot sem. Tehát úgy nézel nyaralni, hogy viszed magad a lehegedét.
2: Nem, elmegyek nyaralni, de úgy megyek el nyaralni, hogy ha tudom, hogy van bizonyos idő, hogy visszajöjjön a kezembe a készség.
1: Aha.
2: Tudod? Tehát
1: nincs olyan, hogy megjössz szombaton, hogy, és vasárnap koncert
2: biztos,
1: közel, tehát
2: hogy
1: olyan nincs.
2: 100%, hogy nincs. Aha. És akkor, ma gyakoroltam, 2 órát hegedültem, de ma már nem jutott idő tereminezni, és nem jutott idő beskálázni, mert az énekhang is ugyanaz, az énekhang az aztán a leginkább hasonlít egy sporthoz, izmok.
1: Tehát jóga, akkor hegedülni kell, tereminezni kell, skálázni kell, elment a nap.
2: Minden nap úgy
1: és
2: megy el.
1: Lehet, nem hogy főzni kell, meg bevásárolni, igen, meg takarítani.
2: És minden nap úgy megy el, hogy valami elmaradt, és a lelkiismeret furdalásom is idegesít, és szorongok tőle, tehát ez az életem, és irigyelem azokat, akik nyaralnak, hogy most minden évben elhatározom, most elmész, és nem csinálod, de ugye a koncert, ha jön egy felkérés, az ember elvállalja.
1: Ha persze.
2: De most elmehetnénk nyaralni, de akkor legyen annyi idő a koncert és a nyaralás között, hogy visszajön, de persze elmegyek nyaralni, de egyébként idén nem fogok, mert most úgy jöttek ki a dolgok, de minden évben elhatározom, hogy megyünk és pihenünk. És akkor azt mondom, és elmegy a nyár, elmegy mellettünk az életünk, de ugyanakkor hozzáteszem, hogy de azért nekem se rossz.
1: Hát közben azt gondolom, hogy a közönség tapsa, a mosolyok, azok
2: igen,
1: a tekintetek
2: igen,
1: azért kárpótolnak.
2: Igen, meg sokat utazunk, tehát azért közben bejárjuk a világot, tehát itt is vagyunk, tehát az más elmegy egy évet, gürizik egy évet, és elmegy 2 hétre Balatonra, vagy akár tengerpartra, és kész, és jön megint egy év. Igen. De azért mi itt is vagyunk, meg ott is vagyunk, meg jó, hogy dolgozunk, de persze. Látunk, tudod? Tehát nem, és Isten őrülsz, hogy panasznak legyen.
1: Ja persze, nem éreztem azt, hogy te sajnáltatod magad, de azért belegondoltunk a te helyzetedben.
2: De igen, tehát szóval mindig, tehát néha az a legfárasztóbb, hogy az ember ez állandóan készenlétben lenni, mert lehet, hogy holnap bevetés van, és akkor kik pihennek kell lenni, csinosnak kell lenni, fitnek kell lenni, és a kezed ott legyen, és az énekhangod, meg, na, szóval sok idő. De ez csak úgy lehet, hogy imádod. Nem lehet másképp, különben megőrülsz.
1: Még csoda, hogy belefért az, hogy itt velem beszélgess ennyi.
2: Na, de szívesen jöttem veled, nagyon jó beszélgetni.
1: Hát de sajnos lejárt az időnk, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy jöttél. Köszönöm
2: Én
1: szépen.
2: Én is köszönöm a lehetőséget. Műsorajánló.
0: A nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Jövő héten ismét útnak indul a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Jövő héten útra kerünk, és ajándékokkal teli retro rádiós dobozokat rejtünk el az ország több praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer!
6: Hallgassa jövő héten minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
7: Figyelem! Jövő héten indul a Retro Konvoj!
8: Tartson ön is a Retro Rádióval!
9: Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
10: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Extrém hőség, sorsdöntő 48 óra vár ránk. Halálos áldozata is van már az erdőtüzeknek. Kullancs veszélyre figyelmeztet a Nép is. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 48 óra lesz a legnehezebb az extrém hőség elleni védekezésben, mondta közösségi oldalán közreadott videójában a miniszterelnök. Magyar Péter az időjárás előrejelzéseket idézve közölte, holnap és holnap után 40, akár 42 fokos csúcsokra is készülhetünk. A kormányfő szerint számos tényező befolyásolja, le kell lekapcsolni a paksi erőmű utolsó még működő turbináját is a következő órákban. Hangsúlyozta, a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
13: A kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a veszélyes eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
12: Miután kirúgták, megzsarolt a főnökét egy férfi Budapesten, azt írta neki, hogy titkos információkat oszt meg a nyilvánossággal az alapítvány működéséről, ha nem kap több millió forintot. Korábban fenyegető levelet is küldött, amelyhez nejlonzacskóban emberi ürüléket mellékelt. A nő szólt a rendőröknek, velük együttműködve, a férfi kérésének látszólag eleget téve elhelyezett egy csomagot a megbeszélt időben és helyen, de a fenyegető nem ment el érte. Így sem ússza meg, zsarolásért emelt vádat ellene a budaörsi járási ügyészség. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahadi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket, egy Hungária klasszikus például, szóval majd pár perc múlva várni rád egy éjjel át, de itt lesz a Well Hello a halott pénzzel, a Belmondó, most pedig jön a Nox.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Beatrice zenélt, ez volt a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Jön Révész Sándor, pár perc múlva szól majd tőle a Vigyázz a madárra, a Republik után. 16 tonna fekete szén, most a retro rádióban.

Egy retro rádió benne a P-Box, ez volt a Radics Béla emlékére írt, a zöld, a bíbor és a fekete. A folytatásban jön mindjárt az embertelen dallal az LGT, de még előtte itt a Zanzibár. Új napra ébredsz a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Takács Nikolász és a zene kísér majd az úton után Balázs Fecót hallgatjuk. Évszakok a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne Gáspár Laci Szekeres Adriennel. Ez volt a Kikötők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Napóleon Bulvártól a Szájvelendeit lesz Radics Gigi, Cserháti Zsuzsa.

Retro Rádió, Wolf Kati és a szerelem miért múlsz után jön mindjárt a Valahonnan, Kollányi Zsuzsi, Majka és Lotfi Begi közösen, előtte pedig itt a Bikini és az Agy helyett magad mellett a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne Bródy János, és a Földvár felé félúton után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-tól Bocsiék legjobb pillanatait hallhatják majd, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Elek Ferenc, vagy Elek Feri, ahogy mindenki hívja, lesz majd a vendégen, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a TNT slágerével búcsúzom. Nem jön állom a szememre a Retro Rádióban. Viszhall!

létsz a szív elszorul, mit biztosnak hittem eddig, most felborul. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A csomagom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó